valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörög érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Megértő Gondozás Kulcsa adásunkban. A mai adás szerkesztői
1: dr. Kis Gabriella,

0: édesanyákról, nagymamákról, ápolókról, hiszen május az ápolók hónapja, és hát most ünnepeltük az édesanyákat május első vasárnapján, és természetesen arról az anyáról, aki mindannyiunkat a szívén hordoz, a szűzanyáról.
1: Kérdésem nincs is, hanem így szívesen elhallgatnálak, így szépen csendben, mint a gyerek, amikor odaül az édesanyja ölében, és hallgatja. De mégis azért kezdjük az elején, hogy mit is jelent ma édesanyának lenni? Ugye említetted, hogy május első vasárnapján ünnepeltük az édesanyák napját. Ehhez kapcsolódik az első kérdésem is.
0: Mindannyiunk életében van egy pillanat, amit nem tudunk felidézni, és mégis az egész életünket meghatározza. Tehát valaki először a karjába vett minket, amikor megszülettünk, a Jóisten leküldött minket erre a földre, és az édesanyának a szeretete az első otthonunk. Igaz, hogy nem tökéletes, nem hibátlan, hát számtalanszor feltesszük magunkba a kérdést, hogy vajon elég jó anya vagyok-e, de hiszem azt, hogy ez az érzés, ez a legigazibb érzés, ami életet adhat egy gyermeknek. És az anyai szeretet az a hely, ahol először megtanuljuk, hogy jó, hogy vagyunk, tehát hogy van értelme az életünknek, és hogy valaki szeret bennünket. Ha édesanyja valaki az, aki hallgatja az adásunkat, szeretném sugallni, hogy a gyermekei szívébe olyan helye van, amit soha senki nem tölthet be. És akár azok számára is, akik még nem édesanyák, viszont van édesanyjuk. Hát tudjuk, hogy az anyaság az nem egy ilyen biológiai kötelék, hanem egy lelki hivatás, tehát nagyon nehéz szavakot találni rá, és azt is mondhatom, hogy az a szeretet, amely feltétel nélküli, hát hiszen az édesanyja, még hogyha rosszat cselekszik a gyereke, akkor is számtalanszor meg tud bocsájtani, megvédi, tehát ő az, aki úgymond ragaszkodik a gyerekéért, és sajnos ugye azért a mai világ rohanása közepette, ugye az anyák gyakran láthatatlan terheket is hordoznak, hiszen nincs mindig minőségi idő a gyerekeikkel való szoros kapcsolatra, a szoros kapcsolatoknak az ápolására. És ahogy én ugye az idősek otthonában, Szent Erzsébet idősek otthonában gyakran hallgatom az időseket, és elmesélik, hogy a régi időkben egy fedél alatt többen éltek, tehát több generáció együtt, és mindenki elfért a másiktól. Volt amit megenni, volt egymásra idő, és az estéket együtt töltötte kicsi és nagy, közösen imádkoztak hangosan. És én magamra is visszaemlékszem, hogy én is nagy családba nőttem fel, öten vagyunk, voltunk testvérek, és olyan szépek voltak az esték, amikor közösen úgy a család együtt a szülőkkel, már az idősödő szüleimmel, édesanyámmal is, tehát imára kulcsoltuk a kezünket, és a hangos ima nélkül nem feküdtünk le, és az valahogy adott egy befejezést a napnak, és tudtuk, hogy jön egy következő, és arra lendülettel készültünk, bízva a szűzanyába, Jóistenbe. És azok a nagy családok, akik együtt voltak, tehát volt egymásra minőségi idejük, és ahogy elmesélik ugye az idősek az otthonban, mindig kíváncsiak voltak a nagyszülők élettörténeteire a gyerekek. Az érdekelt, kitalált mesékre, mert hogy nem mindenkinél voltak könyvek, nem volt olyan túl sok könyv, de hogy mégis olyan sokat tudtak mesélni a szülők, nagyszülők, és hogy kíváncsivá tette ez a gyerekeket. És én azt is mondhatom mentálhigiénis szakemberként, hogy a kisebbek egészségesebben fejlődtek az idősek szeretetének a melegében, mert hogy volt egy védő burok, tehát úgy még a szülők mellett, és ez meghatározó egy gyermeknek az életében, hogyha így az anya-gyerek kapcsolatra is, akár a nagyszülőkkel való kapcsolatra gondolok.
1: Valóban Volt egy szépség,

0: ebben az együttlétben, amikor így belegondolok, hogy manapság nagyon sok családban együtt vannak, de mindenki nézi a kis képernyőjét, nincs kommunikáció, nincs ez, amiről beszéltél, hogy megosztották a történeteket. Olyan jó volt nekem is nagyon sokszor hallgatni nagymamámnak a történeteit, olyan figyelmesen hallgattam. Nekem azért volt jó, mert 7 éves koromig ő vigyázott rám, amíg a szüleim dolgoztak. De hogy látod, miben különleges a nagymamáknak a szeretete?
1: Én úgy érzem, és most már én is nagymama is vagyok, mert hogy van egy 3 éves kislány unokám, Viktória, és Kristóf, aki 10 éves, hogy nagyon-nagyon szeretem a fiamat, nem adnám semmiért a világon, de valahogy mégis úgy érzem, hogy a nagymamák szeretete más ritmusban él, tehát lassabb, türelmesebb, bölcsebbekké válunk, és úgy általánosan is mondhatom, hogy a nagymamák és a nagytaták is, csak most itt most az anyaságról és az édesanyákról, meg azért beszélünk többet a nagymamákról, de hát a Jóisten áldja és egészségbe tartsa meg a nagytatákat is. Tehát a nagymamák azok, akik még tudják, hogy hogyan kell leülni egy történet mellé, és itt ismét a történethez csatolok vissza, hogy akár hogyan kell meghallgatni egy gyermeket, hogy hogyan kell ápolni és megőrizni a családnak akár az emlékeit. Tehát én, ha nagymamámra gondolok, akkor valahol úgy jut eszembe, mint egy régi imádság, hogy csendes, és hogy ismerős, megérinthető, melegséget hordoz, szeretetet hordoz. Tehát, hogy valahogy ő a családnak az emlékezete, bölcsessége, és azt is mondhatom, hogy a csendes támasza. És arról sem szabad elfeledkezzünk, hogy nagyon sokszor láthatunk akár fényképeken vagy könyvekben is, hogy a nagymamáknak a szeretete gyógyító. Lehet, hogy a türelem, az elfogadó készség, vagy éppen az a megért bölcsesség adja ezt a sugallatot, úgy akár a kisunokák fele, de valahogy azt is látom, és látjuk, tapasztaljuk, hogy ha felteszik azt a kérdést, hogy van-e időd, vagy foglalt vagy-e, akkor nincs olyan idő, vagy nincs olyan elfoglaltság, amikor azt mondjuk, hogy most nincs időm. Tehát ez a ráírni, meghallgatni, ráírni, rámosolyogni. És hiszek abban, hogy a nagymamáknak a szeretete egy erős hidat is képez a generációk között. Tehát, hogy nem csak a szeretetnek a gyökere, a szívtől szívig való kommunikációnak a megtestesítője, hanem egy olyan hídnak a képzője, ami a szeretet nyelvén egységbe tudja tartani a családot.
0: Így van. Olyan sok szép emlék jutott most eszembe az én nagymamámról. Azt is említetted a bevezetőben, hogy május az ápolók hónapja is. Úgy gondolom, hogy az ápolókban is van egyfajta gondoskodás, ami köthető az anyai szerephez. Ezt ugye a szívükben hordozzák. De olyan körökben dolgozol, ahol ezt nap mint nap megtapasztalod. Beszélnél erről nekünk?
1: Hát én szívem teljes szeretetével köszöntöm az ápolókat, és nem csak a gyulafehérvári Karitász ápolóit, hanem minden egyes ápolót, aki úgy érzi, hogy a Jóisten őt megszólította erre az áldozatos és szeretetteljes hivatásra. Hiszem azt, hogy az ápolók a hétköznapok csendes hősei, mert ők nap mint nap mások törékenységét is hordozzák, nem csak a szívükben, hanem akár fizikailag is. Tehát úgy elképzelem, hogy ott van a kórházi ágy is, és mellette az ápoló, de hogyha az idős otthonra gondolok, már pedig ez áll közelebb hozzám, akkor látom az ápolókat, de látom magamat is, aki 30 évvel ezelőtt a betegek ágya mellett kezdtem a hivatásomat, és minden percét hálát adok a Jóistennek, hogy megtapasztalhattam, hogy milyen a betegek mellett lenni, milyen ott lenni valaki mellett, amikor fél, vagy akár ha fájdalma van, hogy hogyan tudjuk enyhíteni, észrevenni a szemében a rezdülést, és azt is észrevenni és érzékelni, hogy milyen, amikor egy idős ember, egy beteg ember magányossá válik. És hiszem azt, hogy az ápolóknak a szeretete nem szavakból áll, hanem gyakran érintésekből, a figyelemből, a jelenlétből. És valahol azt is mondhatom, hogy ott szeretnek, ahol mások akár félnek megállni, és ez az, amikor akár a haldoklók beteg ágya mellett kell jelen lenni és elkísérni a végsőkig valakit. De itt most nem csak egy idősek otthonában gondoskodó ápolóról beszélek, hanem azokról a családokról, akik akár ápolói szerepben gondoskodnak a szeretteikről, akik életüket feláldozzák, az idejüket, akár munkahelyeket váltanak, vagy kevesebb munkaidőben dolgoznak, ahhoz, hogy végig kísérhessék akár az édesanyjukat, édesapjuk, vagy akár a nagyszülőket. Tehát higgyük el, hogy az ápolókat nevezhetjük úgy is, hogy ők a gondoskodás csendes angyalai, mert én nagyon gyakran azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy higgyétek el, hogy láthatatlan szárnyakat adott a Jóisten, és ezért nagyon hálásak kell legyünk, mert hogy nem mindenki képes ápolni, tehát ezt is valahonnan a gyökerekből hozzuk otthonról, és ez ismét visszanyúlik oda, hogy amit az édesanyánktól kaptunk, hogy az édesanyja akár a gyermeknek a törékenységét hordozza, amikor még kicsi, amikor még fél, vagy amikor beteg, és hogy mindig támogatni kell, megismételni, akár 4-szer, 5-szer, 10-szer ugyanazt, amit kérdez, és kérdez, és az édesanyja válaszol töredetlenül, és valahol az ápoló is ugyanezt teszi a betegeknek a gondoskodásával. Most gondolok például a demenciával élő Alzheimer-kóros betegeknek a gondozására, akik ugyanúgy ismételnek, ugyanúgy kérdeznek többször, és hogy milyen hatalmas nagy szeretetre és kitartásra, akkora nagy szívre van szükség, hogy ez csak a Jóistennel, Jézussal közösen lehet úgymond megteremteni, megélni a mindennapokba. Hiszen egy csoda, hogy milyen útat tud bejárni egy ápoló, mind a mellett, hogy gondoskodás, és a gondoskodás gyakran láthatatlan is, és mégis életeket tart fenn, tehát látjuk, hogy egyik nap milyen beteg egy idős ember, milyen gyenge is, és jönnek az asszisztensek, egy kicsi perfúzió, egy kicsi szeretet, tehát hogy valahogy úgy ez a medikális gondozás a szívvel, a lélekkel együtt, egy hatalmas, hatalmas erőforrás a betegek számára, és a szeretet az egy cselekvő forma, tehát most ha elképzeljük a kezet, hogy az ápolónak a keze, amely felemeli akár a beteget, a tekintete, amely bátorítja, és ki is mondhatjuk, hogy az ápolók ott szeretnek, ahol mások félnek megállni, és hogy ebben akkora csoda van, és ez sose egyedül végezzük, hanem mindig ott van valaki, aki vezet minket ezen az úton. És ezért egyik legszebb hivatás az ápolás.
0: Így van. Azt is említetted, hogy a május, és tudjuk mindnyájan, hogy május a szűzanya hónapja, és tudjuk, sokan valljuk, hogy a szűzanya a mi égi édesanyánk. Te hogy látod, hogyan kapcsolódik a mi anyaságunkhoz a szűzanya?
1: Hát a szűzanya, ő az igaz szeretet, amely mindenkit átölel. És minden anyai szeretetnek a forrása, aki nem csak Jézus hordozta, hanem minket is hordoz a szívébe. Aki ott áll minden ember mellett, aki fél, vagy aki gyászol, aki keresi az utat, és nehezen találja. Tehát a szűzanya szeretete nem parancsoló, nem követelő, hanem ő mindig jelen van, mint a fény. Úgy képzelem el, hogy sosem kérdez, csak világít. És édesanyám jut eszembe, hogy gyermekkoromban, amikor nagy idő volt, aztán még említettem egyik adásba, akkor mindig azt mondta, hogy ne félj szívem, mert a Mária köténye, a Mária palástja olyan nagy, hogy mindenkit be tud takarni, és abban mi is beleférünk. És én tudtam, hogy ott van az a hatalmas nagy palást, és elképzeltem azt a kék palástot, ami úgy betakar, ami áttölel, ami megóv, mi és hogy szép. Hittem benne. És ez a hitem nagyon sok helyzetben megtartott, és megtart a mai napig. Tehát valahol úgy képzelem el, hogy Máriának a szeretete olyan, mint most tavasszal vagyunk, akár a tavaszi szél, hogy nem látjuk, de érezzük, hogy megérint, és hogy ő az a gondoskodó szeretet, aki csendben mindig jelen van, aki kísér, aki nem erőltet, hanem olykor felemel, és hogy tőlünk függ, hogy mennyire tudunk kérni, és mennyire tudjuk a szívünket megnyitni, hogy ezt az igaz szeretetet, a szűzanyának az igaz szeretetét megérezzük, és ezzel a szűzanya szeretetével egyszerre úgymond az anyai, akár a gyógyító és a vigasztaló szeretetet át tudjuk adni a betegjeinknek, akikről gondoskodunk, és én azért gondolom, hogy kapcsolódik az édesanyákhoz, a nagymamákhoz is, akár az ápolókhoz is, hiszen Mária, a szűzanya minden gondoskodó embernek a példaképe is, aki mindig jelen van, csak tőlünk függ, hogy mennyire tudunk hinni benne, és mennyire tudjuk kérni az ő anyai oltalmát, az ő anyai szeretetét. De valahol ezt egy ilyen közös erőforrásként említeném, hogy akár az édesanyáknak erőforrás, akár az ápolóknak, akár a nagymamáknak, de hát az egész világnak is természetesen. Tehát ő az, aki az igaz szeretetnek a példaképe.
0: Igen, a szép szeretet anyja. És hogy látod, mi a közös az édesanyák, nagymamák, ápolók és a szűzanya szeretetében?
1: Tehát a szeretethez tudom kapcsolni édesanyja, nagymama, ápoló és a szűzanya, de mégis valahol ott van az a titok, ami a szeretetnek a csendjét jelenti.
0: Igen, a szűzanya nem csapott nagy zajt maga körül.
1: Igen, hogy ő nem csapott nagy zajt maga körül, és lehet, hogy a szeretet akkor a legerősebb, amikor csendes, tehát amikor nem vár viszonzást, vagy egyszerűen csak ad, csak jelen van, és megtart. És hogy gyakran vagyunk abban a helyzetben, hogy szeretünk viszonozni, vagy hogy ha kaptunk valamit, akkor azt viszonozni szeretnénk. És hogy például a szűzanya, hát amit elvár, tehát az egymás iránti szeretetet, a tiszteletet, hogy a szeretetünk az nem csak önmagunkért való legyen, akár, hanem másokért is. És ez az, amit tanulhatunk, akár tőle, hogy csendesen és mégis életet formálóan, tehát az a megtartó jelenlét, amit csak a szeretet igazi kincseként tudok említeni, és nem mindig a látványosságra, hanem inkább a hűségre és inkább a csendes szeretetre hív meg bennünket, és talán ez az a közös, hogy nem mindig kell kimutatni, tehát jó kimutatni, de vannak olyan emberek, akik nem tudják annyira kimutatni a szeretetüket, de mégis mélységesen ott van az ők csendes jelenlétük, és hogy talán ez a titka ennek a közös érzésnek a édesanyja, nagymama, ápoló is, akár a szűzanya szeretetében való összekapcsolódás.
0: És mit tanulhatunk tőlük, édesanyáktól, nagymamáktól, ápolóktól, és főleg a szűzanyától?
1: Hát mindannyian lehetünk valakinek a megtartó embere, és ehhez erőforrásra van szükségünk. De hiszem azt, hogy a szeretet az nem csak egy érzés, hanem döntés, és cselekvés, és tenni akarás. Tehát ugye most ugye az idősek gondoskodására gondolok, hogy a türelemmel, ugye a figyelemmel, és egyszerűen ugye a jelenléttel, hogy próbáljunk meg valakinek a megtartó embere lenni, és olyan személyekre is gondolok, akik magányosak, akik szenvednek az egyedüléttől, és hogy legyünk figyelmesek a mindennapokban, a mindennapi életbe. Megadja nekünk a Jóisten és a szűzanya azokat a kegyelmeket, amelyek nem válnak nehézségé, tehát nem nehéz szeretetet adni. És hogyha megnyissuk a szívünket mások fele, akkor valami fantasztikus egység tud létrejönni. És ez az, ami az anyaságba, a gondoskodó szeretetbe rejlik.
0: Valóban így van. Tudjuk, hogy a Mária Rádiónak elég sok hallgatója, magányos, egyedül él. A rádió az egyetlen társ, az egyetlen, aki még hozzá szól. Vannak, akik nem csak az édesanyjukat veszítették el, hanem sok szerettüket. Mit üzensz azoknak a hallgatóknak, akik elveszítették akár édesanyjukat, akár szeretteiket?
1: Sokan vannak, akik veszteséggel együtt élik az életüket, és akár nagyon fáj a szívük, és kevés vigaszra találnak, vagy akár szeretetlenséget tapasztalnak meg a környezetükben. Nekik szeretném mondani, hogy a szeretet soha nem múlik el, és azok, akik nincsenek köztünk, ők is tudnak minket a szeretetükkel kísérni, és mi is tudjuk őket imáinkba zárni, és az imáinkkal segíteni, hogy neki könnyebb legyen a másik életben. És a szeretet átalakulhat, és ők bennünk élnek tovább. Minden jó szóban, minden mozdulatban, minden imában, amit tőlünk tanultunk, és én most úgy édesanyámra gondolok, hogy számtalanszor eszembe jut a közelsége, a szeretete, a gondoskodása, és az a rengeteg ima, amit megtanított számomra, ami óriási erőforrást ad a mindennapi életben, és hogy azok, akik magányosan élnek, én arra kérem a hallgatókat, hogy próbáljanak meg másokról gondoskodni, tehát ne keseredjenek bele a magányukba, az egyedül létbe, a veszteségbe, hanem használják ki az életüknek minden percét, és nézzenek körül, hogy kik azok, akik még lehet, hogy rosszabb helyzetben vannak, akik vágynak egy jó szóra, egy szeretetre, egy simogatásra, és hogyha idősebbek, akkor is, tehát hogy valahol az életükkel fűszerezzék meg, a szeretetükkel fűszerezzék meg másoknak az életét. És hiszem azt, hogy az az üresség, az a veszteség, amit megélnek, ami fájdalmat okoz a szívük mélyén, az át tud alakulni a jó cselekedetekké, át tud alakulni a szeretetnek a megtestesítésévé, és hogy hiszek én abban, hogy át tudja formálni az életet, hiszen én nagyon sok idős, magányos emberrel is dolgozok, és látom, hogy aki még teheti, akár még önkéntességet is vállal is, és hogy valahol arra törekedni, hogy hálával, szeretettel gondolni azokra, akik már nincsenek velünk, és Istennek az erejébe, a szűzanyának az erejébe bízva, minden percet, pillanatot kihasználva jóra törekedni, és másokat vigasztalni, és akkor ez a üresség, amit éreznek a szívük mélyén, egyszer csak meg fog telni, azt fogják érezni, hogy igen, hát betölti a szeretet, és betölti az az érzés, hogy másokról gondoskodni, másokért jót tenni, ennél nagyobb teljesség Istennel együtt nem is tudom, hogy létezik-e.
0: Igen, Isten bevon minket az ő szeretet művébe. Kedves Gabriella, sajnos 1-2 perc maradt még a műsoridő végéig. Így záró gondolatként, hogyha valamit még szeretnél hozzáfűzni ehhez a mai beszélgetéshez.
1: A szeretet útjára szeretném a figyelmeit felhívni a hallgatóknak. Higgyünk abba, hogy a világ csak akkor tud jobb lenni, ha mindannyian egy kicsit anyává válunk egymás számára, ha meghallgatjuk a másikat, ha türelmesek leszünk, és ha nem félünk szeretni. Istenünk, áld meg az édesanyákat, akik életet adnak és szeretetet hordoznak. Áld meg a nagymamákat, akik bölcsességet és békét hoznak a családokba. Áld meg az ápolókat, akik a te irgalmadat viszik oda, ahol szükség van rá. És áld meg minket, hogy a szűzanya szelíd szeretetét hordozzuk a világban. Amen.
0: Amen. Kedves Gabriella, köszönöm szépen, hogy a mai adásban is itt voltál. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. A mai adásunk témája a gondoskodó szeretet csendje volt, ezen belül pedig az édesanyák jelenléte, gondoskodó szeretete, és a szűzanya jelenléte, aki mindannyiunknak az édesanyja, van, amit tanulnunk tőle, és ő nagyon türelmes, és szívesen ott van a mi életünkben. Kívánom, kedves Gabriella, hogy a te munkádat a szűzanya szeretete és a Jóisten áldása itassa át, hogy sok betegnek ott a munkahelyeden édesanyja tudjál lenni. Azoknak, akik mindent elveszítettek, akik nehéz helyzetben vannak, idősek, betegek.
1: Isten hallgassa meg, Isten áldása kísérjen téged is, kedves Tünde. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben dr. Kis Gabriellával beszélgettünk a Megértő Gondozás Kulcsa című adásunkban. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: A megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsorát hallották.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Isten lelke hatolt. Alvó ébred, éled a holt. Eloszlik az éj homája, a bűneit tisztán látja. Ki megdöbben, szíves a jog, oda megy, hol bűnök, bajok, terhe lehull, semmivé lesz az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten lelke, erőt nyer a félénk gyenge, a tudatlan bölcsességet, vigaszt, kit a bánat éget. Megújul a szív, a lélek, szeretet, hit, remény, élet. A szó, a tett mind azt mondja, ez is Jézus megváltotja. Isten lelke oda tér be, ahol hívják, várva, kérve, ajándékot oda vihet, ahol talál nyitott szívet. Ott nyugszik meg, csak ott marad, hol meghódol az akarat, intelmének híven enged, csak oda visz győzedelmet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából, melyet egyéni szándékaink mellett ajánljunk fel a Mária Rádió hallgatóiért, adományozóiért, támogatóiért, önkénteseiért és munkatársaiért is, és egyáltalán a Mária Rádió további fennmaradásáért. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel egy órában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádlak téged, Uram Jézus Krisztusom. E napnap a végén szeretném eléd helyezni mindazt, amit ma megéltem. Uram, szeretném teljesen felszabadítani a szívem, és neked ajándékozni, különösen most, ebben a percekben, ebben az imádási órában. Uram, köszönöm azt a pillanatot, amikor hozzád szólhatok a szívemből, és amikor veled lehetek. Köszönöm, hogy előtted szabad lehetek. Jézus, előtted az lehetek, aki vagyok, és érezhetem azt a szabadságot, amelyet nekem ajándékozol. Uram Jézus, amikor gondolataim távol vannak tőled, amikor elszunnyadt a szívem, te akkor is itt vagy velem. Uram, te megérintesz és megújítasz a ma estén. A te jelenléted és a te érintésed meggyógyít, Jézus, ezért most imádlak téged. Uram Jézus, te vagy a mi vékünk, és te vagy a mi egyetlen szabadságunk, a mi reményünk, a mi életünk, Uram. Te vagy minden, mindenben, Jézus. Mária, édesanyján, köszönjük, hogy meghívtál és összegyűjtöttél bennünket fiat körül. Mária, te tanítasz minket Jézust imádni, a szívünkkel imádni őt. Szűzanyán, kérünk, mutasd meg nekünk, hogyan kell összeszedetté tenni a szívünket, a testünket és lelkünket is így állni az Úr Jézus elé. Úr Jézus, benned van a mi vékességünk. Te benned van, Uram, a mi reményünk. Jézus, te vagy a mi erünk. Amikor gyengék vagyunk, amikor megrémülünk, akkor te vagy a mi oltalmunk, ezért imádunk téged, Urunk, üdvözítünk. Uram, ahogy ez a hely olyan hely, amelyben összegyűltünk körülötted, ma este szívünk hadd legyen olyan templom, amelyben te lakozol, amely felé irányul minden feléd irányul minden gondolatunk és minden szavunk. Minden lélegzésünk a te nevedben történjen. Köszönöm, Jézus, ezt a szentségimádási órát, és azt, hogy ezt a napot a te közeledbe fejezhetjük be. Áld meg, Uram, mindazokat, akik most távol vannak tőled, akiknek nem kell a te közelséged. Oltalmazd őket, Jézus, és érítsd meg a szívüket, és vezess vissza őket az igazság útjára. Jézusom, annyira szeretnélek, egész szívemmel és lényemmel szeretni, de sokszor szeretetem gyenge, részleges, mindig csak része annak, amelyet te vársz. Kérlek a mai estén, itt a te jelenlétedben, lobbancs rángra a szeretetemet, és erősíts meg engem. Köszönjük, hogy a ma este mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és akik hallgatnak téged, a szeretetet céljává választottál. Köszönöm, Jézusom, a béka ajándékát, amelyben érezzük közelségedet. Kérünk, hogy oltalmazz kegyelmeddel szívünkben ezt a békét, hogy el ne veszítsük akkor sem, hogy ha majd visszatérünk a békétlen világunkban, amikor életünk viharos tengerén hajózunk. Mária, te azt mondottad, ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Taníts meg minket is szeretni, a te fiadat, ami üdvözítőnket, ami megváltunkat. Jézusom, köszönöm a te szeretetedet, a jóságodat, és irántunk különösen, a gyengék, bűnösök, gyallók iránti türelmedet és jóságodat. Amen.

Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért és lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk ennek a nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk. Meghozhatjuk örömeinket, bánatainkat, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebb haladnunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket, add újabb és újabb lehetőségedet számunkra, a rád találásra, hozzátérésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, nyitsd meg minden Mária Rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott szívvel a hívásodra, hogy a szülődben dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk, egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad. Amen.

Jézusom, nagyságod előtt térdelek, és csodállak téged. Az egész belsőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés csak töredék, szilánk semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vigaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorvezetők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk, és add, Uram, hogy soká éljen, fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek.

Mária, irányíts minket életútunk megváltoztatásában. Adj erőt a megpróbáltatások órájában, hogy hűségesen Istenhez és emberhez alázatos bátorsággal közelítsünk az éter titokzatos ösvényeihez, hogy így módon vigyük az emberek szívéhez és értelméhez Krisztusnak, az emberiség megváltójának örömhírét. Amen.

Feltámadt, Urunk! Te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, ők engedelmeskednek, kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőké. Csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, és akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodban vetett hitünket mindig megvalljuk, és üdvösségünk örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük.

Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg, és ismerték fel a megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk, keressük az igazság tanítását, keressük az örök élet felé útat mutató tanítást. Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keserűségünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezetjük embertársainkat.

Urunk Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk.

Úrunk Jézus, Te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet. Mutasd meg most nekünk is a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban, a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadást követően, ha kitartunk veled a szenvedésben. Segíts bennünket az üdvösség útján járni.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben.

Uram, adj a Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érni, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária rádiója. Amen.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Enélkül elvesztem. Enélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek. Bízom benned és az örök élet ígéretében. Amen.

0: Szelídíts alázatos szívű Jézus!
1: Alakj szívünket, de a veszélyed szerint!
0: Könyörögjünk minden hatörök Isten, tekints szeretet fiat szívére, és arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, kik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot. Ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, és együtt imádkozhattunk a Mária Rádió hallgatóiért, önkénteseiért, támogatóiért és munkatársaiért is. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották, ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak a rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövére, hogy termése nőjön, s vihar ki ne tépje. Piros pünkös napján az Úr keres téged, zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogad szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet és boldogságot.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áldj meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, menj meg

0: uralmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária,

0: akit érettünk, a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,

0: halálos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amely

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeink között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt jövő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn, Szűz Mária, az egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztust nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szentatya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szentatya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretet közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szent Atya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szent Atya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Jézusnak ez a kijelentése igazából leleplezés. Felfedi, hogy amit mi elsőnek gondolunk, az sokszor csak látszat. Amit pedig utolsónak, jelentéktelennek látunk, az a legértékesebb Isten szemében. Vajon te hogyan nézel magadra és másokra? Isten mércéje vagy a világ szerint? A te szemedben ki számít elsőnek? Az, aki sikeres? Aki karriert épített? Akinek nagy vagyona van? Akit mindenki felmagasztal? Vajon észreveszed és értékeled azt, aki csendben, szerényen, alázatosan, háttérbe húzódva teszi hűségesen a dolgát, talán már hosszú évtizedek óta? Aki nem magát akarja előre tolni, hanem Istent szeretné felmagasztalni.

Tudod, mikor lesz valaki elsőből utolsó? Amikor önmagát helyezi a középpontba. A teljesítményeire épít. Sokkal fontosabb számára a látszat, mint az igazság. És mikor lesz valaki utolsóból első? Amikor nem a maga dicsőségét keresi, hanem az Istenét. Csendben, hűségesen kitart mellette. Nem magában bízik, hanem az Úrban. Az elsők nem feltétlenül rossz emberek. Sokszor éppen azok, akik sok mindent tesznek az Úrért. Akik láthatóan előrébb vannak a többiekhez képest. De mégis veszélyben vannak, mert észrevétlenül elcsúsztak. Már nem Istenért élnek, hanem abból élnek, amit Istenért tettek. Ma megvizsgálhatod, vajon ez nem igaz-e rád is? Kiért teszed azt, amit teszel nap mint nap? Istenért vagy magadért? Isten országában nem az kerül előre, aki feljebb kapaszkodik, hanem aki lejjebb hajul. Ezt tartsd szem előtt, te is.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá. Urunk, légy néped pásztora! Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által, mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora!

0: Istenünk, te mindenkor az élet szentség dicsőségével tünteted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a szent lélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Nem létezik jobb dolog, mint a jóság, mondta Szent 23. János.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ébredjen a Mária Rádióval.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelértet hallják, a pontos idő 6 óra 52 perc, a Seregély kedves énekes madár hangjával ébresztem önöket, őt hívtuk a mai reggelen, ha tehetik önök is tartsanak velünk, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét hallhatják, és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától. 7 órától szentmisét közvetítünk Szovátáról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 8 órától folytatódik ébresztő műsorunk az Urangyal imádkozásával, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Ezt követően majd megismerkedhetnek a nap szentjével, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 8 óra 30 percről a nap témájával folytatódik műsorunk, majd zenés köszöntő rész lesz itt a ébresztő műsor keretén belül. Köszöntetik a nap ünnepeltjeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. Mindezek végén majd egy nagyon szép, tiszteletemértó Márton Áron püspökatyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 8 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Szent Antal litániáját fogjuk elimádkozni. 10 órától jelenünk és jövünk, műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától pedig Jó Tanász címmel Ferenc Emese tart önökkel. 11 óra 30 perctől Lelkélet és hitmétés címmel Giussano Leonard atya jelentkezik Nagyváradról. 12 órakor pedig visszakapcsolunk ide Csíksomi úrra, az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perctől majd déli magazin rovatunkkal jelentkezünk, melynek végén majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni ezt a műsorunkat. Persze szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai napon is lesz lehetőségük belekapcsolódni a Szent Antal nagy kilencedbe, hiszen a hetedik kedhez érkeztünk, és este 18 órától kapcsoljuk a Csíksomi kegytemplom pápai kisbazilikát, hogy lélekben együtt lehessünk ebben a nagyon szép szentmisében. Nézzük át, hogy a mai napon hogyan is alakul az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik Romániában. Egy meleg légtömeg érkezik az ország fölé, 2-30 fok fölötti értékekre számíthatunk, helyenként akár 33 fok is lehet. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a déli órákban, tehát jó lesz így készülni most a napokban, de nézzük meg a 6 órás adatok szerint hol hány fokot mértek. Reggel 11 fok van Fogarason, 15 fokot mérnek Brassóban, 11 fok van Sepi-Szentgyörgyön, Baróton és Székelyudvarhelyen, 9 fokot mérnek Kézdivásárhelyen, 7 fok a pontos adat Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban, 8 fokot mérnek Maroshévízen, 15 fok van Dicsőszentmártonban és Nagycsármáson, 16 fokot mérnek Tordán, 11 fok van Marosvásárhelyen, 14 fokot mérnek Kolozsváron, 11 fok van Bánfi-Hunyadon, 10 fokot mértek Besztercén és Dézsen, 12 fok van Aknasugatagon, 11 fokot mérnek Máramaros-szigeten, 13 fok van Nagybányán és Szatmárnémetiben, 14 fokot mérnek Zilahon, 18 fok van Nagyváradon, 15 fokot mérnek Aradon, 18 fok van Temesváron, 14 fok a pontos adat Lugozson, 15 fokot mérnek Resicabányán, 10 fok van Petrozsémben, 11 fok van Déván, 12 fokot mértek Gyulafehérváron és Szászsebesen, 15 fok van Balázsfalván, míg végezetül szintén 15 fok a pontos adat Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. Hívom önöket, ha tehetik továbbra is tartsanak velünk, a nap örömhíre következik.

0: nap evangéliuma.
1: Kedves testvérek, a mai evangélium Szent Márk könyvéből a 10. fejezet 28. verstől a 31. versig szól. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözése közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Talán olyan keménynek tűnnek az Úr Jézusnak a szavai, de én azt gondolom, hogy pontosan ezek a szavak adják meg számunkra azt a szabadságot, amellyel a legjobban tudunk viszonyulni családtagjainkhoz, az otthonunkhoz. Főleg a kiszolgáltatott és szélsőséges helyzetben mutatkozik meg, hogy ki hogyan tud viszonyulni saját családjához, otthonához, a saját életéhez. Annak idején az idős pálos atyák nagyon sok szép példáról beszéltek, amikor őket is elhurcolták börtönben, és voltak ott olyanok, akik nagyon szerették a családjukat, mégis hűségesek maradtak hitükhöz, Istenükhöz, és merték vállalni a börtönbüntetést, vagy adott esetben voltak itt még, ki is végeztek. Hogyha első helyen van a Jóisten az életünkben, akkor egészen biztos, hogy nem csorbul a családi kapcsolatunk, hanem épp ellenkezőleg megerősödik. Mert van egy olyan biztos pont, ahová oda tudom fűzni a szeretett kapcsolataimat, és amiből ki tudok indulni. A nehéz helyzetekben oda tudok fordulni Isten felé, és kérem az ő erejét, hogy kitartó tudjak lenni a szeretetben, az odafordulásban, a családom iránt. És ez csodálatos eredményt hoz. Az Úr Jézus azt mondja, hogy 100 annyit kapunk. Valahogy ebben a csodálatos Isten által adott kötelékben az ember sokkal többet tud meglátni és megélni a másik szeméből, mint hogyha ez nem lenne. Mert nem a saját önző elvárásainak próbálja a másikat megfeleltetni, hanem keresi, mi az, ami a másikban érték. Akit Isten tartja első helyen az életében, az arra törekszik, hogy azokat az embereket, akik körülötte vannak, megismerje. Mert a megismerés ez egy folyamat. Nem 1-2-5 évig tart, hanem egy életen át. Folyamatosan meg kell ismernünk a másikat. Nyitottnak lenni, meghallgatni. És persze mindig érezzük azt, hogy bár sok mindent ismerünk, mégis nagyon sok titok van a másik szemében. Akik igazán szeretik egymást, azt szokták mondani, te nekem mindig új vagy. Akik meg nem szeretik egymást, vagy legalábbis kevésbé, azok azt mondják, te mindig ugyanaz vagy. Jézus meg tudja adni nekünk azt az ajándékot, hogy mindig egyfajta újdonság élménnyel tudjunk a másikra tekinteni, vagyis megkapjuk a 100 annyit. És hogyha szabadok vagyunk azoktól a ragaszkodásainktól, amelyek földhöz kötnek bennünket, akkor is megélhetjük a szabadságnak a 100 annyi voltját. Kérjük az Úrtól, ezzel a fajta szabadsággal, az iránta megmutatkozó, mindenek felett álló szeretettel tudjuk élni a mindennapjainkat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mári Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Bokor Otto önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Szovátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet bemutat Gergely József segédlelkész. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja-e. Meghívom önöket, hogy kapcsolódjanak bele és tartsanak velünk lélekben.

Krisztusban szeretett testvéreim, sokszor tapasztaljuk azt, hogy rohanó világban élünk, és ebben a rohanásban talán a lélek az, amely folyton szólal, folyton figyelmeztet, mint egy kis csengő, mégpedig arra, hogy szomjasok vagyunk, szomjazunk az élő Isten után. Azonban nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Isten is szomjazik ránk, és amikor ez a két szomjúság találkozik, akkor valósul meg az, amit mi imádságnak szoktunk nevezni. Éppen ezért most a legszentebb áldozat elején nézzünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, ébresszük fel szomjúságunkat, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim! A Krisztus által hozott üdvösséget kutatták és vizsgálták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendőltek. Azt vizsgálták, hogy melyik vagy milyen időre mutat Krisztus bennük működő lelke, aki előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rákövetkező megdicsőülést. Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit az evangélium hirdetői most közöltek veletek, a mennyből küldött Szentlélek erejéből. Még az angyalok is vágyódnak arra, hogy mindezt szemléljék. Jól készüljetek fel tehát lélekben. Legyetek józanok, és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmes gyermekként ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szenté egész életmódotokban. Ezt olvassuk ugyanis a Szentírásban, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a szeretetben.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, már üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,
0: Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy szó, amelyet gyakran hallunk itt a templomban, de nem csak hallunk, hanem mi magunk is kimondjuk, énekeljük, ám talán ritkán gondolunk bele abba, hogy mit is jelent igazán, vagy hogy milyen mély tartalommal rendelkezik. Ez a szó pedig nem más, mint a szent. Szent mise, szent írás, szentek, szent élet, szent vagy. És amikor ezeket a szavakat halljuk, általában valami különleges jut az eszünkbe. Például, ha azt mondjuk valakire, hogy szent, rögtön egy rendkívüli emberre gondolunk. Valaki olyanra, aki egész nap imádkozik, aki sohasem hibázik. Valakire, aki biztosan sokkal közelebb áll Istenhez, mint például mi. Talán ilyenkor rögtön érezzük azt is, hogy ez biztosan nem rólunk szól. Mert mi jól ismerjük magunkat. Tudjuk, hogy gyakran elfáradunk, hogy türelmetlenek vagyunk, hogy idegesek leszünk, hogy sokszor hibázunk, de azt is tudjuk, hogy nem mindig könnyű jónak megmaradni. Mennyire érdekes, hogy ennek ellenére mégis valahol mélyen mindannyiunkban ott él a vágy valami több után. Vágyunk arra, hogy jobbak legyünk, arra, hogy tisztább legyen a szívünk, hogy béke legyen bennünk is a környezetben, ahol élünk és dolgozunk. De vágyunk arra is, hogy tudjunk igazán szeretni, hogy az életünknek ne csak rohanása, hanem értelme is legyen. Kedves testvéreim, talán éppen itt kezdődik a szentség. Nem ott, hogy valaki tökéletes, hanem ott, hogy vágyik és szomjazik az élő Istenre. Ezért szólít fel ma bennünket Szent Péter apostol. A titeket meghívó Szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szenté egész életmódotokban. De hát hogyan? Hogyan lehet valaki szent a hétköznapokban, a munkában, a családban, a fáradtságok közepette, de a hibáival együtt is? A teológián az egyik tanárunk gyakran mondogatta nekünk, már most is szent vagy. Nem majd egyszer leszel az, már most is az vagy. Elsőre viccesen és furcsán hangzott ez, én szent, hiszen hibázom és bűnös vagyok. Azonban elfelejtettünk valamit, mégpedig azt, hogy a keresztségben Isten már magához kapcsolt bennünket. Már hozzá tartozunk. A szentség nem azt jelenti, hogy hibátlanok vagyunk, hanem azt, hogy újra és újra Isten felé fordulunk. Ezért mondja Szent Péter azt is, legyetek józanok, és teljesen bízzatok a kegyelemben. Józanság és bizalom. Mit jelentenek ezek a hétköznapokban? A józanság azt jelenti, hogy őszintén látjuk önmagunkat. Tudjuk, hogy gyengék vagyunk, és szükségünk van Istenre. De közben ott van a bizalom is. A bizalom abban, hogy Isten a gyengességeink, a törékenységünk és az eleséseink ellenére egyáltalán nem mond le rólunk. Sohasem hagy magunkra. És itt érthetjük meg jobban az evangélium szavait is, amikor Péter megkérdezi Jézustól. Íme, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Akkor valójában ugyanaz a kérdés lehet bennünk is, amit maga Péter is feltesz. megéri-e Jézust követni? Jézus válasza nagyon szép, de egyben furcsa is. Azt mondja, aki érte képes lemondani a dolgokról, az százannyit kap. Ez mit is jelent valójában? Azt, kedves testvéreim, hogy aki Krisztushoz közelebb kerül, annak lassan-lassan, de megváltozik a szíve. Békésebb és szabadabb lesz. Jézus azonban hozzáteszi, sokan lesznek az elsők közül utolsók, az utolsókból pedig elsők. Isten országában nem az számít, ki gondolja magát nagynak. Éppen ellenkezőleg. Azok vannak közelebb Istenhez, akik tudják magukról, hogy mennyire szükségük van az irgalomra, mégpedig az Isten irgalmára. Ezt mutatja meg nekünk a mai nap szentje, Néri Szent Fülöp is. Ő nem komor, szigorú ember volt, hanem derűs és emberközeli. Szeretett nevetni, szeretett az emberek között lenni. Nem elzárkozott a világtól, hanem belépett az emberek mindennapjaiba. Beszélgetett velük, meghallgatta őket, és sokszor egy egyszerű humorral vezette őket Isten felé. Ezért is lehetett az, hogy Rómában olyan sok fiatal kereste őt, mert segített felfedezni és megérteni azt az örömöt, amit Isten jelenléte adhat. Krisztusban szeretett testvéreim, talán ma nem az a kérdés, hogy tökéletesek vagyunk-e, hanem az, hogy engedjük-e Istennek, hogy formáljon bennünket. A szentség útja nem a hibátlanság útja, hanem azé a szívé, amely újra és újra Istent keresi, és igyekszik visszatalálni hozzá. Kérjük Néri Szent Fülöp közbenjárását, hogy megtanuljunk mi is örömmel élni a hétköznapokban, mégpedig az Istennek a jelenlétében. Kérjük a segítségét, hogy ne féljünk attól, hogy a hétköznapok egyszerűségében is szentté válhatunk. A kérdés már csak az, mit jelent ma számodra az, hogy már most is szent vagy? Jelent ez egyáltalán valamit?

0: Testvéreim, mindenki félti és védi saját tulajdonát. Mindenki fél az anyagi vesztességtől, a nagy károsodástól. Az Úr Jézus mégis arra bíztat, hogy vagyonunkból szívesen áldozzunk jó célokra, mert viszonzásul százannyit kapunk már itt a földön, a más világon pedig örök életet. Forduljunk kéréseinkkel az ég és föld Urához. Istenünk, aki végtelen vágyakat oltottál a szívünkbe, ments meg attól, hogy lehorkonyozzunk és megrekedjünk a földieknél. Add, hogy egyedül csak az örök életre vezető tanításod elégítse ki, és töltse be vágyainkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, lelkesítsen bennünket az általad ígért százszoros jutalom, amikor küzdenünk kell betegséggel, nélkülözéssel vagy szomorúsággal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy az örök boldogság biztos reménye megkönnyítse nehéz napjainkat, kilátástalan óráinkat és halálküzdelmünket is.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, Urunk, hogy mindazok, akik földi életükben emberi gonoszság és kíméletlenség miatt utolsó helyre kerültek, ígéreted szerint legyenek majd elsők a te országodban.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható Istenünk, csodálatos vagy végzéseidben és utolérhetetlen a nagy lelkűségben. Add, hogy az apostolok példáját követve, mi is készek legyünk éretted mindenről lemondani, és ezáltal ígéreteidben részesülve jutalmadat elnyerni, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk, Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy Szent Fülöp

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Emeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és
0: valóban méltó, hogy neked hálát adjunk. Valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újongva áldja szent neved, így zengi.

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva, uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítetted, nem hagyta őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled atyánk a híveknek, első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségű. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te, szentséges atyánk, megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Uram, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem hisz.
0: Mi is megünnepeljük Istenünk, megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy feltámadsz, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Gergely főpásztorunkról, László segédpüspökéről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindjájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedet.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy halljunk a hajjét, hanem csak egy szóval mondod, és meggyógyul az én.

Amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben, mondja az Úr. Könyörögjünk!

0: Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakobában részesítettél, Szent Fülöp példáját kövessük, és vágyva vágyódjunk az igazi élet után. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Urunk Jézus, te földi életedben az engedelmesség kiváló példáját adtad nekünk. Engedelmes voltál mind halálig, egészen a kereszt halálig. Taníts meg minket is az igazi engedelmességre. Engedelmeskedjünk Istennek szent félelemmel és nagy szeretettel, tegyük meg parancsait. Isten iránti szeretetből engedelmeskedjünk egyházi és világi előjáróinknak, nem csak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Szent Antal, az engedelmesség példája, te is segíts minket, hogy legyőzzük az engedelmesség akadályait, az önteltséget, a kevésséget, a magunk akaratához való makacs ragaszkodást és talustaságot. Az engedelmesség útján jussunk el itt a földön a lelki békességhez, egykor az égben pedig Isten boldogító színe látásához. Páduai Szent Antal, az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek, küldetésetek van. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoztál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által társ dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen.

Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk a Szolnokai Szent Háromság plébániai templomban, melyet Gergely József segédlelkész mutatott. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta. Köszönjük, hogy velünk tartotta, szeretettel dicsőítjük Önöktől, Mokorottól, Önöktől is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely-Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynéből származik. Községközpont Szováta beosztott falvak, Jésmező, Kopac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített, elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdő élet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 ezer tonnára becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. Sós vízű tavai még a Magyarósi tó, Rigótó, Fekete tó, Vörös tó, és zöldtó, továbbá az édesvízű Piroskató és Kígyóstó. A sósvízű tavak esetében a víz sótartalma magas, így a fürdőző könnyebben fennmaradt a víz felszínén. A sós árok a város északkeleti végétől délnyugat felé húzódó sós tavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Bátori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Bátori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Bátori Kristóf 1578. szeptember 13-án Szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök, 1606-ban született Szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Koront, majd Agyha, Parajd és Nyárád közvényes anyaegyházak mellett. A Szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt Licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíve szobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdő. Íjésmező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Marosszék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája. A Kisküküllő jobb partján 370 méterrel a tengerszint felett az Uron és Tabika patakok Küküllőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kiebed néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház Kibéden azóta sincs. Ellátó plébániája Szováta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak Szováta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát filia Szováta északnyugati tartozék települése a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főhesperesi kerülethez tartozik. A műsor a Szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. május 26-án az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdió mikrofonjainál
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Zernyesti templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Ünnepi zarándokmise Gyergyó Szent Miklóson.
0: Zsúfolásig tehát a Szent Miklós templom előtti tér és a Mártonáron utca a pünkös vasárnapi zarándokmisén Gyergyó Szent Miklóson. A Boldogasszony zarándokvonat idei járatával érkezett idén Marton Zsolt váci megyés püspök is, a szentmise főcelebránsa és szónoka, aki prédikációjában a Szentlélek megérkezéséről, életünkben betöltött szerepéről, jelen formáról elejéről beszélt. A Szentlélek a szentségben mutatja meg magát, karakteres módon formál bennünket. Ott van bennen Isten végtelen szeretet koncentrátuma, ami az életünkben kibontakozik. Nem csak pünköskor van jelen, hanem minden alkalommal, amikor valaki elindul a megtérés útján. Ő a legjobb influencer a világon, őt fogadjuk be, adjuk, hogy alakítson, formáljon, hasson ránk, fogalmazott Marton Zsolt, váci megyés püspök. A Szentlélek váró szentmise végén Nagy Zoltán, Gyergyó Szent Miklós polgármestere ünnepi beszédében a közösség üzenetét tolmácsolta a jelenlévőknek. Szent Antal nagy kilencet Szárhegyen.
1: Ma a délutáni 6 órás szentmise keretében folytatódik a Szent Antal nagy kilenced a Szárhegyi Ferences templomban, nem feledkezve meg arról, hogy évről évre Ferences templomokhoz kötődően a hívek részére 14. Leó pápa a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét adományozta. Mivel ebben az évben ünnepeljük a Assisi Szent Ferenc húsvétjárásának, tranzitusának 800. évfordulóját, éppen ezért az idei Szent Antal nagy kilenced elmélkedéseinek témája is ehhez kötődnek. A 7. kedd elmélkedése témája Boldogok a békeségszerzők.

0: Országos konferencia az egyházi javak kezeléséről Nagyváradon.
1: Május 26 és 28-a között a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezésében valósul meg a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia egyházi javakért felelős bizottságának országos konferenciája, melynek témája az épített egyházi örökség, mint lelkipásztori és missziós eszköz. A tanácskozáson részt vesznek az ország katolikus egyházmegyének képviselői, előadást tart Ciprián Olinics, vallásügyi államtitkár, illetve a fejlesztési és a kulturális minisztériumok képviselői. A program keretében holnap délelőtt 8:30-kor Böcskei László megyés püspök szentmisét mutat be a Székesegyházban, Isten áldását kérve mindazokra, akik az egyházi javak megőrzésén és gyarapításán fáradoznak. Kiállítás megnyitó Nagyváradon.
0: Pénteken délután 4 órakor a Fessetek velünk elnevezésű általános és középiskolai diákok számára szervezett képzőművészeti verseny díjazottjai alkotásaiból nyílik tárlat a Püspöki Palota második emeleti termeiben.

0: Temesvári részvétel az Ez az a nap rendezvénye.
1: Szombaton délután a Szeged-Csanádi Egyházmegye futballstadionja ad otthont az idei Ez az a nap dicsőítő és evangelizációs eseménynek, amely Magyarország legnagyobb ökumenikus rendezvénye. A programon hazai és külföldi kortárs keresztény zenekarok hívják imára résztvevőket. A Temesvári Egyházmegyében 50 fiatal vesz részt a Temesvár Józsefvárosi és az Aradségai plébániáról, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceumból, valamint a Tekmek Magyar Egyetemista Közösségből. A fiatalokat elkísérik Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Liceum igazgatója, és Bukovics Erika Mária, Sönstatti Mária nővér, egyházmegyei ifjúsági pasztorációs referens. Terápiás program Magyarózdon.
0: Négy napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzá tartozóiknak június 4-e és 7-e között magyarózdi terápiás otthonban a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igazi elcsendesülés révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást, a függőségből elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdő támogatói közösség. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, határideje június 2. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a bonuspastor.ro oldalon lehet.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat előjelzése szerint az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik Romániában. Egy meleg légtömeg érkezik az ország fölé, 2-30 fok fölötti értékekre számíthatunk, helyenként akár 33 fok is lehet. A szerda lesz a hét, illetve az idei első legmelegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőségmellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban. A magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás is. A nyár erőteljesen kezdődik, gyakorlatilag már hagyománnyá vált, hogy az évszakhoz képest korábban jelentkeznek az átlagosnál melegebb időszakok. Dél-Kelet-Európa is egyre gyakrabban tapasztalja ezt a tendenciát. Kedves hallgatóink, a mai reggeli 8 órás adatok szerint nézzük meg, hol hány fokot mértek Erdélyszerte, Partiumban és a Bánságban. Fogarason, Brassóban, Baróton és Székelyudvarhelyen, ugyanakkor Kézdivásárhelyen egyaránt 14 fokot mérnek. 15 fok van Sepsiszentgyörgyön, 12 fokot mértek Csíkszeredában, 13 fok van Gyergyóalfaluban, 12 fok van Maroshéjvízen, 16 fok a pontos adat Dicsőszentmártonban és Nagycsármáson, 15 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 18 fokot mértek Tordán, 15 fok van Kolozsváron és Bánfihunyadon, 14 fok van Dézsen, 16 fokot mérnek Besztercén, 18 fok van Zilahon, 15 fokot mérnek Aknasugatagon, 13 fok van Máramarosszigeten, 17 fokot mérnek Nagybányán és Szatmárnémetiben, 19 fok van Nagyváradon, 17 fokot mérnek Aradon, 19 fok van Temesváron, 17 fokot mértek Resicabányán, 16 fok van Lugozson, 11 fok van Petrozsémben, 15 fok a pontos adat Déván és Százsebesen, 16 fokot mérnek Gyulafehérváron és Nagyszebenben, míg végezetül 15 fok van Balázsfalván ma reggel 8 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss híreken, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mareradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Néri Szent Fülöp, áldozó pap. 1515-ben született Itáliában. Édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Amikor Fülöp 5 éves volt, meghalt az édesanyja, de nevelőanyja is nagyon szerette. Közvetlenség, dús fantázia, nagy lelkesedni tudás jellemezte. Rendkívüli érzéke volt a vidám, népies tréfákhoz. Első képzés szülővárosának Szent Márk konventjében a dominikánusoktól kapta. Apja 1533-ban a Monte Cassino közelében lévő San Germánóba küldte. Itt élt nagybátyja, egy gazdag kereskedő. 3 évig maradt San Germánóban. Úgy látszik, többet időzött Szent Benedek iskolájában, mint nagybátyja üzletében. Itt kedvelte meg Cassianust és a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki tapasztalatait. 1536-ban Rómában találjuk. Krisztust követve teljes szegénységben élt. A firenzei vámhivatal vezetőjénél talált szállást és igen szegényes étkezést, mint fiainak nevelője. Teológiai előadásokat hallgatott az ágostonusoknál és a Sapienzia Egyetemen, ahol 1537 óta 2 jezsuita is tanított. Nem sokára megismerkedett magával Ignáccal is, és megtanulta tőle a belső imádságot. Vele és rendtársaival együtt segítette ínséges télen a római éhezőket. Látogatta a betegeket a Szent Jakabi postájban, és megismerkedett alapítójával is, aki a híres laikus testérülethez, az isteni szeretet oratóriumához tartozott. Sola Caritas, csak a szeretet számít, lett később saját oratóriumának a jeligéje is. Tanév közben egész hirtelen elhatározta, hogy abba hagyja tanulmányait. A Szentíráson és Szent Tamás sumáján kívül eladta könyveit, és árukat a szegényeknek adta. Sohasem tanultam sokat, mert el voltam foglalva az imádsággal és egyéb lelki gyakorlatokkal, szokta később mondogatni. Akkoriban azonban erre a radikális elhatározásra jutott a megfeszített előtt. Aki Krisztuson kívül akar valamit, nem tudja, mit akar. Aki Krisztuson kívül vágyik valamire, nem tudja, mire vágyik. Aki Krisztuson kívül más valakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál. Napjai ettől fogva az utcai apostolkodással teltek. Még Goethe is csodálta őt, és humoros szentnek nevezte. Alig, hogy Rómába megtelepedett, napjait az utca apostolkodásnak szentelte. Nem tartott embereknek dorgáló beszédeket. Jobban szeretett vidám beszélgetést kezdeményezni az utcán csavargó ifjakkal, a firenzei kereskedőkkel, az apró üzletek tulajdonosaival és a szegény művészekkel. Szellemesen és népies szókimondással kezdte, hogy azután megnyílt szívük láttán hirtelen megkérdezze: mikor szedjük össze végre bátorságunkat, hogy elkezdjünk valami jót tenni? Nem késlekedhetünk vele, mert a halál sem késlekedik. Bizalmat keltő modorán senki sem tudott ellenállni. Éjjel azonban Istené volt. Valami kiűzte Róma kapui elé, a Campagna éjszakai magányába, a San Sebastiano katakomba föld alatti vértanúsírjaihoz. Gyakran fölkeresett egy-egy templomot, ott imádkozott, és néhány órát aludt az előcsarnokban. Belső élete Isten és az ő titka maradt. Talán akkor tapasztalta meg azoknak az imádságoknak az erejét, amelyeket később ifjú barátainak ajánlott. Köztük voltak a régi sivatagi atyák röpimái. Más imádságok teljesen őrá vallanak. Ilyen órákon költeményeket is írt. Sajnos csak egyetlen szonet maradt ránk, amely így végződik. Mély börtön rabja a lélek a földön. Miért nem tud kitörni idelentről, hogy lába végre csillagokon járjon, Istennek éljen, s magának meghalljon? Rendkívüli látomásokban és kegyelmekben is részesült. Az a leghíresebb, amelyet 1544-ben a katakombákban kapott. Úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik látomásban keresztelő Szent János Firenze védőszentje kiszólította remete életéből az apostoli munkába. Isten akarata szerint a világba kell menned, és Rómába kell élned, de úgy, mint a sivatagban, hallotta egy belső hang szavát. Végül 36 éves fejjel 1551 májusában fölvette a papi rendet. Beköltözött a San Girolamo della Carità testvérület házába. Mint egy starec, vagy a régi sivatagi remete szerzetesség lelki atya körül lelki gyermekeinek egyre növekvő tábora alakult ki körülötte. Legtöbbjüket a gyontatószékben ismerte meg. Délutánonként összejöttek kicsiny cellájába, s kezdődött a lelki beszélgetés. Jónást, Pált, Ágostont, Cassianus, Tamást olvasták, vagy kirándultak. Cellája hamarosan szűknek bizonyult. A templom szomszédságában volt egy raktárépület, azt építették át oratóriummá. A fiatal közösség erről kapta a nevét. Itt ismerkedtek naponta a szentírással. De nem csak a szent könyvekben leírt Isten ígével ismerkedtek, hanem az Úrnak az egyház és a szentek életében megtestesült szavával is. Közösen az imádsággal válaszoltak Isten szavára, egyénileg pedig kiki a szeretett tetteivel a város kórházaiban és utcáin. Az új kör első hódításai közé tartozott Tarugi, a későbbi bíboros, valamint Baronius, az egyháztörténeti Anna lesz szerzője. Ezek az oratórium látogatóinak 1559-ben tartott konferenciák anyagából álltak össze. Vállalkozásaik egyre bővültek. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt, délután és esténként népnyelvű énekléssel és imádsággal. Körmeneteket rendeztek. Háttemplom búcsújárásokat, amelyekben a római kúria legfelsőbb körei is részt vettek. Ezeknek köszönhetően Fülöp kétszer összeütközésbe került az inkvizícióval. Teljes alázatosságával és kedvességével mindkét alkalommal lefegyverezte bíráit. Nem csak baj nélkül került ki az ügyből, hanem megnyerte a nevezett pápák különleges jóindulatát is. Egyébként befolyásos szövetségese volt Borremei Károly. 1564-ben művének újabb állomása kezdődött. Mivel a pápa közbelépésére át kellett vennie a firenzeiek római templomának és egyházközségének vezetését, három fiatal barátját és segítőjét pappá szenteltette. Ezzel először kezdett világi papok kis csoportja közös életet. A város minden rendjéből és rétegéből ezerek találkoztak itt az oratóriumban. Az oratóriánus papok és testvérek itt élő nagy csapatából alakult meg az oratórium kongregációja, amely 1575-ben pápai jóváhagyást kapott. A klérus azoknak a világi keresztényeknek a példáján épüljön, akik a világban élik a tökéletesség életét. A népet azután a belsőleg megújult papság fogja elvezetni a keresztény életre. Így lett Néri Fülöp a firenzei Róma második apostolává. Többszöri betegeskedés után a gyontató atya föladta neki a szentkenetet, aztán a kardinális megáldoztatta. Az uram nem vagyok méltónál, könnyek között vádolta még egyszer magát. Soha semmi jót nem tettem. Semmit, egyáltalán semmit, egyáltalán nem vagyok méltó. Azután, ha meggyógyulok, megváltoztatom életemet. Rövid ideig újra tudott misézni. A szentmise bemutatása közben évek óta órákat elragadtatásban töltött. Utolsó napjáig gyontatott. 1595. május 25-én reggel még bemutatta a szentmisét, örömtől újjongva és énekelve. Rajta kívül senki sem gondolt közeli halálára. Este, mint mindig jöttek hozzá a testvérek mindnyájan. Megkapták áldását, s másnap reggel, 3 órakor Fülöp meghalt.

Kedves hallgatóink, a következő percekben hallgassák meg Néri Szent Fülöp életéről szóló filmből egy betétdalt szeretnénk bejátszani önöknek. Legyetek jók, ha tudtok.

Kedves hallgatóink, a mai napon, május 26-án Tamási Áronra emlékezem, aki Farkaslakán született 1897. szeptemberében, és Budapesten hunyt el 1966. május 26-án. Tamási Áron, Kossuth díjas, székely magyar író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kisbirtokos, sokgyermekes székely földműves család gyermekeként született, amint mondtam, Farkaslakán. 9 éves korában pisztollyal ellőtte a bal hüvelykujját, ezért a szülők úgy határozták, hogy tanítatni fogják, mert nem lesz képes elvégezni a gazdasági munkákat. 1904-től Farkaslakán járt elemi iskolába. 1910-től a Székely udvarhelyi római katolikus főgimnázium tanulója. Gyulafehérváron tett a diérettségit, majd 1918-ban Karpa Szományos őrvezetőként az olasz frontra kerül. A két háború között gyors egymást követően jelentek meg novellás kötetei, regényei. Közülük is az első között a Szűzmáriás királyfi, amelyet javarészt még Amerikában írt, de csak a hazatelepedése után fejezett be. Ezután jött a Címeresek, amelyekben az erdélyi világ feszültségeit rajzolta meg, majd főműve az Ábel trilógia. Előbb Ábel a Rengetegben, majd folytatása Ábel az Országban és Ábel Amerikában. Ezeknek a regényeknek tartalmát javarészt saját életéből merítette. Kedves hallgatóink, Mihály János lövétei történész bebizonyította, hogy az Ábel trilógia első része, az Ábel a Rengetegben, az éppen Kalibáskőn játszódik. Egy alkalommal Tamási Áron autóval indult el Csíkszereda felé, de az autójuk lerobbant, és hát abban az időben, amíg várták az autójavítót, ott találkozott a pásztor gyerekkel, Ábellel, aki elmesélte életének eseményeit, és ebből született meg az Ábel a Rengetegben. Volt egy kocsma az út mellett, ott voltak megszállva, és ott hallgathatta végig Ábel ízes történeteit. A későbbiekben jelent meg a Ragyog egy csillag, a Virágveszedelem, a Szülőföldem, Három játék, az Erdélyi Szépműves Cég gondozásában, majd a Magyari Rózsafa, a Csalóka Szivárvány színpadi játék. Tamási Áron összes novelláit a Révai adta ki Budapesten 1942-ben. Majd a Vírasztás jelenik meg, a Legényfa kivirágzik, a Szívbéli Barátok, ez egy ifjúsági regény, a Zöldág, a Kikelet, válogatott elbeszélések, Kossuth nevében, Toborozás

irodalmi könyvkiadó gondozásában a Vadrózsa ága, az Énekes madár, a Rendes feltámadás, a Bölcső és környéke, a Virágos veszedelem, Tiszta beszéd, publicisztikai írások 23 és 1940 között összegyűjtötte, és az utolsó Bernát Ernő írta, és Dávid Gyula. Majd Szólít a szülőföld, a Szülőföldem 1990-ben jelent meg, az Egyenes Tóbiás novellák, az Aranyos szekergők, majd a Gyökér és vadvirág, a Gyertyalánga Szélben, Gondolat és árvasság, esszék, cikkek a Palatinus könyvkiadó gondozásában jelent meg 2000-ben. Majd az Emberi szavak, szintén a Palatinus kiadónál, Árnyas szülőföld a Lazi könyvkiadó gondozásában jelent meg. A Kedves otthoniak, Tamási Áron levelezése a Farkaslaki családdal. Az Erdély gondolatnál jelent meg Székely udvar helyen. Az Ölelő szeretettel válogatott irodalmi levelek a Palatinus könyvkiadó gondozásában, majd a Legényfa kivirágzik, Mesék és elbeszélések a Móra könyvkiadónál jelent meg, és Eszmélyi Ábel Urbán László válogatásában a Helikon könyvkiadó adta ki Budapesten 2016-ban. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tamási Áronra emlékeztem, aki Farkaslakán született 1897-ben, és Budapesten hunyt el 1966. május 26-án. Mint tudjuk, eltemetve a Farkaslaki templom mellett van, a Szervácius apa és fia készítették el az ő síremlékét.

0: kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra és 43 perc, elérkeztünk ébresztő műsorunk azon részéhez, amikor is köszönhetik a nap ünnepeljeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat, zenés köszöntő résszel jelentkezünk. Használja ki a lehetőséget és köszöntsék szeretteiket itt a Mári Rádió hullámhosszán. Telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758-420-555-ös telefonszámra várjuk, és a mai napon a Fülöp és az Evelin nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Születésnaposokat szeretnék köszönteni. Elsősorban szeretném köszönteni Vacel Enikő tanítónénit Csíkszeredában. Isten éltessen sokáig, nagyon boldog születésnapot kívánunk, és köszönjük szépen, hogy szeretettel, odaadással és türelemmel egyengeted a kis előkészítősöket a mindennapokban. Nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk neked nagy szeretettel. Ilyen nagy szeretettel szeretném köszönteni Hajlák Attila atyát, aki a tegnapi napon ünnepelte születésnapját. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben. Szeretettel köszöntöm Szabó Leventét is Csíkszeredában, ő is születésnapját ünnepelte a napokban, és Kósa Tamarát köszöntjük szintén születésnapi alkalmából, a tegnapi napon ünnepelte születésnapját. Isten éltessen, vidám, boldog gyermekkort kívánunk nagy-nagy szeretettel neked is.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Halló.
1: Igen.
2: Kiképették a Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel.
2: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Ezen a szép mai napon szeretettel köszönteném leányunkat, Csíkszentgyörgyön Kovács Erikát, mivel hogy vasárnap volt születésnap, kicsit megkésed annál nagyobb szeretettel, a jó Isten éltesse sokáig, sok-sok boldog születésnapot érjen meg, egészségben, kis családjával együtt. Azt kívánja a Csíkszentfolváról szülei, három lánytestvére és annak családjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált!

0: Aló, Mária Rádió.
1: Tisztességa Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Gyimes középlokon Jánó Esztert egy kicsit megkísérve onnan nagyobb szeretettel, négy napja alkalmával. A Jóisten írtassa őt nagyon-nagyon sokáig, és adjon erőt az özvességének az elviseléséhez. Továbbá szeretném köszönteni Mihok Timeát, őt is születésnapja alkalmával. Kívánunk sok boldog születésnapot a drága szép családjával együtt. Továbbá szeretném köszönteni a férjemet, 81. születésnapi alkalmával. A Jóisten adjon neki erős egészséget, még továbbra is, és köszönjük a szűzanyának és a Jóistennek ezeket az éveket. Szeretném köszönteni még Ferenc Fülöpöt hidegségen. A drága Jóisten éltesse sokáig őt és a családjával együtt. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Hallgassa meg a Jóisten a kéréseit, mindörökké, amen.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel szeretném köszönteni magukat, és szeretném köszönteni az unokámnak a Havadra, a Geges utcában, 46-os szám alatt, Mihály Ernőnek. Boldog születésnapot kívánok erőbe, egészségbe, szeretetbe, hitbe, és legyen továbbra is olyan jó hozzánk, ahogy volt eddig. Én Ibi néni volt meggyesről. Dicsetessék a Jézus Krisztus mindörökké.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, mitte tetszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindenre kérdés.
1: Olyan nagy szeretettel köszöntöm magát is, Gerét kérmét, még ha valaki ott van őt is. Áldjon meg a Jóisten az egészséget.
0: Köszönjük szépen.
1: Egy szeretetet. Ezt kívánja látom, hogy így Szeredából. És szeretném köszönteni a drága dédunokámot, Andrássy Dávid Krisztiánt, születésnapja alkalmából. Születésnapja. Drága Jóisten, áldjon meg, adjon neki sok erőt, egészséget, békességet, szeretetet, erőt, hogy tudjon hókizni, de hókizik második osztályos drága unokám. Családjával is jön a Jóisten békességet, egészséget, szeretetet. Szeretném köszönteni minden hozzám tartozó családtagomat, Anna nénit, Ülkébe, Bertuskát, Szerintet.
0: Békesség Istentől.

Kedves hallgatóink, 8 óra 56 perccel érkeztünk a nap gondolatához, amelyet tiszteletre méltó Márton Áron püspökatyától veszük, és így hangzik: aki őszinte szándékkal ül le Jézussal egy asztalhoz, annak meg kell változnia a gondolkozásában, életfelfogásában és életvitelében.

0: Kedves hallgatóink, rövid tájékoztató műsorismertetővel zárjuk mai ébresztő műsorunkat. Hamarosan igéző lesz hallható, majd 9 órakor fogadjuk az önök ima kéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Lorettói litániát végezzük. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától jó tanász Szimmár Ferenc emese tart önökkel. 11 óra 30 perctől lelkélet és hitmélyítés Szimmár Giussano Leonardo jelentkezik Nagyváradról. 12 órától majd az Urangyali imára hívjuk hallgatóinkat és a Zsolozsmából a napközi ima órára. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét majd déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Kedves hallgatóinknak megköszönve megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzunk az Erdélyi Mári Rádió Csíksomlyó stúdiójából. A mai reggelin ébresztette önöket
1: Rencz Kornélia
0: és Pál Gellért Ádott. Szép napot kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. El akartuk adni a lakásunkat, felső lakó féláron akarta megvenni tőlünk, és mindent elkövetett, hogy ez sikerüljön. Megrendeltük a hirdetést, és amikor megjelent a hirdetés az újságba, akkor valamilyen tévedésből, mai napig nem tudom, kikapcsolták a telefonunkat. Ez azt jelentette, mintha meg sem rendeltük volna a hirdetést, de egyszer csak csöngettek. És megjelent egy úr, egy hölgyel, hogy hozta a hölgyet, mert érdeklődik a lakás iránt. Se a feleségem, se én nem emlékeztünk rá, hogy valaha találkoztunk volna az úrral. A hölgy, aki megnézte a lakásunkat, az pedig éppen belépett volna egy ingatlan közvetítőhöz, ahonnan kilépett ez az úr, és kérdezte tőle, hogy mit szeretne. És ott kint az utcán mondta neki pár szóban, hogy mit szeretne, és az úr azt mondta, hogy jöjjön velem, és elhozta hozzánk. Ez a hölgy megvette a lakásunkat. Ezzel az úrral, aki jött ide, azt a se ő nem találkozott többet, semmi nem találkoztunk többet. Ez egy ilyen kis csoda volt, nem tudom, hogy angyalka volt, vagy egy ember, de az biztos, hogy nagyon hálásak lehetünk neki. Hogy ha az Istenben bízunk, akkor ő ott van velünk, és lehet, hogy az utolsó, utáni pillanatban, de mindig megsegít azzal, amivel kell. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy néha az utolsó pillanat után, azért, hogy fölfogjuk, hogy ez nem rajtunk múlt. És így megbizonyosodhassunk róla, hogy ez a jó Istennek a végtelen szeretetéből fakad.
1: Babai Kristófnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben. Mária Rádió Erdély. A pontos idő 9 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót 2026. május 26-án az Erdély Mára Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Fogadjuk az Önök ima kéréseit és ima szándékait a következő 15 percben. Hívjuk és kérjük Önöket tartsanak velünk, majd imádkozzunk együtt közösen az elhangzott és el nem hangzott szándékokra is. A mikrofonok előtt Önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Róbert. Telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak a www.mararadio.ro címen. Az ima szándékra kattintva. A mai napon imádkozunk az általános ima szándékok között. A pápáért, püspökeinkért, betegpapjainkért, kántorokért, keresztény egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedély betegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Imád kérek hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, családom egészségért, szeretetért, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. Kaszván Gyöngyi családjáért kéri az imát, egészségért, békességért, az unokákért, a szűzanya takarja be védő palástjával. Stromberg Klára gyógyulásáért imádkozunk, Isten fizesse meg mindenki imáját. A lányom könnyű szüléséért, Isten segítségét kérem, édesanyja. Gróza Ilona és Ferenc lelki üdvükért imádkoznak a gyermekeik. Kozma Ilonka és József lelke üdvért imád kérnek Gyergyóból. Asztalos Zsor gyógyulásáért és egész családjának egészségért kéri az imát az édesanyja és a testvére. Hittel és bizalommal imádkozom gyermekem megtéréséért, kérem a csíksomlyói csodatévő szűzanya közbenjárását érte, a gyímesekből egy mindennapos hallgató, hallgassa meg a jó Isten mind a kimondott, mind a ki nem mondott imakérést.
0: Imád szeretnék kérni fiamért Zoltánért, hogy sikerüljön megnősüljön és legyen családja, majd óvja és becsülje meg az ő családját. Ugyanakkor édesanyám, óv meg őt az alkohol rabságától, és ments meg őt ettől. Isten fizesse és hallgassa meg kérésemet, egy édesanyja írta nekünk. A rózsafűzért felállom a gonosz távozásáért, Kálmánért, hogy megszabaduljon a szintén az ital rabságától. Istenem, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. A rózsafűzért felállom fontos szándékokért, az én szándékaimért. Köszönöm szépen az imákat. Gyímesből felállom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának, az ő tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Kérjük a szent lelket, adjon mindenkinél alázatosságot mindenkinek a szívében, és köszönöm a szűzanyának, valamint az ő szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm Jézuson, bízom benned, Erzsébet írta nekünk. Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért a Jóisten, és a szűzanya segítő kenyelme könyörüljön rajtunk, ugyanakkor a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért, Isten fizesse.
1: Még mindig a füzetből olvasuk a heti imákat, felajárom homorodalmáson első lányom családjáért, Isten fizesse. Felajánlom a fiam családjáért, és a saját magam egészségemért, Isten fizesse. Önökkel imádkozom az unokám Márko egészségért és egy ismerősöm Veronka lányának az egészségért. Halló, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatót.
2: Mit kettesik a Jézus Krisztus?
1: Indörökké, amen.
2: A papácsikét, a háború megszínését, a férjem magamnét és a két testvéreim. Imádkozzunk együtt a háború megszínését, a magukét és a Mára Rádió fennmaradásáért is. Dicsértessék.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: A mai imákat felállom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaért adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről egy hallgató. A mai jellemző imákat felállom távol van dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, Isten fizesse szintén hidegségről. Isten, ne bocsáss meg bűnemet, légy velem, hallgass meg kérésemet, úgy kapjak egy új munkahelyet, mert el vagyok keseredve, segíts meg édesanyámat, ne legyen beteg, Jézusom, bízom benned. Amely jellemző közös imákat és szentmiséket felállom saját magam, testi és lelki, nyugalomért, férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből bízva a közös ima erejében, köszönöm. Imád kérünk, pontos dolog megoldásáért, Jézusunk, bízunk benned. Önökkel imádkozva kérem további imákat, több fontos szándékra, családomért, testi és lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért, a rossz ember szándékától, valamint idegenbe dolgozó fiam és ismerőseim, miért a szűzanya oltalmazza és óvja meg minden bajtól őket.
1: Újabb betelefonálót köszöntünk, aki időközben letette, kérjük szépen, hogy hívjon vissza.
0: Ezt a rózsafűzőt és az összes imát felajánlom testi lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, már a rádió fennmaradásáért, és szüleim gyógyulásáért Lajos Svájcból, mindennapos hallgatón, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tart. Szeretném felajánlani a rózsafűzért, családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, önökért, békért, betegekért, megfelelő időjárásért, gyerekeim két fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned.
1: És itt is van a betelefonáló. Halló, halló. Halló. Mindörökké, amen.
3: Hát a rózsafűzért felajánlom, és önökkel imádkozva, önök két Évikáért, és a drága gyermeké, aki Évika mellett van, az édesanyja mellett, továbbá felajánlom. Gárgás szülött papbácsi, Dimes Bükkön született, és itt Dimes Felcsillókon 5 évet szolgált a papbácsi, és ezen az napon szokta tartani mindig a névnapját, Néri Szent Fülöp napján, és hogyha nem tévedik, máma, az van. Hát a drága Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság kényeskedjék neki. Nyugalma legyen, csend és emléke áldott. Egy vérrokonom, Dimes Felcsillókról, Ugráról, Veronka vagyok.
1: Kedves Veronka néni, mindörökké, amen, köszönjük szépen, mi is csatlakozunk, ugyanis szolgált Szent Mihályon is a papbácsi, a Jóisten adjon neki csendes pihenést. Még mindig a füzetből olvasok, a mai rózsafüzért felajánlom lányomért, a családjáért, kérem a drága szüzanyát, hogy segítse meg, és hitem megerősödéséért, gyógyulásért, és a Mária Rádióért Isten fizesse egy mindennapos hallgató.
0: Ezt a szent olvasót fel szeretném ajánlani családom egészségért, fiam élete jobbá alakulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be, védő palástjával Isten fizesse egy édesanyám, amalangzó rózsafűzért és szentmisét felállom az orvosokért, ápolókért, és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató Csíkszeredából.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
4: Kérdezzék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Én ezt rózsafűzést el szeretném ajánlani a családomért, gyermekeimért, unokáimért, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét, beajánlálnék Bíró Veronka, megvan halva, a kisemítós hivatalod hozzon nyugszik, hogy neki a Jóisten adjon örök nyugodalmat, a lelke szálljon a mennyországba. Felajánlom még az egész halottanként, papbácsi egészségét, a kántornőnkét, a kántoronkét, a haragozónőnkét, az egész világon a békét, szeretetét, egyetértést.
1: Úgy legyen.
4: A családunkban is egy békét, szeretet, egy kikértessék a Jézus Krisztus, bizoklári voltam.
1: Köszönjük szépen. Adjon a jó Isten önöknek is, az elhunytnak csendes pihenést az anyaföld ölében.
0: további SMS-ekkel folytatnám a mai imákat és szentmiséket, felállom családi békért, egy jó munkahelyért, drága szüzanyám, segíts rajtunk, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató, köszönöm szépen. Felállom a rózsafűzért, hálából a szüzanyának a kapott kegyelmekért, családi békért, az útonövőkért, idegenben dolgozókért, gyermekekért, egy édesanyja írta nekünk. Felállom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásért, halottaim lelke üdvért, egy fontos szándékért köszönöm, egy mindennapos hallgató.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
5: Halló, dicsekezzék az Úr Jézus Krisztus!
1: Minden, aki amen, üdvözöljük Margit nénit!
5: Én drága, nagy-nagy szeretettel köszöntöm mind a kettőjéket, hármukot! Mert Gelépkém is ott van, ugye?
1: Igen, tettem. Igen, ő irodás, én most pillanat.
5: Na, igaz, harmadnapja, de adjon a Jóisten békességet, szeretetet mindnyájunknak.
1: Úgy legyen.
5: Testi lelki gyógyulást kérek a drága jó Úristentől, drága unokám Simó Kingájé, Szentegyházára, családjájét, András Jenőként családjájét, kicsi fiának születésnapja.
1: Isten értes.
5: Adjon a jó Isten minden minnyájuknak erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Anna néninek is adjon a jó Isten erőt, egészséget. Minden jó tevőm, rossz tevőmnek, és a halottaimnak Istenem, adjon a jó Isten csendes nyugodalmat, nyugodjanak békébe.
1: Úgy legyen.
5: Jézus szent nevébe.
1: Amen.
5: Békesség
1: Istentől. Köszönjük Margit nénének, hogy mindig betetszik kapcsolódni a rózsafűzér imába. Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, és imádkozzunk hittel, bízalommal minden elhangzott szándékra. Kérjük Szent Antal közbejárását imáink meghallgatásáért. Erre hívjuk Önöket is most, és a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia templom Mária csoportnak a vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafűzért. Ha tehetik, Önök is kapcsolódjanak be, és a Lorettói litániát. Műsorban voltunk
0: Csatlós Robert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép napot kedves mindannyiuknak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Ezen a szép májusi reggelen a Szentlélek, a Szűzanya és Szent Antal szeretetével köszöntünk minden hallgatót, adakozót, önkéntest innen a Csíksomlyói stúdióból, ahová szívesen jövünk imádkozni. A Szentlélek segítségét kérjük, nyissa meg szívünket, értelmünket, hogy együtt dicsérhessük a világ megváltóját. A fájdalmas rózsafűzért felajánljuk ezen stúdióért, minden munkatársáért, önkéntesséért, adakozókért, továbbá gyermekeinkért, családjainkért, unokáinkért, a nagyszámú rokonságért, egészségért, barátainkért, a világ békéért, a drága halottainkért, akik már a mennyből hallgassák imáinkat. És nem utolsó sorban a Szent Ágoston Egyházközség minden tagjáért. Kérjük, kapcsolódjanak bele, lélekben együtt imádkozhassunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel lemurulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedbe üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte a bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűz, Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy példaadot követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
8: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Első szent titok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te visel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Nak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk keresztre feszít. Keresztet hordoztam.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, üvidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban

0: nélkül a világ, rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen Szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Jó Tanács Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Teremtőnk Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Nagy hatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk.
1: Lelki edény,
0: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk.
1: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk.
1: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk.
1: Frígynek szekrénye,
0: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk.
1: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Szüzek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és jó lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engesztel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent

hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te

0: pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világon, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, sokszor annyira ingatagok az érzéseim, tervek, barátok, élmények, mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani valamit, mélyen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Jelenünk és Jövőnk című információs műsort hallgatják. A technika segítségével összekapcsolódtunk Erdély 4 pontján. A mikrofonoknál köszöntik Önöket Kovács Katalin.
1: Tibor atyám.
0: Gellért.
2: Gellért, igen, és Lóri is itt van mellettem, meg Görgényi Tündét fogjuk kapcsolni hamarosan, így van.
0: Köszönöm szépen, Isten hozott benneteket. Kedves hallgatók, csíksomjói búcsú után vagyunk. Sok-sok találkozás, sok-sok ölelés, mosoly volt ezen a hétvégén. Tibor atya, Tünde, Gellért és Lóri mind ott voltak a helyszínen, találkoztak önökkel. Én megkérlek benneteket, hogy így visszatekintés gyanánt egy-egy ilyen rövid mondatot, érzést, beszámolót mondjatok. Tibor atyát szólítanám elsőnek.
1: Szeretettel köszöntelek, és minden kedves már a rádió hallgatót. Hát én egy mondatban nem tudom összefoglalni, úgyhogy most már nézd el, ha egy kicsit hosszabb leszek. De a csíksomjai búcsú a magyarság ugye egyik legjelentősebb keresztény és nemzeti zarándok eseménye, amely ugye évről évre több százezreket hív és vonz a Kárpát-medence minden tájáról és a világ különböző részeiről. Ugye a búcsú helyszíne az mindig a székelyföldi Csíksomja, amely évszázadok óta a hit, az összetartozás és a reménynek a szent helye a magyarság számára. Azt tudjuk, hogy a gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza, pontosabban 1567-ig, és a történeti emlékezet szerint a csíki székelyek hitük védelmében kiálltak a katolikus vallásuk mellett a gyergyói székelyekkel összefogva, és győzelmük után hálából zarándoklatot tettek a szűzanya tiszteletére, és ettől kezdve a pünkösdi búcsú a hűség, a kitartás és a hitvallásnak a jelképévé vált. Ugye ez mindig pünkös szombatján gyalogosan, lovaskocsikkal, autóbusszal, többnapos gyalogos zarándoklat során érkeznek meg a hívek. Sokan kereszteket, zászlókat, egyházi és települési jelképeket hordoznak magukkal, és a kegytemplomhoz vezető út és a hegy nyereg ilyenkor megtelik imádsággal, énekkel és közös lelki készülődéssel, és ez történt most is, szombaton közös énekekkel, közös lelki készülődéssel, imádsággal, szentségimádásokkal, virasztásokkal mélyítettük el a hitünket, a kitartásunkat, a hűségünket, és természetesen a búcsú központi eseménye a 3-as-3 oltárnál bemutatott ünnepi szentmise, ahol püspökök, papok és több százezer hívő együtt imádkozott. És azt tudjuk, hogy a szentmise nem csak egy vallási esemény ilyenkor, hanem a Kárpát-medencei magyarság, de nem csak ezeknek az összetartozásának különleges megélése, hiszen a közös imádságban tudjuk, hogy eltűnnek a földrajzi távolságok és határok, és egy közösségként állunk ott, mint hívek, és együtt dobban a szívünk. Én úgy éreztem, hogy az idén a csíksomjai búcsú sokak számára egy lelki megújulást jelentett. De vannak, akik sokan kérésekkel érkeznek, mások hálát adni jönnek, sokan egyszerűen azért, hogy átéljék azt a különleges lelki erőt és békét, amelyet ez a hely jellemez. Én úgy éreztem, hogy ezt mi az éterhullámain is át tudtuk adni a kedves hallgatóknak. És azt is tudjuk, hogy a csíksomjai búcsú ma már nem csak Erdély, hanem az egész magyar nemzet közös ünnepe, a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás, fogalmazom úgy, hogy élő tanúság tétele. És áldás és békesség kísérje azokat, akik ott voltak, részt vettek, vagy akik hallgattak, vagy a média bármely fórumán követtek bennünket. És a picit kitérnék Székely János püspök ünnepi szónoknak a mély és lélekemelő üzenetére, aki több, ugye 100 000 emberhez, zarándokhoz fordult egy szép üzenettel, és ő is a beszédének a központjában én úgy szűrtem ki, hogy a hit, a hithez való hűség és a keresztény értékek megőrzése és a közösség ereje kell, hogy álljon és ez nem más ennek a helyszíne, mint a család. És nagyon tetszett, ahogy kiemelte a családanyák és a családapáknak a fontos szerepét. És ki azt is kihangsúlyozta, hogy a kereszténység nem csupán egy hagyomány, vagy egy örökölt szokás, hanem ez egy személyes döntés. Tehát arra hívott bennünket, hogy ne őrizzük csupán a hitünket, hanem bátran és hitelesen éljük meg a családban, a közösségekben, a mindennapokban. És úgy fogalmazott, hogy legyünk ízig-vérig keresztények. És ekkor emelte ki a szeretetnek az erejét, hogy valódi közösséget nem lehet gyűlöletre építeni. Tehát a szeretet, a tisztelet és az egymás iránti felelősség, ezek azok az értékek, amelyet egy közösséget és egy népet meg tudnak tartani. Tehát úgy fogalmazott ő, pontosan idézem, hogy a szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. És ami még nagyon kiragadott, vagy megragadott engem, az az volt, hogy külön köszönetet mondott az erdélyi székelyeknek a hűségéért, a kitartásáért, a vendégszeretetéért, és azért a lelki erőjét, amelyet sokan példaként látnak, és a végső üzenete a remény volt, hogy Krisztust követve, egymás segítve, és hitünkhöz ragaszkodva lehet megmaradni és jövőt építeni. Tehát én úgy érzem, hogy az idei csíksomlyói búcsú megerősítette a hit, az összetartozás és a közös imádságot, amely egy olyan erőforrás, amely ma is képes embereket, nemzeteket megtartani. Tehát számomra így röviden ez volt a mondani való, az élmény, a lelki töltet, úgymond.
0: Köszönöm szépen. Tünde, téged szólítalak. Ott voltál a búcsún, a nyerekben, utána éjszaka virasztás volt, úgy vártátok a Szentlélek kiáradását. Milyen volt neked?
3: Szeretettel köszöntelek, és köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Hát, ugye, ahogy hallgattam Tibor atyát, úgy felidéztem magamban, ugye a Püspök atya szavait. Nekem nagyon-nagyon tetszett a szent beszéd. Úgy éreztem, hogy minden benne volt. Volt benne tanúságtétel, hiteles volt, buzdító volt. Nagyon tetszett, amikor a Püspök atya azt mondta, hogy mi itteni erdélyek, mondjam így, vagy székelyek, jobban látjuk időnként a valóságot, az igazságot, és ezt én is így látom, hogy a nyugati ember jobban megvan tévesztve, és ezért nekünk hálát kell adnunk, hogy így összetudunk tartani, és valóban Isten kegyelméből az igazságot látjuk, vagy törekszünk látni az igazságot. Jó volt ott lenni, jó volt a kollégákkal találkozni, már akivel sikerült. Az is jó volt, hogy innen-onnan csak úgy szóltak, hogy jaj, mi is hallgatunk titeket, mi is támogatjuk a rádiót. Voltak önkéntesek, akik bejöttek a stúdióba. Én nagyon rövid ideig voltam a stúdióba, hiszen inkább Lórinak segítettem, vagy legalábbis próbáltam segíteni. Részt vettem a Csángó Szentmisén, ami megint számomra egy külön kegyelem és ajándék. Én azt nem is tekintem munkának, bár vannak mindig kihívások, és valamiért imádkozni, a technika ott mindig nagyon vicces, de látni azoknak az egyszerű embereknek az őszinte tiszta hitét, amikor nem alakoskodnak, nem meg akarnak mutatni valamit a világnak, hogy ők, hanem abban az egyszerűségben és tisztaságban, az nagyon jó volt megtapasztalni. Külön hála az ottani dicsőítésért, énekekért, amik a Szentmisén elhangzottak. Ketten Lórival úgy hát szó nélkül hallgattuk, és úgy meg is fogalmaztuk, hogy ez mindent elmond. Ugye ott volt Súlyog Tamás, magyarországi köztársasági elnök is, és méltatta a csángó magyaroknak a kitartását. Mi ezt sokszor nem tudjuk értékelni, mert nekünk minden megvan, minden kéznél van, viszont azok, akik akár szórványba élnek, azok sokkal hitelesebben és tudatosabban élik meg, úgy a hitüket, mint a magyarságukat jelen esetben. Aztán az éjszakai virasztáson az, én elcsodálkoztam, hogy milyen sokan voltunk. A csúcs a reggeli szentmise volt, ahol dr. László Rezső csicsicsói plébános misézett, amikor bejött és a gitárt a nyakába vette, és úgy dicsőített, hát ott mondjam azt, hogy szem nem maradt szárazon, egy olyan lelkületet adott, voltak, akik nem ismerték a plébános úr hozzáállását, lelkületét, és azt mondták, hogy na hát ez egy külön ajándék a mai napra. Tényleg ajándék volt nekem ott lenni, bár időnként ugye a fáradtság megpróbált, de Isten szent lelke meg is erősített, és köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a kollégáknak, hogy így együtt dolgozhattunk.
0: És ha Lórinak segítettél a Csángó misén, akkor tudatosan hagytam a két fiút utoljára, hisz nekik a csíksomjói búcsú egy kicsit mindig más szemmel tekintendő, mint nekünk zarándokoknak, vagy nekünk, akik odaérünk, hisz nekik napokkal, hetekkel azelőtt már nagyon sok szervezni való van, hogy fogadják a zarándokokat, mindenkire oda tudjanak figyelni, hogy lesz a közvetítés, minden biztosítva legyen. Fiúk, ti hogy éltétek meg ezt a pünkösdöt?
4: Hála a jó Istennek, ahogy mondottad, valóban nem voltunk feladat nélkül, és házigazdákként igyekeztünk odafigyelni arra, hogy valóban azok, akik eljönnek ide Csíksomjóra, betérnek hozzánk a stúdióba, azoknak amennyire módunkban áll, a rendelkezésükre tudjuk bocsájtani, akár a stúdiót, ha meg szerették volna nézni, vagy hogyha valamilyen promóciós termékeket szerettek volna magukkal vinni a Mária Rádiótól, akkor arra is legyen lehetőség. Külön köszönjük önkénteseinknek, akik szombaton és vasárnap helytálltak itt a Csíksomjói stúdió előtt a sátornál, és hát név szerint megemlíteném akkor Iszlai Erzsikét és Albert Veronkát, akik mindketten derekasan részt vettek a pünkösdi búcsú alkalmával a recepciós szolgálat teljesítésében. Nagyon hálásak vagyunk nekük ezért a szolgálatért, és reméljük, hogy a jövőben is fognak tudni jönni, és fogják tudni tenni ezt a feladatot, ezt a szolgálatot. De jó volt találkozni azokkal az önkéntesekkel, akár udvarhelyről, akik betértek ide hozzánk, és együtt imádkozhatták az irgalmasság rózsafűzérét, vagy éppenséggel technikus önkéntesünkkel találkozni, szintén udvarhelyről, Andrással. Tehát jó volt megtapasztalni azokat a mosolygós arcokat, és azokat az öleléseket, szívből jövő öleléseket, amelyekkel a találkozás öröme ért bennünket, és Tündénél figyeltem meg, hogy milyen szépen kronológiai sorrendben felfűztem egy szára a szombati eseményeket. Valóban, hogy már a reggeli órától volt, hál' Istennek, tennivaló itt a Csíksomjói stúdióban. Folyamatosan jöttek a kérdések, kérések, jöttek az zarándokok, jöttek olyan kérdésekkel, amikre úgy csak volt, hogy Gerértel összenéztünk, de megoldottuk, megtaláltuk a megoldást rá, és hát azt hiszem, hogy már van néhány év tapasztalat így közösen is a pünkösdi búcsú szervezésének a körülményeiben, viszont még mindig érnek meglepetések, és még mindig van olyan kérdés, amire hát úgy csuklóból nem jön a válasz, de meg tudjuk oldani. Aztán én Targabi technikus kollégámmal kimentünk.
0: Ezt akartam mondani, elnézést, hogy igen, szabadba vágok, de ezt muszáj elsüssem, hogy úgy tudom, hogy megtanultál négykezesen játszani. Azt mondta Targábor technikus kollega, mert a tegnap beszéltem vele, hogy sikerült, milyen volt, hogy azt mondta, hogy négykezest játszottatok.
4: Bizony, bizony, bizony. A technika az mindig, ahogy Tünde fogalmazott, vicces tud az lenni, és hát szükség volt igen mind a négy kézre ahhoz, ahhoz, hogy ez bármennyire lehet zökenőmentesen lezajuljon a közvetítés kintről a hármas halom oltár mögötti részről, ahol ugye a technikusok, az MTI-nek a munkatársai és mi a Mária Rádiónak a munkatársai vagyunk. Nem mennék bele a részletekbe, de valóban, hogy trükkös volt.
0: Nem
4: egy kicsit a tavalyhoz képest sokkal több figyelmet érdemelt a technika ilyen szempontból, hiszen nagyon sok hálózat meg műhold fennakadás volt, de hála a jó Istennek, amennyire tudjuk, zökenőmentesen le tudott menni onnan kintről is a közvetítés. Aztán, ahogy Tünde mondta, mentünk a Csángó misére felszerelni a technikát. Hát a Csángó mise az mindig egy különleges hangulattal, különleges hatással bír, legalábbis számomra, hiszen valami olyan húrokat pendít meg az emberben, aki ott volt, az legalább egyszer átélte, az tudja, hogy miről beszélek, aki nem, az pedig arra buzdítom, hogy amennyiben teheti, a következő alkalommal vegyen részt a Csángó misén, hiszen nagyon felemelő érzés, másabb a minősége, mint a hármas halom oltárnál lévő pünkösdi búcsúnak, de nagyon-nagyon megérinti az embert. Na, aztán meg hát ugye felszereltünk az éjszakai virasztásra, és Tünde onnan már a többit elmondta. Gellért, hogy volt itt bent?
2: Hát itt szerintem mindent elmondhatok, úgyhogy én nagyon röviden, én itt voltam bent a Csíksomely stúdióban, illetve itt
0: te előtt. Te voltál a biztos pont.
2: Én voltam itt a itt lent, úgy,
0: hát igen,
2: a stúdióban, és itt próbáltam helytállni, hogyha valami malőr beütne, akkor legyek én itt kéznél, de nem csak ezért, hanem azért, hogy találkozzunk is azokkal az emberekkel, akik ide elzarándokolnak, lehet, hogy egy évben csak egyszer tudnak idejönni, de hogy találkozzanak, mint kollégával, vagy ha betérnek a stúdióba, picit tudjuk körbevezetni őket, mert megnézni a stúdiót, úgyhogy Istennek legyen hála, nem volt szükség belépésre ilyen formában, amiben én kellett úgymond belépjek, de hál' Istennek volt lehetőségünk a reggeli órákban önökkel lenni és az imakéréseket fogadni, majd kapcsolni ugye a hármas halomoltárhoz, de hogy kronológiai sorrendbe vegyem, itt már pénteken elkezdődtek az események, és ahogy megérkeztek a kollégák, meg Tibor atya is az önkéntesekkel, így már a délután folyamán a 12 órától kezdődő Boldogasszony zarándok vonat a zarándokaival tudtunk beszélni, a püspök atyával, a Verbit atyával és más meghívott, vagy hát elzarándokolt testvérekkel itt a stúdióban. Ez is egy felemelő érzés volt, hogy ők hogyan élték meg, amíg ide zarándokoltak. 800-an, hogyha jól értettem, ennyien érkeztek a zarándok vonattal, hogy nekik milyen lelki mély események voltak a szíveikben, hogy ide zarándokoltak, a végén nem sikerült velük beszéljek, vagy találkozni, de az, hogy hogyan érkeznek ide, ez nagyon felemelő volt, hogy itt hallgattuk őket, és beszélgethettek. Ezt a beszélgetést szombat reggel hallhatták a kedves hallgatók, illetve majd az Irgalmasság rózsafűzrében tudtunk együtt imádkozni, mindez a pénteki nap, és akkor délután 5 órától Irakból, Ninivéből, ugye a közös rózsafűzérben a világcsaláddal imádkozhattuk a rózsafűzért, ezt követően majd az ünnepi nyitó szentmisében tudtunk együtt ünnepelni, és a végén majd bejött hozzánk Székely János püspök atya is, és ő is megosztotta a gondolatait, nagyon jó volt ezeket mind hallani őtőle, és itt lenni a Csíksomi stúdióban is, a vendégként őket köszönteni, vagy hát mint én házigazda köszönteni a vendégeket. Istennek legyen hála, hogy minden rendben volt, és a szombati napon pedig el tudtunk állni. Itt, amint említette Lóri is, Iszlai Erzsébet önkéntesünk volt itt velünk, velem. Köszönöm szépen neki is külön a szolgálatot, és Albert Veronkának is, aki a tegnapi napon, a hétfői napon vállalta a az önkéntes szolgálatot, de meg szeretném említeni székelyudvarhelyi önkénteseinket is, hiszen ők is itt voltak a szombati napon, és együtt imádkozhattunk, illetve az imakéréseket együtt fogadhattuk Görgényi Tündével és Bíró Júliával, illetve Maja Erzsébettel, székelyudvarhelyi önkénteseinkkel az Irgalmasság rózsafűzrében együtt tudtunk imádkozni, ez is nagyon jó volt, és hála mindenkinek az önzetlen munkájáért, segítségért, az imájáért, hogy ez így minden zökkenőmentesen lezajolhatott, majd volt lehetőségem, hál' Istennek a családdal is így egy kicsit így a búcsúban részt venni a délután folyamán, illetve a tegnapi napon. Köszönet mindenkinek, mindenfajta munkájáért, és várjuk Zarándok testvéreinket minden nap ide a Csíksomlyó stúdióba, első szombat lévén is, akik nem tudtak eljönni esetleg pünköskor, de az első szombati Mária köszöntőre jönnek, várjuk szeretettel őket is. Én nagy-nagy hálával és nagy-nagy hálával vagyok itt, és köszönöm a szűzanyának, hogy itt lehetek és szolgálhatok. Röviden ennyit tudnék talán elmondani.
0: Köszönöm szépen. Kedves Tibor atya, ha robogunk tovább, akkor holnap után a Mária Rádió nagy ünnepére kerül sor, a Mariatonra. Ugye megszokhatták a kedves hallgatók, hogyha május a szűzanya hónapja, akkor Mariaton, és ebben a Mariatonban soha nem magunknak gyűjtünk, hanem mindig egy olyan Mária Rádiós család tagnak, aki szükséget szenved. Csütörtöktől Mariaton, egy picit beszélsz róla, és azt, hogy kinek gyűjtünk, és mit, azt én elmondom.
1: Igen, természetesen. Tudjuk, hogy a Mariaton célja a rádió működésének, fejlődésének és missziójának a támogatása, és évente kétszer alkalommal a Világcsalád előírása alapján gyűjtést tartunk, és a májusi gyűjtés az mindig egy másik már rádió megsegítésére zajlik, de mi már évek óta a két magyar nyelvű Mária Rádiónak gyűjtünk, a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiónak, hisz ők vannak most a legjobban rászorulva erre, hogy fent tudjanak maradni, főleg most az új politikai helyzet miatt is nem tudjuk, hogy mi vár rájuk. Éppen ezért nagy szeretettel és bizalommal fordulunk a kedves hallgatókhoz ezekben a különleges napokban, hiszen elérkezett a Mariaton ideje csütörtöktől vasárnapig, vasárnap estig, de ezt majd Kati kolléganőm ezt majd elmondja. És ez az idő, az összefogás, a szeretet, a hit és a közösség ünnepe. Ezek a napok minden évben emlékeztetnek bennünket arra, hogy a Mária Rádió nem egyszerűen egy rádió adó, hanem többennél. Ez egy lelki otthon, egy találkozási hely, egy vigasztalás a magányban, remény a nehéz időkben, és Isten szeretetének az élő hangja. És mi, mint Erdély Mária Rádió, sok ezer ember mindennapjainak a része vagyunk az évek során, 20 éve. Van, aki hajnalban velünk imádkozik, más szentmisét hallgat, vagy a lelki elmélkedésekből merít erőt. Vannak idősek, betegek, magányos emberek, akiknek a rádió tulajdonképpen egy társ. Úgy is fogalmazhatnék, hogy egy vigasztaló jelenlét. Olyanok is vannak, akik távol élnek a szülőföldjüktől, és a rádión keresztül kapcsolódnak vissza a hitükhöz, a nyelvükhöz és a közösséghez. És a Mária Rádió működése elsősorban ugye a hallgatóknak a szeretetére, imáira és a nagy lelkűségére épül. Önkéntesek százai szolgálnak benne, és a rádió fennmaradása és a közösség összefogásából táplálkozik. És a Mariaton éppen ezért nem csupán egy adománygyűjtés. A Mariaton ez egy hitvallás. Egy közös igen arra, hogy szükségünk van Isten szavára, szükségünk van a reményre, és arra, hogy az örömhír minél több otthonba és szívbe eljusson. Tehát a cél, hogy a rádiók továbbra is működhessenek, fejlődhessenek, és egyre több magyar emberhez vigye el Krisztusnak az örömhírét. Éppen ezért kérem a kedves hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be ebbe a Mariatonba, és ha lehetőségük van rá, támogassák a két magyar nyelvű Mária Rádiót az adományaikkal, a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádiót. Nincs kicsi vagy nagy felajánlás, Minden adomány az egy szeretetből fakadó ajándék, amely segít továbbvinni ezt a küldetést. Ha anyagilag nem tudnak segíteni, támogassanak bennünket imádságaikkal, jó szavukkal, vagy azzal, hogy továbbadják a hírünket másoknak, hiszen együtt vagyunk mi a Mária Rádió, együtt építjük, együtt hordozzuk, együtt imádkozunk és együtt remélünk. Tehát segítsünk, hogy a hit hangja ne halkuljon el, segítsünk, hogy a remény lángja tovább égjen, segítsünk, hogy a szűzanya szeretetének üzenete még több emberhez eljuthasson. Előre is köszönjük a nagy lelkűségüket, szeretetüket és imájukat. És mit mondhatnék még egyebet? A csíksomjói szűzanya oltalmazza önöket és családjainkat.

0: Nem hallunk, kedves Kati, mert le van némítva a mikrofonod, esetleg, hogyha feloldod,
1: És
0: akkor
1: én végig mondtam,
0: igen,
1: hogy...
0: gondoltam, ezért is szóltam bele, de most itt vagy, akkor hallgatunk szeretettel.
1: Jó. Tünde szavai csengenek a fülembe a Csángó mise kapcsán, amikor azt mondta, hogy egész különleges érzés keríti hatalmába az embert, hisz látva a szorványban élő embereket, a szorványban élő testvéreinket, én azt szeretném, azt hiszem, hogy ez a helyes szó, akik minden nap küzdenek a hitükért, a hitük megtartásáért, azért, hogy magyarul hangozzon el az imádság, és ugye Arany János mondta, hogy az ember szerelmet vallani és imádkozni igazán csak az anyanyelvén tud, és lehet, hogy néhány hallgatóban most megfordul az a gondolat, hogy miért szervezünk megint adománygyűjtést a Délvidéki és Felvidéki Mária Rádió számára, hisz most már talán harmadik vagy negyedik éve szervezzük, és azt tudnunk kell, hogy Felvidéken és Délvidéken sokkal kisebb számban élnek magyarok, és szorványban élnek. És az egyetlen evangelizációs rádióadó, az, ami még a hitet megőrzi, az, ami segít, hogy a Jóisten szava egy fénysugár legyen a léleknek, az a Mária Rádió. És nagyon nagy szükség van a segítségre. Csütörtökön reggel 10 órakor fogja az elnök úr és a műsorigazgató atya megnyitni a Mariatont, lesz nekem is műsorom, és akkor beszélni fogok egy kicsit majd a számokról, most nem rabolom a jelenünk és jövőnk idejét, de nagyon nagy szükségük van a magyar testvéreinknek, hogy segítsünk, ezért újra adománygyűjtést kezdünk, számítunk önökre, és Tibor atya gondolatával fejezném be, amikor arról beszélt, hogy milyen fontos a legkisebb adomány is, vagy az ima adomány, akkor Kalkuttai Teréz anya szavai jutottak eszembe, hogy minden adomány, minden jó tett egy csepp a tengerben, és ha ezt nem tesszük meg, akkor a tengerben az a csepp hiányzik. Úgyhogy... kérek minden kedves hallgatót, hogy csütörtöktől kapcsolódjon be a Mariaton ünnepségbe. A műsoros kollégáim, mint a kicsi hangyák, mint minden évben ezt előkészítik a műsorigazgató atya vezetésével, és szeretném megköszönni itt, hogyha megengeditek nektek, kedves kollégák, akik most a körzeti stúdiókban vagytok, hisz a vállatokat most újra oda teszitek, mivel a nagyváradi stúdió ugye még mindig hát úgymond építkezés alatt van, és innen nem tudjuk megoldani. Hálás szívvel köszönöm minden kedves kollégának, akik igent mondott, és vállalja a telefonos szolgálatot, úgyhogy kedves hallgatók, teljesen különleges lesz újra ez a Mariaton, hisz nem nagyváradi önkéntesek fogják várni az önök telefonjait, hanem Erdélyszerte, Szatmár, Sepsiszentgyörgy, Csíksomjó, Udvarhely mind-mind várni fogja az önök telefonhívásait és adományait, úgyhogy éljenek vele. Köszönöm szépen, Gellért, hogy innen átveszed a vezetést. Én Tündét szeretném majd szólítani, hogy ugye elmúlt egy hónap, és mindenki nagyon várja, hogy milyen adományok érkeztek, de pont ugyanígy várják azokat az adományokat, amik a csíksomjói búcsú alatt érkeztek a csíksomjói stúdióba. Megkérlek szépen benneteket, hogy számoljatok erről be.
0: Köszönjük szépen, itt most elköszönünk tőletek.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik jelenünk és jövőnk műsorunk. Egy nagyon szép ének után köszöntjük Önöket, és köszöntjük Görgényi Tünde munkatársunkat, kollégánkat, Sepi Szent Györgyön. Isten hozott újra a műsorban a nagyon szép ének után.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm, hogy ismét itt lehetek. Valóban ez az ének mindig szívhez szóló.
0: Várjuk, hogy megköszönd azokat az adományokat, amik beérkeztek a Sepi Szent Györgyi stúdiumba, hiszen a műsor elején nagyon szépen összefűzted és megfogalmaztad a lelked mélyében, amiket elraktároztál. Hallgatunk most szeretettel, hogy az adományokat

0: magunkat is önkénteseinknek, hogy megköszönhessd.
1: Köszönöm szépen, hát bennem nagy hála van, különösen azért, mert ugye itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban ünnepeltünk a hónap elején, és köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Ünnepeltük a születésnapot a 12. évfordulót, a Sepsiszentgyörgyi stúdiónak a 12. évfordulóját, és ugyanakkor a Mária Rádió 20. születésnapját. És nagyon sok önkéntes itt volt, segített, adományokat hoztak, intéztek. Egy családként voltunk. Tényleg olyan jó volt reggel korán, ahogy már a szendvicseket készítettünk, a sok finomságot, a sok süteményt, amit hoztak az önkéntesek. A Jóisten áldását kérem az ők életükre. Nem akarok kiemelni senkit, nehogy kimaradjon valaki, vagy úgy érezze, hogy nem annyira fontos. Mindenkinek a segítsége egyformán szükséges volt, és nagy köszönet, nagy hála van a szívemben. Adományokat is hoztak önkéntesek, akár a születésnapi találkozóra is elhozták a persejt, és akkor ürítettük ki. Szent Katolnáról Sütő Anna önkéntesünk 450 lejt gyűjtött össze és behozta a stúdióba. Köszönjük szépen a Szent Katolnai hallgatóinknak a támogatását. Maksai Katalin Sepsikörös patakról 1382 lejt gyűjtött össze. Köszönjük szépen Katalinnak a buzgóságát és minden Sepsikörös pataki hallgatónak a támogatását. Csutak Margit és Olosz Etelka kovásznai önkéntesek gyűjtése 2050 lej és 50 euró. Ebből 1900 lej adomány, amit az állandó támogatóktól gyűjtöttek össze, és a templom verseiben 150 lej volt. Van egy külföldi hallgatónk, aki nagyon fontosnak tartja, hogy bárhányszor haza érkezik, mindig támogatja a rádiót, 50 euróval támogatta az elmúlt alkalommal. Szilágyi Katalin Sepsiszentgyörgyi önkéntesünk gyűjtése 520 lej. Köszönjük szépen mindazoknak, akik Katicának adták át az adományukat. Felbontottuk a Szent József persejt is, 1396 lej volt a persejbe. Köszönjük szépen azoknak a sepsiszentgyörgyieknek, akik a persejbe helyezték el az adományaikat. Németországban jártam, és ott is találkoztam hallgatókkal. Olyan jó volt, amikor hozták az adományt, és mondták, hogy jaj, de ők nem feledkeznek meg a rádióról, nekik nagy segítség és nagy támasz a rádió ott a messzi távolban. 500 lejjel támogatták a rádiónkat. Boldizsár Katalin bélafalvi önkéntesünk 150 lejt gyűjtött össze és hozta el itt a születésnapi találkozóra. Köszönjük szépen, akik Bélafalváról támogatják a rádiónk fennállását, működését. Imre Szabolcs kézdivásárhelyi önkéntesünk 280 lejt gyűjtött össze és hozta be ide a stúdióba. Szlovákiában is jártam, és ott is találkoztam hallgatókkal, 580 lejjel támogatták a rádiónkat, és nagyon köszöntik az adásokat, sokszor szokták hallgatni az Erdélyi Mária Rádiót, és mondták, hogy külön jól volt nekik, hogy így az arcot tudták társítani a hanghoz. A Szotyori Rózsafüzér Társulat tagjai benjártak a stúdióba imádkozni, és 160 lej adományt adtak át. Köszönjük szépen az adományt és az imát. A Szépmezői Rózsafüzér Társulat tagjai 450 lejjel támogatták rádiónkat, a Jóisten áldása kísérje az ők életüket is. És ezen kívül ide a stúdióba az adományok összege 961 lej, ami promóciós termékekért névtelen adományokból tevődik össze. Ez így összesen 11.379 lej és 50 euró. Ezen kívül pedig a szokásos levélke is megérkezett. A görgi nyüvegcsüri támogatóktól, hallgatóktól, velük pont holnap reggel fogjuk imádkozni a rózsafüzért, előre is köszönöm. És így szól a levélke, a Jóisten segítségével átutaltuk a májusi támogatás összegét, 870 lejt, kiegészítve őszinte hála imánkkal. Köszönjük, hogy szeretett rádiónkkal együtt készülhettünk a Szentlélek kiáradásának ünnepére, hogy közös imával, elmélkedéssel, szentmisék meghallgatásával tárhattuk ki szíveinket a legnagyobb kegyelem befogadására. Igazi örömforrás, hogy a szűzanya fáradhatatlanul ráirányítja figyelmünket a mennyei atya végtelen szeretetére, gondoskodó ajándékaira, amelyekre szent fia által lettünk méltóvá. Olyan titok ez, amelyeket szeretett rádiónk révén megérhettünk, naponta átérezhetünk, és másoknak is figyelmébe ajánlhatjuk. Köszönet érte minden önkéntesnek, dolgozónak, támogatónak és hallgatónak. A mennyei atya áldása kísérje valamennyiük életét. Szeretettel a Görgény Üvegcsüri önkéntesek csapata, valamint Júlia és Teréz. Nagyon-nagyon köszönjük Júliának és Teréznek, és minden kedves önkéntesnek, akár így most elhangzott a neve, akár vannak azok, akik háttérben a takarításról, promóciózásról úgymond gondoskodnak, vagy éppen irodai szolgálatot végeznek, ugye, mint Kati kolléganőm is említette, az elkövetkezendő napokban itt is nagyon sok önkéntes lesz, akik majd várják az önök hívásaikat a Máriaton alkalmából. A Jóisten vezesse önöket az ő szent lelke által, hogy valódi eszközök maradjanak és maradjunk. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen Gellért, hogy ezt így meg is oszthattam.
0: Nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést, Isten fizesse neked a szolgálatot önkénteseinknek, hallgatóinknak, támogatóinknak is. Köszönjük, akik oda Sepsiszent Györgyi stúdióba viszik be az adományokat. Jóisten áldása legyen rajtatok, veled a mai napon is és a héten. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Görgényi Tünde, Sepsiszent Györgyi kolléganőnkkel beszélgettünk itt a Jelenünk és Jövünk műsorban. Most meg folytatódik műsorunk, hiszen hamarosan le is jár a műsor időnk, de mi is meg szeretnénk köszönni azokat az adományokat, amit az elmúlt héten, illetve pünkösd alkalmából behoztak ide hozzánk. Köszönjük szépen, akik névtelenül is, és távolabbról is, akik eljöttek ide hozzánk, és felkerestek bennünket egy rövid beszélgetésre is, és köszönjük azokat az adományokat, amelyekkel támogatják az Erdélyi Mária Rádiót. Nagyon sokan elmondták, hogy sokat jelent nekik, pláne akik külföldön élnek és dolgoznak, hogy hallgathatnak bennünket. Köszönjük szépen mi is az adományokat, hogy tovább szólhat így az Erdélyi Mária Rádió az önök otthonaikba. Nagy szeretettel szeretném azért mégiscsak megköszönni Börbusz Péter atyának, aki itt volt. Ő elsőként van itt a Csíksomi stúdióban, olyan formában elsőként, hogy ő még soha nem járt ide be a Csíksomi stúdiónkba, és tudtunk egy rövidet beszélgetni, és nagyon hálás volt, hogy itt lehetett. Nagyon szépen köszönjük neki is a szolgálatot, és azt is, hogy itt volt, mindig hazavárjuk őt is, és minden kedves zarándok testvért is, támogatót, hallgatót, önkéntest, mindenki előtt nyitva áll a Csíksomi stúdió. Jöjjenek be, és legyünk, osszuk meg gondolatainkat itt a Csíksomi stúdióban. Jóisten áldja önöket. Most pedig rátérünk azokra a listákra, amiket mi is meg szeretnénk köszönni önöknek.
2: Igen, valóban hála Jóistennek, pünkösd alkalmával nagyon sokan ellátogattak ide a Csíksomi stúdiónkhoz, és névtelenül helyezték el a legtöbben adományaikat. Nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük szépen. Viszont vannak azon önkénteseink, akik ellátogatva hozzánk, több személy részéről összegyűjtve az adományokat, betették a persejbe, behozták ide hozzánk a stúdióba. Többek között Homorod Darócról érkezett adomány 1000 lej értékben, hálásan köszönjük. Nagy Rózália önkéntesünk gyűjtéséből Rákosról 100 lej adomány érkezett, több személy részéről köszönjük szépen. Adományok a Mária Rádió részére, amit én a Csíksomlyói nyerekben vehettem át, Székely udvarhelyről 50 lej adomány érkezett, köszönjük szépen. Több személy részéről Brassóból, illetve pontosabban két személy részéről Brassóból 200 lej adományt hoztak a Csíksomlyói stúdiónkhoz, köszönjük szépen. Nagybacomból érkezett több személy részére adomány, melyet Szecsete Edit gyűjtött össze, és többek között a Marjaton céljaira is van még 150 lej felajánlva, összesen 400 lej érkezett, tehát Nagybacomból hálásan köszönjük. Dániel Emese önkéntesünk Csíkszentmárton csekefalvi részről juttatta el az adományokat, összesen 120 lejt, ebből 10 lej külön adományként érkezett az állandó támogatók mellett. Burista Klára csíkszeredai önkéntesünk is behozta az által összegyűjtött adományokat, segítőtársával, Jucikával gyűjtötték ketten. Külön adományként 180 lej, állandó támogatóktól 950 lej, míg promóciós termékek is gazdára találtak 90 lej adomány fejében. Hálásan köszönjük, ez így összesen 1220 lej. A Csíksomlyói szűzanyat akarja be palástjával, és védje, segítsen minden adományozott támogatót. Szeretettel köszönjük, Burista Klára önkéntesünk írta e sorokat. Köszönjük szépen.
0: Folytatom is a köszönések sorozatát. Köszönjük szépen a Gyimes Középlóki Római Katolikus Plébániának a templomban helyezett pensejben összegyűlt adományokat, amelyet Málnási Demeter plébános atya hozott ben 1041 leértékben. Isten fizesse, köszönjük szépen. Köszönjük Szlovákiából a felvidéki kedves hallgatóinktól érkezett adományokat, mivel hogy itt voltak a Csíksomlyói pünkösdi búcsón, behozták az adományokat több hallgató, támogató részéről, Ipolynyékről 240 euró érkezett, Isten fizesse. Ilyen nagy szeretettel szeretném megköszönni a Resicabányai Havas Boldogasszony plébánián elhelyezett perseinkbe összegyűlt adományokat, 500 lej volt. Köszönjük szépen Ciple Günther önkéntesünknek, aki eljön ide hozzánk olyan messziről, és összegyűjtett adományokat elhozza ide a Csíksomlyói stúdióba. A Jóisten áldja meg önöket, hogy hallgatnak és támogatnak bennünket. Most pedig elköszönünk kedves mindannyiuktól, hiszen a műsoridőnk végéhez értünk. A Jelenünk és Jövünk műsor elején hallhatták Karácsony Tibor atyát és Kovács Katalint, koordinátorunkat, Nagy Görgényi Tündét hallhatták, a Sepi Szentgyörgyi kollégánkat, ő köszönte meg az adományokat, mi pedig innen a Csíksomlyói stúdióból köszönünk el kedves mindannyiuktól, akik önökkel voltak.
2: Fülöp Lóránt
0: és Pál Gellért, áldott napot kívánunk kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Jó Tanács című műsorunk keretén belül. Folytatjuk Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését. Hívom és várom a kedves hallgatókat, hogy ma is tartsanak velem, velünk. Ezt már sokszor elmondtam, hogy nem könnyű olvasmány, viszont a mondani valója annál mélyebb és erőteljesebb. Az a mód, ahogyan az ember megváltozhatatlan sorsát elfogadja, ahogyan a rámért szenvedésekkel teli sorsot megéli, még a legnehezebb helyzetekben s utolsó leheletéig is élete értelemteli alakítása lehetőségeinek egész sorát tárja fel előttem. Attól függően, hogy az ember bátor-e vagy sem, megőrzi-e tisztességét, emberi méltóságát és önzetlenségét, vagy pedig a megmaradásáért folytatott, végsőkig kiélezett harcban megfeledkezik emberi mi voltáról, s teljes egészében olyan csordalényé válik, ami erre a lágerfogoly pszichológiája emlékeztetett bennünket. Ettől függően valósította meg, vagy mulasztott el az ember azokat az érték lehetőségeket, amelyeket szenvedésekkel teli helyzete és nehéz sorsa kínált fel számára, s ennek alapján dőlt el az is, hogy méltó volt-e a szenvedésre vagy sem. Ne higgyük, hogy az ilyenfajta megfontolások távol esnének mindennapjaink gyakorlatától, vagy életidegenek lennének. Bizonyos, hogy csak kevés és kivételes ember képes arra, hogy a gondolkodás ilyen fokú érettségéig felemelkedjen. Csak kevesen jutottak el a táborban addig, hogy teljes belső szabadságuk tudatosodjék bennük, és keveseknek adatott meg, hogy olyan értékeket valósíthassanak meg, amelyek előtt a szenvedés nyitja meg az utat. Ha azonban csak egyetlen ilyen ember lett volna, már az ő példája is elegendő tanúságtétel arra nézve, hogy az ember belső ereje legyőzheti a kívülről rákényszerített sorsot, és ez nem csak a koncentrációs táborra érvényes. Az ember minduntalan szembesülni kénytelen a sorsával, amely szembesülés állandóan az elé a döntés elé állítja, hogy a puszta szenvedés állapotát akarja-e belső teljesítményé formálni. Gondoljunk csak a betegek, különösen a gyógyíthatatlan betegek sorsára. Egyszer olvastam egy viszonylag fiatal paciens levelét, amelyben közli a barátjával, éppen most tudta meg, hogy már nincs sok hátra az életéből, és már egy operáció sem segítene rajta. A továbbiakban arról tudósít a levelében, hogy eszébe jutott egy régen látott film, amelyik egy olyan férfit mutatott be, aki nem csüggett el, bátran és méltósággal nézett szembe közelgő halálával, és akkoriban a film története alapján úgy gondolta, ez a fiatal férfi, hogy minden bizonnyal az ég ajándéka, hogy valaki így emelt fővel képes haladni a halál felé, és most, írja a továbbiakban, a sors őt is méltónak tartotta erre a kegyelemre. Nos, mi mindannyian, akik annak idején, évekkel ezelőtt láttunk egy másik filmet, ami Tolsztoj Feltámadás című regénye alapján készült, nem ugyanezt gondoltuk-e. Ezek nagy sorsok, ezek nagy emberek. A magunk fajta bizonyára nem él át ilyen tragédiákat, és éppen ezért sohasem adatik meg nekünk az a lehetőség, hogy az emberi nagyság ilyen magasába emelkedhessünk. És aztán a filmvetítés végeztével elmentünk az első automata büféig, és egy szendvics és egy kávé mellett elfelejtettük azokat a furcsa metafizikai gondolatokat, amelyek egy pillanat erejéig felkavartak bennünket. Ám amikor az embert a saját sorsa is nagy kihívások elé állította, amikor neki magának is fel kellett volna vállalnia, hogy saját belső nagyságát szegezze szembe a rámért sorssal, nem gondolt többé korábbi fennkölt elhatározásaira, s elbukott. Egyikünk másikunk számára azonban később talán mégis eljött az a nap, amikor újból a moziban ültünk, és ugyanaz vagy hasonló film pergett le a szemünk előtt, miközben bensőnkben, lelki szemeink előtt az emlékezés filmkockái jelentek meg. Emlékezés azokra az emberekre, akik egykor a saját életükben vitték végbe mindazt, és még annál is többet, mint amit egy szentimentális játékfilm egyáltalán ábrázolni képes. És akkor eszünkbe juthat egy-egy ember belső nagyságáról tanúskodó sorsának némely részlete. Mint például egy fiatal nő halálának a története,
aminek tanúja voltam a koncentrációs táborban. A történet egyszerű, valójában röviden elmesélhető, s mégis oly költő ilyen hangzik, mintha fikció lenne. Ez a fiatal asszony tudta, hogy néhány napon belül meg kell halnia. Ennek ellenére derűsen beszélgetett velem. Hálás vagyok a sorsomnak, hogy így keményen bánt velem, szó szerint így mondta nekem, mert korábbi polgári életemben túl sok kényeztetésben volt részem, s ami szellemi törekvéseimet illeti, nos, azokat sem vettem igazán komolyan. Utolsó napjaiban teljesen átszellemült volt. Magányosságomban ez a fa az egyetlen barátom, mondta, és kifelé mutatott a barak ablakán. Odakint éppen virágjában pompázott egy gesztenyefa, s ha az ember lehajolt a beteg fekhelyéhez, a barak parányi ablakán keresztül éppen egy zöldellő ág volt látható két fehér virággyertyával. Ezzel a fával gyakran beszélgetek, mondta aztán. Meghökkenek, s nem tudom, mire véljem a szavait. Talán delíriumban lenne, s időnként halucinálna. S kíváncsian kérdezem, talán válaszol is a fa? S ha igen, mit mond? S erre a következőket feleli. Azt mondta nekem, itt vagyok, én, itt vagyok, én vagyok az élet, az örök élet. Az alábbiakban bővebben kitérek arra, amiről eddig is szó volt, hogy tudnélik, a koncentrációs táborban élő ember belső életvalósága torzulásának magyarázata alapjában véve nem a felsorolt pszichofizikai okokban keresendő, hanem végső soron a szabad elhatározás az, ami meghatározó e tekintetben. A lágerfoglyok pszichológiai megfigyelése alapján mindenekelőtt az mondható el, hogy azok jellemének fejlődése esett áldozatul a lágerélet befolyásainak, akik emberi, szellemi mi voltukról túl hamar lemondtak. Ez azonban csak azokkal történhetett meg, akik elveszítették belső tartásukat. Most annak a kérdésnek járunk utána, hogy mi lehetett volna ennek a szellemi tartásnak az alapja, illetve miből kellett volna annak összeállnia. Volt táborlakók önvallomásainak és tudatosítóinak van egy közös vonásuk. Mindannyian arról vallanak, valójában a bizonytalanság volt a legelviselhetetlenebb számukra, az, hogy sohasem tudhatták, mennyi időt kell még eltölteniük a koncentrációs lágerben. A táborfogoly nem ismeri szabadulásának időpontját. A szabadulás időpontja, amennyiben az egyáltalán szóba jöhetett, olyannyira bizonytalan volt, hogy gyakorlatilag azt éltük meg, fogságunk időtartama nem csak meghatározhatatlan, hanem végelláthatatlan. És ha egyszer egy ismert pszichológus kutató arra utalt, hogy a koncentrációs tábori létet egyfajta provizorikus létezésként lehetne jellemezni, akkor ezt a meghatározást oly módon egészíthetjük ki, hogy megfogalmazzuk, a koncentrációs tábor fogjának egzisztenciája határidő nélküli átmenetnek tekinthető. A táborba újonnan beszállított foglyok általában semmit sem tudtak az ott uralkodó állapotokról. A visszatérőknek hallgatniuk kellett, s voltak táborok, ahonnan soha senki nem tért vissza. A lágerbe érkezés pillanatában minden esetre megváltozott a lélek beállítódása. A bizonytalanság vége egyszer s mind a vég bizonytalanságát is jelentette. Beláthatatlan volt, hogy ez a létforma egyáltalán véget ére, vagy sem, s ha igen, mikor. Mint ismeretes, a latin finis szónak két jelentése van. Egyszerre jelenteni a véget és a célt. Az az ember azonban, akinek nincs módja látni létformájának végét, arra sem képes, hogy olyan célt tűzzön ki maga elé, amiért érdemes élnie. Többi nem képes jövőre irányuló életet élni, mint ahogy ez normális körülmények között magától értetődő. Ezáltal azonban belső életének egész struktúrája megváltozik. Belső élete hanyatlásnak indul, mint ahogyan ezt más élettörténetek alapján is ismerjük. Hasonló pszichológiai állapot jellemzi például a munkanélkülieket. Az ő egzisztenciájuk is provizorikussá vált, s bizonyos értelemben ők is jövőkép nélkül élnek, anélkül, hogy látnák jövőjük értelmét. Munkanélküli, bányászokon végzett, pszichológiai megfigyelések egész során át vizsgálták már ezt a helyzetet, hogy milyen hatásai vannak az eféle torzult létezési módnak a belső időre, vagy élményidőre, ahogyan ezt a pszichológiában nevezik. Nos, a táborban ezt a következőképpen éltük meg. Egy rövidebb időszak, mondjuk egy nap, aminek minden óráját értelmetlen kínzások töltötték ki, végtelenül hosszú időnek tűnt.
Ugyanakkor egy hosszabb időszakaszt, mondjuk egy hetet, a maga mindennapos egyformaságával úgy érzékeltünk, mint ami hihetetlen gyorsan eltelt. S a bajtársaim mindig egyetértenek velem, ha azt mondom, a táborban egy nap hosszabb, mint egy hét. Így hihetetlenül paradox módon éltük meg az idő múlását. Ebben az összefüggésben egyébként azokra a találó pszichológiai észrevételekre is érdemes emlékeznünk, amelyek Thomas Mann Varázshegy című regényében olvashatók, ahol olyan emberek lelki fejlődését kísérhetjük figyelemmel, akik hasonló lélektani szituációt élnek át. Tüdővésszel fertőzött szanatóriumi ápoltakról van szó, akik ugyanúgy nem ismerik szabadulásuk időpontját, akiknek léte ugyanúgy jövő nélküli, akik ugyanúgy egy cél nélküli jövő elé néznek, mint azok az emberek, akiknek a sorsát itt taglaljuk, a koncentrációs táborok lakói. Az egyik lágerfogoly, aki annak idején az újonnan érkező, leendő táborlakók hosszú sorában a pályaudvarról a koncentrációs tábor felé tartott, később elmondta nekem. Az volt az érzése, mintha a saját hullája mögött menetelt volna. Így intenzíven élte meg akkor az abszolút jövőtlenséget, ami arra indította őt, hogy egész életét csupán a múlt szemszögéből szemlélve lezártnak tekintse, olyannak, mint ami végérvényesen elmúlt, mint egy halott élete. Az eleven hulla élményét sok egyéb mozzanat is erősíti. Míg a fogság ideje alatt az idő végtelenségét éljük át, a tér magát, a teljes korlátozottságot jelenti, a bezártság élményét kelti. Mindaz, ami a szöges dróton kívül van, hamarosan megközelíthetetlennek, elérhetetlennek, s végül valahogy valótlannak tűnik. Táboron kívüli események csak úgy, mint az ott kínélő emberek, a kinti élet megszokott rendje, a táborlakó számára szinte kísértetiesnek látszik. Amit egyáltalán át tud tekinteni a kinti világból, azt úgy látja, mintha egy halott tekintene vissza a túlvilágról, a földi élet valóságára. A maga természetes módján zajló élettel szemben a fogolynak egy idő után az az érzése támad, mintha ő már elveszett volna a világ számára. A koncentrációs tábor belső életformája az önmagukat feladó emberek számára egyfajta retrospektív létezési móddá válik, most már nem látnak jövőjükben olyan célokat, amelyeknek segítségével megőrizhetnék emberi tartásukat. Erről a múltba forduló tendenciáról más összefüggésben már esett szó. A borzalmakkal teli jelentől való eltávolodás igénye mutatkozik meg ebben a magatartásban. A jelen valóságának leértékelése, az adott lét figyelmen kívül hagyása azonban bizonyos veszélyeket rejt magában. Így módon az adott létformak alakításának lehetőségei, amelyek valamilyen módon még a tábor életen belül is adottak, mint ahogyan ezt hősies példák bizonyítják, könnyen veszendőbe mehetnek. A realitás teljes mellőzése, ami a lágerfogoly idéglenes létformájából következik, könnyen arra indíthatja az embert, hogy átengedje magát a sorsának, hogy elbukjék, mert hiszen úgyis minden hiába való. Az ilyen emberek elfelejtik, hogy gyakran épp a rendkívüli nehéz külső helyzetek kínálnak lehetőséget arra, hogy az ember lélekben felülemelkedjék önmagán. Ahelyett, hogy a tábor élet ezen külső nehézségeit a lélek belső helytállása próbájának tekintenék, adott létformájukat nem veszik komolyan, mint egy valószerűtlennek tekintik azt, ami elől legjobb kitérni, leginkább oly módon, hogy az ember már csak múltbéli életével foglalkozik. Az ilyen ember élete aztán zátonyra fut, pedig fogságának éppen lehető legnagyobb nehézségei nyújtanak számára alapvetően azt a lehetőséget, hogy emberi léte magasába emelkedjék. Természetesen csak kevés ember képes erre, ők azonban sikerrel teljesítették ki emberi nagyságukat minden látszólagos kudarcuk ellenére, sőt még halálukkal is, amely felül emelkedettség korábbi átlagos életükben talán soha nem adatott meg volna nekik, a többieknek, nekünk, középszerűeknek és langyosaknak azonban Bismarck figyelmeztetés lett volna érdemes megszívlelnünk, aki egyszer azt mondta. Az életben olykor úgy járunk, mint a fogorvosnál. Az ember hajlamos azt hinni, hogy a neheze még hátra van, holott már túl vagyunk rajta. Más megfogalmazásban azt is mondhatnánk. A koncentrációs táborban a legtöbb ember úgy vélte, hogy a cselekvő magatartás valós lehetőségei már elillantak, valójában azonban volt mód annak megválasztására, hogy mivé formálja az ember táborléti életét. A vegetálást választja-e, mint a foglyok ezrei, vagy pedig, amit csak kevesen a legkiválóbbak tettek meg,
belső győzelemmé nemesíti azt. Így tehát egyértelmű, hogy minden próbálkozásnak arra kell törekednie, hogy ellene hasson azon pszichopatológiai jelenségeknek, melyeket a táborélet a foglyokban előidéz. És amelyek minden pszichoterápia vagy épp pszichohigiénia elleni hatásként jellemeznek, hogy a koncentrációs táborban élő embert a koncentrációs tábor ellenére belsőleg erősítse meg, hogy létét újra képes legyen a jövőre irányítani, hogy újra elérendő célt lásson maga előtt. Volt néhány lágerfogoly, aki ösztönösen megpróbálkozott ennek megvalósításával. Többségük rendelkezett valamivel, ami lelket öntött beléjük. Ez a valami többnyire egy darabka jövőbe vetett hit. Az ember végül is úgy teremtődött, hogy egyedül a jövőbe vetett hite az, ami valójában életben tartja. Az értelemteli jövő iránti hitébe menekül, valahányszor léte legnehezebb pillanatait kell átélnie. Ez a menekülés olykor egyfajta önáltatásba torkollik. Ami engem illet, erről a következő élmény jut eszembe. Hosszú menetoszlopban, kegyetlen fagyban és jeges ellenszínben sántikáltam több kilométeren át a lágertől a munkahelyünkig. Nyitott cipőmbe bújtatott, kisebesedett lábaim annyira fájtak, hogy a sírás határán voltam. Gondolataimat minduntalan nyomorúságos táboréletünk ezerféle apróságnak tűnő gondja foglalkoztatta. Mit kapunk ma vacsorára, nem kellene inkább azt a szeletnyi felvágottat, ami esetleg úgynevezett kiegészítésként adnak, elcserélnem egy darab kenyérért? Most váltsam ebbe egy csajkányi levesre azt az utolsó cigarettát, amit 14 nappal ezelőtt prémiumként kaptam. Hogyan juthatnék egy darabka cipőfűzőként használható dróthoz, amivel a régi töröttet pótolhatnám? S ha odaírunk az építkezés helyére, lesz-e módom idejében csatlakozni a megszokott munkacsoporthoz, vagy pedig hozzácsapnak egy másik csapathoz, ahol egy durva előmunkás ütlegelései várnak rám. S mit tehetnék annak érdekében, hogy egy bizonyos kápó bizalmába férkőzhessek, aki ahhoz a hihetetlen szerencséhez segítene hozzá, hogy tábori munkásként a lágeren belül dolgozhassak, s ne kelljen többé részt vennem ebben a rettenetes mindennapos menetelésben. Már undorodom attól a szörnyű kényszertől, ami arra indít, hogy elmémet minden nap minden órájában ezek a gondolatok gyötrik, és akkor cselhez folyamodom. Hirtelen látom magam, amint egy jól megvilágított, szép, meleg és tágas előadóteremben az emelvényen állok, előttem érdeklődve figyelő hallgatóság ül, kényelmes fotelekben s én beszélek. Előadást tartok a koncentrációs tábor pszichológiájáról. És mindaz, ami most annyira nyomaszt és meggyötör, objektív megvilágításba kerül, minden elszenvedett kint a tudományosság magasabb szempontjai szerint mutathatok be és ábrázolhatok. És ez a csel lehetővé teszi számomra, hogy valamelyest felülemelkedjem az adott helyzeten, a jelenen annak összes szenvedésével együtt, és mindezt olybá vegyem, mint amit már magam mögött tudok, és magamat pedig, akinek mindezt át kellett élnie, egy olyan érdekes, pszichológiai tudományos vizsgálódás tárgyának tekintsem, amit én magam végzek el. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. Áldott szép napot is, további jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonard atya műsora következik.

foglalkozik, illetve a hitmélyítéssel. Viszont minden egyes műsor másképp közelíti meg azt a bizonyos témát, ami a keresztény életünknek a velejárója, sőt lényeges része. Úgy az imádság, mint pedig a lelki életben való előrehaladás, tehát több szempontból kerül megvizsgálásra, és ez jó. Annyival inkább, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk sablonosra teremtve. Nem vagyunk egyformák, és mindenki más és más körülmények között él, más korosztályú, más életfelfogású, más műveltségű, és fontos, hogy mindenki megtalálja azt a helyes útat, amely természetesen egyrészt a föld életében a lelki dolgaiban előre viszi, másrészt pedig segíti őt, hogy közelebb kerüljön ahhoz, ami örök célunk, az örök boldogság. Viszont vannak alapvető dolgok, amelyeket mindannyian kell, hogy tudjunk, kell, hogy tudatosítsunk magunkban, mert ezek nélkül nem tudunk igazán előre haladni. Tehát észrevesszük, hogyha csak egy-két eszközt használunk fel, és azt is válogatva, hogy melyik nekünk szimpatikusabb vagy testhez állóbb, lehet, hogy azt veszük észre rövid vagy hosszú távon, hogy nem sokat haladunk előre. Pont azért, mert csak azt választottuk, ami nekünk testhez álló, ami nekünk úgymond könnyebb, és ezt fél gőzzel, fél lendülettel, semmilyen fajta erőfeszítés nélkül talán tudjuk követni, vagy járni azt az útat. És az az út, amelyben nincs egy minimális áldozathozatal az előremenete szempontjából, az az út általában nem célra vezető. Tudjuk azt, hogy a sportolók például ahhoz, hogy rövid idő alatt egy mulandó díjat nyerenek, nagyon sokat fáradoznak a háttérbe. Ahhoz, hogy valaki szakemberré váljon egy-egy bizonyos területen, nagyon sokat kell, hogy tanuljon elsősorban, másrészt pedig, hogy gyakoroljon egy nálánál képzettebb, úgymond mester mellett, ahhoz, hogy ő is elsajátítsa azt a tudományt, amiben szakemberi akar válni. Ahhoz, hogy valaki egy doktori címet szerezzen egy bizonyos területen, nagyon sok vélekedést és szakirodalmat kell, hogy elolvasson, elsajátítson, és ezekből mint egy kivonatot, vagy egy összesítést készítve kell, hogy elkészítse saját maga szakdolgozatát. Az a háziasszony, aki egy nagyon finom ebédet akar elkészíteni, szintén nagyon sokat kell fáradozzon a háttérben, elsősorban kigondolja, kiszámolja a költségvetést, elmegy és bevásárol, utána előkészíti a főzéshez valókat, utána pedig maga a főzési folyamatnak az összes lépéseit végigviszi ahhoz, hogy valami készüljön, és egy pár perc alatt a család elfogyassza. Tehát látjuk azt, és természetesen sorolhatnánk tovább az ilyen élethelyzeteket, látjuk azt, hogy mindennek a hátterében van egy előkészítő munka, mindennek a hátterében van egy fáradozás, van egy úgymond áldozathozatal, időnkből áldozunk, tudásunkból, természetesen ez nem kopik, nem jelenti azt, hogy áldozunk a tudásunkból, és akkor kevesebb marad belőle, nem. Tehát mindennél áldozatot hozunk ahhoz, hogy valamit létrehozzunk. A fő kérdés az, hogyha az élet minden területén van egy előkészület, van egy folyamat, van egy áldozathozatal, akkor miért pont a lelki életben lenne másképp? A lelki élet szintén előkészületeket igényel ahhoz, hogy haladás legyen tapasztalható az életünkben. Egy komoly elhatározás, kitartás, tehát

túl van, talán már az első fiatalkoron is, talán középkorú, vagy talán már idős, de minden, ami a lelki életét illeti, még gyerekcipőben jár. Ez egyáltalán nem volna szerencsés. Ennek függvényében az embernek lépést kéne tartania legalább a korát illetően, hogy legalább olyan szintű legyen a lelki élete is ahány éves fizikai szempontból. Hát ez talán egy ideális helyzet lenne, de sok esetben sajnos ez nem valósul meg. Ha megvalósulna, bizonyára mi keresztények egyrészt másképp élnénk a világban, másként adnánk példát a világnak, hogy hogyan is kéne tulajdonképpen élni, gondolkodni, cselekedni. Egészen más kisugárzásunk lenne a világ felé, ami az élet helyzeteit illetően más lélekkel fogadnánk mi a betegségeket, a nehézségeket, a problémákat, de sajnos ez nem látszik meg rajtunk keresztényeken. És ez valahol mind annak köszönhető, hogy leragadtunk egy szinten, és nem is voltunk hajlandók ezen a szinten módosítani. Megelégedtünk azzal, nekünk tanítottak egy pár imád gyermekkorunkba, eljárogatunk többé-kevésbé rendszeresen Istenházába, és ezzel elégedjen még mindenki. Nem másért tesszük. Még mondhatjuk úgy, még nem is a jó Istenért, hanem önmagunkért. Amikor én imádkozok, nem a jó Istenért teszem, hanem önmagamért. Bárminél furcsán és önzőnek tűnik, de Isten nagyon jól el van nélkülem is. Nagyon jól megvan az ő végtelen boldogságába, akkor is, hogyha hozzáfordulok és imádkozok, akkor is, hogyha nem. Tehát mindennek a hátterében tulajdonképpen ott van, hogy nekem válik javamra. És olyan sok téren vagyunk mi önzők ebben az életben, miért ne lennénk pont ezen a téren úgymond önzők, hogy a saját javunkat akarjuk. És ha már saját javunkat akarjuk, akkor azt is fel kell ismerjük, hogy a lelki élet nem olyan, mint az imént említett példák bármelyike, hogy egy bizonyos időt, képességet áldozunk valamire, az meg lesz, és onnan pedig élvezzük. Úgy, ahogy egy tudás is el tud kopni, hogyha nincs megfelelőképpen fejlesztve, tehát valaki ledoktorál, utána soha többé nem tanul semmit a saját területén, előbb-utóbb lemarad. Egyrészt a világ halad előre, és ő lemarad, másrészt pedig a saját tudását is elfelejti az ember, hogyha nem gyakorolja. A háziasszony nem úgy főz ma, hogy két hónapra elegendő lesz, és soha nem ürül ki az edény, amibe főzött, hanem elfogy az is, amit készített. Holnap újra kell kezdje, vagy holnap után. Tehát ezt a folyamatot újra és újra meg kell ismételni. Ugyanígy vagyunk mi a lelki élettel is. Ha eljutunk egy szintre, és ott megállunk, egyrészt a megállás a lelki életben mondhatjuk úgy egy biztos visszaesés, tehát egyre gyengébbek és gyengébbek leszünk a lelki élet területén. Másrészt pedig a sátán gondoskodik róla, hogy az a kevés, vagy több-kevesebb jó erény, vagy hasonló, amit életünkben elértünk, kifejlesztettünk, gyakoroltunk, hogy az is eltűnjön, elkopjon, sőt, tönkre tegyünk minden érdemet a bűneinkkel, mert a sátán mindig kísért, és előbb-utóbb, ha nem vigyázunk, le is terít. Ezért fontos, hogy mi nagyon komolyan vegyük, hogy a lelki életben folyamatosan kell előre haladjunk. Nem szabad megállni. Nem ragadhatunk le egy bizonyos szinten. Ahhoz viszont, hogy előre haladjunk, több mindenre van szükség. Elsőben arra, hogy folyamatos legyen a mi ima életünk, amiben mi újra és újra Isten iránti szeretetünket igyekszünk kimutatni, Isten iránti bizalmunkat és várjuk az ő segítségét, Isten iránti engedelmességünket akarjuk kimutatni, hogy én kész vagyok megtenni azt, amit az Isten mond. Hát itt ezen a területen van talán az egyik nagy hopp, az egyik nagy nehézség a mai embernek, aki, és itt olyan átít értelemben fogalmazva, szinte fázik az engedelmesség szó hallatára.
mert a mai ember büszke akar lenni az ő szabadságára, legalábbis mi

Európába is, tőlünk nyugatra. Egészen más fogalmuk van a szabadságról és az életről, például kelet irányába. Nem gondolok itt most feltétlenül Oroszországra, az is keletre van tőlünk, de még ott is, de az arab világ egészen másképp gondolkodik, utána pedig a távol-keletiek, tehát indiaiak, kínaiak, és sorolhatnám az ilyen tőlünk távol levő nemzetiségűeket. Tehát egészen másképp gondolkodnak a szabadságról és egyáltalán az életről. Mi, a keresztény kultúrában élő személyek, akiknek van egy bizonyos történelmük a hátterébe, többieknek is van, viszont a mi történelmünket ismerve látjuk, egy folyamatos harc a szabadságért, ez jellemezte és szőtte át a mi történelmünket. Most napjainkban, a modern korban, 21. század első negyede végén élve, büszkék vagyunk arra, hogy szabadok vagyunk. És a szabadságot tulajdonképpen mi észre se vettük és felcseréltük egy szabadossággal, ami nem ugyanaz, mint a szabadság. A szabadosság által tulajdonképpen oda jutottunk, hogy nekem ne diktáljon senki, se Isten, se ember, én azt teszek, amit akarok. És ha úgy gondoljuk, hogy regényben illő ez az elgondolás, akkor nézzünk körül a nagyvilágba, és meg fogunk lepődni, hogy mennyire igaz ez, hogy mindenki önző módon a saját érdekét próbálja követni, és egyre kevésbé vagyunk érzékenyek a társadalmi visszajelzésekre, vagy egyáltalán társadalmat irányító törvényekre. Mint aktív sofőr, folyamatosan van alkalmam bosszankodni a többieknek az önzőségén, akinek nincs egyáltalán tekintetük a többiekre. Ő úgy közlekedik, ahogy neki eszébe jut, az nem számít, hogy a másikat veszélybe hozza, vagy nem, tehát borzasztó. Ugyanez észrevehető az élet majdnem minden területén, és nem akarok ebbe belemerülni és külön példázódni, de mindenki a saját élet körülményéből kiemelheti, megtapasztalhatja, idézheti, hogy mennyire rossz a helyzet. A mai ember nagy szabadságában tulajdonképpen egy nagy önzésbe esett. És ez az önzés természetesen semmi köze nincs az igazi szeretethez, mert az önzés az természetesen egy helytelen önszeretet, és ebből kifolyólag minden egyes törvény, ami nem az ő közvetlen belátása szerint jót eredményezi, azt mellőzi, azt kerüli. Pedig akkor volnánk igazán kiegyensúlyozottak, boldogok és egy bizonyos cél felé biztosan haladók, hogyha be tudnánk tartani az előírásokat, a törvényeket. Legyen az akár emberi, mert ezek a törvények társadalmi életünket szabályozzák, de biztosan az Istenit kéne mindenekelőtt betartani, mert azok sose változnak. A társadalmi törvények változnak, mindig korhoz kötöttek, az embernek az aktuális igényeihez vannak szabva. Természetesen itt a törvényhozó és a törvényt felügyelő, törvény betartását felügyelő személyek és szervek kell azon iparkodjanak, hogy ezek a törvények tényleg aktuálisak legyenek. Viszont minden törvénynél érvényes az alap kijelentés, megállapítás, minden törvény kötelez, amíg érvényben van. Tehát amíg nem módosítanak, bármilyen buta törvénynek tűnik egyik másik, köteleznek bennünket. Az isteni törvények nincs olyan, hogy hát jövő hónapban lejár, vagy 200 év múlva már másképp élnek az emberek, és másképp gondolkodnak, és akkor új törvények kellenek az Isten részéről. Nem. Az isteni törvények egyszer voltak megadva az emberiség részére, és azóta is érvényben vannak. A mindenkori embernek az életét szabályozzák, és kell, hogy szabályozzák, és boldog az az ember, aki ezeket a törvényeket egyrészt megismeri, másrészt pedig betartja, és segít másoknak is, hogy betartsa. Mindezek, amiket itt felsoroltam, igényelnek tehát egy olyan lelki életet, egy olyan biztos lelki talajt mindannyiunk számára,
amelynek segítségével úgy a társadalmi életben elboldogulunk és üdvösen, mint pedig az örök boldogság felé üdvösen tudunk haladni. Mi szükséges ahhoz, hogy tényleg egy haladást tapasztaljunk életünkben? Az, hogy elsőbb nyitottak legyünk arra, én akarok fejlődni, nem ragadok le egy szintnél. Továbbá fejlesztem magamban és elhatározom magamban azt, hogy bármi történik, én kitartó leszek ebben a folyamatban. Rengeteg akadályba fogok ütközni. Elsősorban a sátán kísértése, aki tönkre akar tenni mindent, ami a lelkünk javát illeti. Tehát ő lesz az első, aki leginkább támad, és el akar minket bátorítani, tántorítani ettől az elgondolást, hogy akarunk fejlődni lelkileg. Továbbá erőt kell vegyünk magunkon, hiszen rosszra hajló természetünk nem reagál azonnal a jóra, a szépre és minden tabi nélkül, nem hajlandó vagy nem képes áldozatokra is, akár még saját hajlamainak a legyőzése által is arra, hogy az ember haladjon. És nem utolsó sorban mi nagyon világosan kell lássuk az előttünk álló célt, ami miatt mi bátorítást kapunk folyamatosan, igen, érdemes kitartani, érdemes áldozatokat vállalni, érdemes néha még a világ áradatával is szembeúszni, csak azért, hogy nyerjük el az örök javakat. És ahhoz, hogy én tudjak előre haladni, szükségem van segítségre. Az első és a legfontosabb segítség, amit kapok, amiben részesülök, az nem más, mint maga mindenható Isten, aki folyamatosan egyrészt gondviseli az én életemet, a mennyi atya. Segít az ő jelenlétével úgy a Szentírás szavaiban, mint pedig a tanítás által maga az Úr Jézus. Segít az ő valóságos jelenlétével, mint lelki táplálék szintén az Úr Jézus az oltári szentségben, és segít folyamatosan a Szentlélek, aki az ő áldásával kíséri minden napomat, és segít abban, hogy minden jót megvalósítsak. Mindezen segítség mellett van szükségünk egyáltalán bármilyen más segítségre? Igen, mert az említett három isteni szemét elsősorban ésszel fogjuk fel, hogy ez így van, és a mindenható Istennek a segítségét felfogjuk ésszel, hogy igen, velünk van és segít, viszont a lelki viszonylatban ezt kevésbé érezzük, csak egy bizonyos szint elérése után. A vallás nem az észnek a dolga elsősorban. Igen, kell az eszünk is, hogy megismerjük a vallásnak és egyáltalán az isteni tanításnak minden egyes részleteit, aspektusait, viszont nem elegendő. Ha csak ésszel közelítenénk meg tudás szempontjából, akkor elegendő lenne, hogyha olyan lenne a mi memóriánk, mint egy számítógépé, aki na jóval több mindent tud befogadni, mint mi, sokkal könnyebben tud szintetizálni információkat, mint mi, és még sincs üdvösségre szánt lelke egyetlen egy számítógépnek se. Nem is lesz soha, mert nem lesz személy belőle. A személyek azok, akik Isten teremtményeiként az örök boldogságra vannak hivatva. Szükség van tehát arra, hogy a láthatatlan Istent, aki a lelkünk mélyén dolgozik, segítse valaki vagy valami, hogy felszínre jöjjön az én lelkem mélyéről minden Istennel kapcsolatos tanítás, élethelyzet, tanács, és így tovább. Továbbá szükségem van a szenteknek a példájára, akik bemutatják azt, igen, hasonló módon élhettek úgy, mint én most, persze más technikai és társadalmi körülmények között, de az élet amúgy nem változott, ugyanaz az ember most is, mint 2000 évvel ezelőtt, és mégis elérték az örök boldogságot.
Tehát bátorítást kapok arra, hogy igen, érdemes harcolni a jó érdekében, mert megvan annak a jutalma és a biztos célja. És nem utolsó sorban szükségem van olyan jó barátszerű személyre vagy személyekre, de inkább egyes szám, akik segítenek engem a mindennapi élet előrehaladásában. És ezt nevezzük mi lelki vezetőnek. Lelki vezető az, aki legalább egy szinttel fölöttem áll, és segít, hogy én is arra szintre fellépjek. Nem elegendő az egy szint, viszont azért hoztam ezt az egy példát, hogy rámutassak arra, nem lehet nekem lelkivezetőm olyan, aki ugyanazon a szinten van, mint én. Nem tudunk előre haladni. Még rosszabb lenne, ha olyat szeretnék választani lelkivezetőnek, aki még azt a szintet se üti meg, mint én. Tehát mindenképp egy lelkivezető, egy lelkiirányító nálamnál magasabb szintű kell, hogy legyen. Hol keresem az ilyen személyeket? Természetesen a választ mindenki tudja, annélkül így kifejtsem. Ha beteg vagyok, nem a mérnökhöz fordulok, hanem az orvoshoz. Ha tanulni akarok, akkor tanárhoz fordulok, és így tovább. Tehát az élet minden területének megvannak a szakemberei, akiket fel kell adott esetben, hogy keressek, és az ő tudásukra és tanácsukra kell, hogy alapozzak, hogyha valami jót akarok magamnak. Lelkélet szintjén is elsősorban azokat keresem fel, akik hivatásszerűen ezzel foglalkoznak. A mai modern ember, aki mellőzi, vagy legalábbis egy része mellőzi a vallásos élet minden egyes kérelmeit és velejáróit, azok is érzik, hogy szükségünk van segítségre, és akkor fordulnak a polgári segítséghez. Ezeket úgy nevezzük, hogy pszichológus, tehát szakemberek, akik a lélek dolgaiban képezik ki magukat, és több-kevesebb eredménye megszabadulnak a gyesbajos dolgaiktól, és bizonyos ideig, óráig egyensúlyban tudják leélni életüket. Kedves Márrádió hallgatók, ezt a témát természetesen nem zártuk le, és folytatni fogjuk, ezután ezzel foglalkozunk, tehát a lelki vezetéssel. Szükségünk van erre, hol keressük, milyen módon kövessük, és így tovább. Viszont a mai adásunk végéhez érünk lassan. Kívánok minden kedves hallgatónak egy áldott szép napot, sok kegyelmet, Jóisten áldását, és hallgassuk továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, erdészerte megszólaltak a harangok, imára hívnak bennünket, kulcsoljuk imára kezeinket, és imádkozzunk együtt közösen az Úrangyala imában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen!
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik.
1: Szavad tűzben kipróbál tiszta beszéd, azért szereti új szolgád.
0: Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé. Hallíts füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A holtak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kíntól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel? Vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: Te, én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem?
1: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt imádkozták velünk az Úr angyalát és a Zsolos Mábula déli imaórát. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak velünk, hiszen hamarosan kezdődik a déli magazin.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: 2026. május 26-án kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma önökkel lesznek.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránd. Déli magazin témája 2026. május 26-án kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botont Pálos atya fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd a Hásfa, a Csíksomék egy szobor születése című könyvnek a szerzőjével, Antal Imrével beszélgetünk itt a Csíksomói stúdiónkban. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. május 26-án a Csíksomlyói stúdióból köszöntjük Önöket. A pontos idő 12 óra és 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Búcsúkoncert és kiállítás Sepsiszentgyörgyön.
1: Ma este 7 órától a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban az Eufónia kórus és a Szerenát kamarazenekar búcsúkoncertjére kerül sor, Sipos Zoltán és Lőfi Gellért karmesterek irányításával. Ugyanakkor megtekinthető a Plugor Sándor Művészeti Líceum képzőművészeti tagozatának kiállítása. Előadás Székelyudvarhelyen.
0: Szülőként gyakran érezhetjük, hogy a világ gyorsabban változik, mint ahogy mi követni tudnánk a gyerekeink nevelésében. Ezen az előadáson a szülői reziliencia kerül középpontban, amely segíthet eligazodni a nevelés mindennapi kihívásaiban. Az előadó I. és Ferenc marketing szakember, oktatás és településfejlesztő, vállalat és szervezetfejlesztő. A Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központ vezetője, a Vitamag kitalálója, valamint perszológ viselkedés és személyiségfejlesztő tréner. Az előadást holnap délután 5 órától tartják a Székely-Udvarhelyi Egyetemi Központban. A részvételi díj 50 lej, regisztrálni és jegyet vásárolni a Vitamag weboldalon lehet. Törjön út!
1: Törjön út címmel tart fiatalos dicsőítést, tanúságtételt és örömteli együttlétet a Búzamag közösség holnap este 6:30-tól a csíkszeredai Szent Ágoston templomban. Az esemény nyitott mindenki előtt. Harminc éves a kolozsvári római katolikus teológiai kar.
0: A Bábes-Bolyai Tudományi Egyetem római katolikus teológiai kara alapításának 30. évfordulója alkalmából május 28-a és 30-a között ünnepi konferenciát szervez Kolozsváron, melynek témája teológia a közéletben, a világi teológusok, mint hídépítők. A program csütörtökön délután 3 órakor kezdődik a fő épület Aula Magna termében. Pénteken reggel 8 órától ünnepi szentmisével veszi kezdetét a tudományos ülés, melyet rádiónk élőben közvetít. Részletekről holnap délután 15 óra 20 perctől hallhatnak a kerekasztal beszélgetés keretében, a kor tanárainak jelenlétében. Ballagás Nagyváradon.
1: Pénteken délelőtt 11 órakor a nagyváradi Székesegyházban tartott főpapi szentmisén adnak hálát az elmúlt 12 év kegyelméért a Szent László római katolikus teológiai liceum végzős diákjai. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyős püspök lesz. Templombúcsuk a nagyváradi egyházmegyében.
0: Május 31-én, Szent Háromság vasárnapján déli 12 órakor az alábbi településeken tartanak búcsús szentmisét. A váradszőlősi plébánia templomban Pálos István főesperes kanonok, a belényesi plébánia templomban Honló László egyetemi professzor, az éradonyi plébánia templomban pedig Tóth János csernakeresztúri plébános lesz a szentmise főcelebránsa és szónoka. Néptáncfesztivál Meggyesen.
1: Június 6-án ismét ünneplőbe öltözik a Meggyesi Geveln Park. 23. alkalommal rendezik meg a Vándorcsizma Néptáncfesztivált, amely az elmúlt több mint két évtized során a város egyik legemblematikusabb közösségi eseményévé nőtte ki magát. A rendezvény ma már nem csupán a helyi magyar közösség egyik legfontosabb ünnepe, hanem egy olyan találkozási pont is, amelyet a város és a térség más nemzetiségű lakói is jól ismernek és szeretnek. Oritúr lelki napra készülnek Csíksomjon.
0: Találkozó egymással és Jézussal, ez a célja az idén júliusban először megrendezett Oritúr lelki napnak. Az esemény a világi Krisztus hívőket szólítja meg, azzal az üzenettel, hogy különleges helyük és küldetésük van az egyházban. Emellett egy adománygyűjtő rendezvény is az erdélyi ifjúsági közösségek számára, ezzel támogatva őket, hogy minél többet tehessenek egyházunk jövőjéért. A lelkinap mottója, ébred a holnap. A gondolat az Eucharist jövőt tengerén című dalából származik, és megerősíti az Oritúr üzenetét, miszerint az egyház jövője a hívek ébredésével és cselekedeteivel kezdődik és épül. Így hát a szervezők meghívása mindenkinek szól, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hisz mind életük tanúságával mutatják meg másoknak Krisztust. A rendezvényt július 4-én Csíksomjon tartják, a részvétel mindenki számára ingyenes. További információkat az Oritúrról, a Gentium alapról és az adományozásról a K1 közösségi oldalain olvashatnak.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idei év első komolyabb hőhulláma kezdődik Romániában. Egy meleg légtömeg érkezik az ország fölé. 2-30 fok fölötti értékekre számítunk, helyenként akár 33 fok is lehet. A szerda lesz a hét, illetve az idei első melegebb időszak legforróbb napja. A meteorológusok szerint ugyanakkor a hőség mellett záporok is kialakulhatnak a délutáni órákban. A magasabb páratartalom és a növekvő hőérzet miatt fokozódik a hőkomfort romlás is. A nyár elején erőteljesen kezdődik, gyakorlatilag már hagyományá vált, hogy az évszakhoz képest korábban jelentkeznek az átlagosnál melegebb időszakok. Dél-Kelet-Európa is egyre gyakrabban tapasztalja ezt a tendenciát.
0: A következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcinban és a Bánságban ma délben 12 órakor. Aradon 26 fok van, Baróton és Brassóban 22, Besztercén 24 fok, Csíkszeredában 23 fokot mutat a hőmérő. Désen és Dicsőszentmártonban 24 fok van, Déván 25, Fogarason 22 fokot mértek ma délben 12 órakor. Gyergyóalfaluban 21 fok van, Gyulafehérváron 24. 22 fokot mutat a hőmérőm Kézdivásárhelyen, 23 fok van Kolozsváron, Máramaros-szigeten, Maroshévízen, Marosvásárhelyen és Nagysármáson egyaránt. 24 fokot mutat a hőmérő Nagybányán. Nagyszebenben 23 fokot mértek. 26 fok van Nagyváradon, Resicabányán, Szatmárnémetiben és Temesváron egyaránt. 22 fok van Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen. Tordán 25 fokot mértek, míg Zilahon 24 fok van ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.marjaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac marjaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves testvérek, a mai evangélium Szent Márk könyvéből a 10. fejezet 28. verstől a 31. versig szól. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Talán olyan keménynek tűnnek az Úr Jézusnak a szavai, de én azt gondolom, hogy pontosan ezek a szavak adják meg számunkra azt a szabadságot, amellyel a legjobban tudunk viszonyulni családtagjainkhoz, az otthonunkhoz. Főleg a kiszolgáltatott és szélsőséges helyzetben mutatkozik meg, hogy ki hogyan tud viszonyulni saját családjához, otthonához, a saját életéhez. Annak idején az idős pálos atyák nagyon sok szép példáról beszéltek, amikor őket is elhurcolták börtönben, és voltak ott olyanok, akik nagyon szerették a családjukat, mégis hűségesek maradtak hitükhöz, Istenükhöz, és merték vállalni a börtönbüntetést, vagy adott esetben voltak itt még, ki is végeztek. Hogyha első helyen van a Jóisten az életünkben, akkor egészen biztos, hogy nem csorbul a családi kapcsolatunk, hanem épp ellenkezőleg megerősödik. Mert van egy olyan biztos pont, ahová oda tudom fűzni a szeretett kapcsolataimat, és amiből ki tudok indulni. A nehéz helyzetekben oda tudok fordulni Isten felé, és kérem az ő erejét, hogy kitartó tudjak lenni a szeretetben, az odafordulásban, a családom iránt. És ez csodálatos eredményt hoz. Az Úr Jézus azt mondja, hogy százannyit kapunk. Valahogy ebben a csodálatos Isten által adott kötelékben az ember sokkal többet tud meglátni és megélni a másik szeméből, mint hogyha ez nem lenne. Mert nem a saját önző elvárásainak próbálja a másikat megfeleltetni, hanem keresi, mi az, ami a másikban érték. Akit Isten tartja első helyen az életében, az arra törekszik, hogy azokat az embereket, akik körülötte vannak, megismerje. Mert a megismerés ez egy folyamat. Nem egy, két, öt évig tart, hanem egy életen át. Folyamatosan meg kell ismernünk a másikat. Nyitottnak lenni, meghallgatni. És persze mindig érezzük azt, hogy bár sok mindent ismerünk, mégis nagyon sok titok van a másik szemében. Akik igazán szeretik egymást, azt szokták mondani, te nekem mindig új vagy. Akik meg nem szeretik egymást, vagy legalábbis kevésbé, azok azt mondják, te mindig ugyanaz vagy. Jézus meg tudja adni nekünk azt az ajándékot, hogy mindig egyfajta újdonság élménnyel tudjunk a másikra tekinteni, vagyis megkapjuk a százannyit. És hogyha szabadok vagyunk azoktól a ragaszkodásainktól, amelyek földhöz kötnek bennünket, akkor is megélhetjük a szabadságnak a százannyi voltját. Kérjük az Úrtól, ezzel a fajta szabadsággal, az iránta megmutatkozó, mindenek felett álló szeretettel tudjuk élni a mindennapjainkat.
2: Kedves hallgatóink, a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos szerzetestől hallhattuk. Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben egy könyvet fogunk önökkel ismertetni, egy könyvet fogunk önöknek bemutatni, mégpedig a szerzővel fogunk beszélgetni itt a csíksomlyói stúdiónkból. Antal Imrét köszöntöm a stúdióban, aki a Hársfa című könyvnek a szerzője. A csíksomlyói kegyszobornok a születéséről szól ez a könyv, és arra kérem Imrét, hogy néhány szóban mutatkozzon be első körben.
1: Antal Imre vagyok, Csíkmadarason születtem, és ott is jártam iskolába, aztán Csíkszeredában, Mártonáromba, majd Temesváron, Politechnikán, ott ismertem meg a feleségemet is, és 1986-ban kényszerű okok miatt elhagytuk az országot, tehát idén 40 éve, hogy Ausztriában élünk.
0: Emigrációban élni gondolom nem egy leányálom, nem egy könnyű, főleg távol a hazától, távol a csíksomlyói szűzanyától, és az lenne a kérdésem, hogy ennek egy kicsi kerettörténetet tudunk adni?
1: Igen, az ember, hogyha elmegy szülőföldjétől távol, és még egy kicsit az idő is elmegy fölötte, mert én idén vagyok 70 éves, szülőföld átminősül. Mindig is ott volt a lelkemben, és ott volt az első helyen, de kap egy kis finom, egy mélységet. És van 4 unokánk, ők lettek az elsők az életünkben, 2021 óta nyugdíjas vagyok, és nagyon sokat mesélek. 2 évestől 11 évesig, ők már tudnak Erdélyről, tudnak Csíkmadarasról, tudnak a csíkmadarasi dédimámáról, és minden lehetőséget megfogunk, hogy hazajöjjünk, hogy ismerjék meg ezt a tájat, ahonnan a nagyapjuk származik, nagyon fogékonyak erre, és úgy éreztem egy késztetést, hogy ezt most már egy kicsit más formában is át kellene nekik adjam. Na most innen elkezdtek bennem pörögni a dolgok. Ha már át akarom adni, akkor kapjunk egy olyan formát, ami mondjam azt, hogy örök élet. Akár digitális világban, akár a nyomtatott világban. És akkor ez elkezdett bennem munkálkodni, hogy megfogalmaztam 3 kérdést csíksomlyói szűzanyával kapcsolatosan. Hogy ki, mikor, miért. Ki faragta, mikor faragta, és miért faragta. A mikort az be lehetett lőni úgy 1500-as évek eleje, de hogy ki és miért, na itt fogalmazódtak meg bennem azok a kérdések, amelyikre úgy éreztem, hogy a misztika segítsége nélkül erre nem lehet választani. És így főtt bennem, és egy adott pillanatban azt mondtam, hogy ha én választ kapok arra, hogy a székely embernek a lelki világ, az életfelfogását, a ragaszkodását mi határozza meg, akkor már jó úton leszek. És 3 dolgot fogalmaztam meg, az egyik a táj. Ez a táj, amiben él a székely ember. A csíki havasok, ahonnan jön a fény. A hargita, ahogy áteleli ezt a vidéket. Az egyeskő, ahogy vigyáz erre a vidékre. Az olt, ahogy elvisz bút bánatot, örömet, időt, időtlenséget. Ez az egyik. A másik pedig az ősiséghez való ragaszkodás. Ahogy Csaba Királyfi, Csillagösvény, Csodaszarvas, Turul. Ezek nem legendák, hanem élő emlékezet az itt lévő emberek életében, és a harmadik, ez a mély ragaszkodás szűzanyához. És gyakorlatilag itt már el is érkeztünk, hogy mi motivált, hogy írjam meg ezt a könyvet. Mert hogyha azt mondom, hogy jó, székely ember emlékezetében úgy él, hogy a csíksomlyói szűzanyát Hársfából farag, akkor utána megyek egy Hársfának,

0: ezeket mind gyűjti maga, mint egy krónikás, mindent jegyez. És akkor egyszer csak ezek a dolgok átlényegülnek, és akkor az a környezet, amit a könyvbe teremtettem, elviszi oda a cselekményt, hogy ennek más befejezése nem lehet, csak az, hogy egy szobor lesz belőle, egy kegyszobor.
1: Nagyon jó volt olvasnom, és visszarepített az időben a 13. század elejére, közepére, majd úgy ugye folyamatosan teltek az évek, évtizedek. Jó volt olvasni azt a környezetet, azt a leírást, ahogyan a fantáziáját az olvasónak beviszi abba a korszakba, beviszi abba a lelki töltetbe, beviszi abba a helyzetbe, amikor minden még olyan egyszerűen a természet közeli életformában, talán a Jóistennek az elképzelése az ember életviteléről még nagyon-nagyon félelhető abba a korszakban. Viszont ott már megtapasztalható az, amikor jönnek a tatárok, amikor veszedelem van, amikor nehézségek vannak. Nagyon képletesen le van írva a könyvben a rengeteg küzdelem, a rengeteg fájdalom, és az elszakítottság, a bizonytalanság, és a hársfa az mint egy őrszem vigyáz az ott lévőkre, vigyáz arra a környezetre, ami körülötte van. Honnan jött ez a finomra hangolás?
0: Én az élményeket valaki rákérdezett. 1955. december 13-a óta gyűjtöm. És ebben a felpörgött világban az ember rájön, ha egy kicsit visszavonul magába, ha egy kicsit imádkozik, ha egy kicsit egyébre gondol, mint ami most itt dúl full körülöttünk, akkor rájön arra, ha egy kicsit a hammut leveri a parázsra, észreveszi, hogy ott még tűz van, akkor rájön, hogy nem kell nagy erőfeszítés, hogy azt a világot előhozzuk, amiben élünk. Tehát ez a döbbenetes, hogy ebben a világban élünk. Én amikor a könyvből egy részletet felolvastam, egy rész, amikor egy öreg mesél az egyeskőről. Azt mondták nekem, hogy Imre, soha nem néztünk így az egyeskőre, de ettől arrafelé így fogjuk látni az egyeskőt. És ugyanez érvényes az erdőre, a körülöttünk lévő világra, bármire, hogy itt vagyunk benne, és itt vannak nekünk. A Jóisten azért teremtette, hogy itt legyenek. Tehát távol vagyok egy kicsit ettől a világtól, időben is, és kilométerben is, valahogy magától letisztul, lepucolódik ez a hammuróla, és a lelkembe megemelkednek ezek a dolgok, és utána már nem nehéz, hogy megfogjam ezeket a dolgokat, főleg azért, mert kirekesztettem magam a politikai szélviharokból, minden, ami zavarhatott volna, és éreztem, ahogy ez a gondolat elhatalmasodik rajtam, hogy a lelkem elkezd emelkedni. És utána valaki megkérdezte, mennyi idő alatt írtam ezt a könyvet, fél év, de egy életnyi felgyűlt, tapasztalatnak nem mondom, de érzelem, érzés van benne, és utána, amikor az embernek így megemelkedik valami a lelkében, odaül a komputer mellé, akkor már nem is kell gondolkoznom. És ez így volt. Ugye én nem vagyok íróember, programfejlesztő mérnök vagyok, tehát engem nem tartanak nyilván sehol, sem páholyok, sem szalonok, és nekem nem kell feltétlenül minden évben egy könyvet letegyek, hogy elismert valaki legyek, hanem ezt úgy magamból, főleg az unokáimra, és főleg a népemre gondoltam, hogy legyen valami az asztalra letéve, és ha valaki kezébe veszi, és valamennyit a lelke megemelkedik ezáltal a könyv által, akkor a jó Istentől a legnagyobb fizetséget kaptam ezért.
1: Azt hiszem, hogy az én részemről már a fizetség az meg is van, hiszen úgy érzem, hogy sokkal másabb szemmel nézek a szűzanyára. Nem feltétlenül azért, mert hogy igaz a történet, hanem sokkal inkább azért, mert akár igaz is lehetne ez a történet. És valóban, hogy azóta is vigyázó szemmel tekint a szűzanya nem csupán a Csíki medencére, hanem az egész összmagyarságra ilyen szempontból, és mindazokra, akik édesanyjuknak tekintik a szűzanyát. Úgyhogy a Mária Rádióban, a Szűzanya Rádiójában azt hiszem, hogy ez egy nagyon helytálló és

0: igen nagy privilégium, hogy bemutathatjuk ilyen formában is ezt a könyvet. Amire rá szeretnék kérdezni, hogy több helyen már vártam, hogy feltűnjön az a róvás a könyvben, ami a faragott keresztnek az aljára volt írva, és kerestem a megoldását, hogy mi is az. Megtudhatom, hogy mi az?
1: Ott van az utolsó oldalon. Igen. Nem tudom, hogy eláruljuk-e, hogy maradjon meg az olvasóba is a felfedezésnek, vagy a kíváncsiságnak ez a gyökere. Nálam fontos volt az, amikor ezt a regényt írtam, hogy mindennek legyen érte. Mert ugye van az a mondás, hogy ha egy színdarab az első részben az asztalon egy pisztoly van, akkor az a legkésőbb a harmadik részben valaki azzal lőni fog. Tehát nem csak dísznek teszik oda, hanem annak van egy célja. Na most, ugye azzal kezdődik ez a regény, már a második vagy a harmadik oldal, hogy az a vándor a kőkereszt, megdőlt kőkeresztnek az alján talál egy jel. Nem rovásírás, mert a rovásírás az egyéb, ez szimbólum. Jó, tudjuk, hogy a régi keresztjeink ilyen szimbólumokkal tele vannak, de akkor ezt a szimbólumot most akkor én vigyem végig. És végigviszem, és az utolsó oldalon lesz a megoldás, hogy mi az a szimbólum, adjuk meg, hogy ezt a meglepetést az olvasónak.
0: Bizony, mégpedig vastagított betűkkel, dőlt betűkkel fogják tudni olvasni azt az egy mondatot, amit ez a szimbólum jelent, és hol fognak tudni találkozni Imrével a következő napokban, hiszen ez a mai napon, mégpedig május 26-án kedden délben van műsorban. Ettől arrafele milyen könyvbemutatók várhatók?
1: Igen, tehát tegnap voltunk Lövétén, ma este a Milléniumi templomban vagyunk az esti szent mise után, utána való nap szerdán, Szentegyházán a Gábor Áron liceumban, akkor utána jön Csíkrákos 29-én, utána jön Csíkkarcfalva 5-én, jön Csíkszentdomokos, ha jól emlékszem, 7-én, és 10-én már akkor már hazafelé útban Székelyudvar. Tehát ezek vannak még előttünk.
0: Ezeket az időpontokat meg lehet találni valahol, tehát hogyha valaki szeretne mondjuk a Csíkszentdomokosra menni, és helyszín időpontot, ezt hol fogja tudni megtalálni?
1: Igen, ugye mivel most a digitális világban mászkál mindenki lesfel előres hátra, én létrehoztam Facebookon egy csoportot, aminek az a neve, hogy a Hársfa, a Csíksomlyói Kegyszobor csoport. Nagyon sokan bejelentkeztek, és ott napi rendszerességgel teszem fel nem csak az időpontokat, hanem beszámolókat a már meglévő könyvbemutatókról, rádiós eseményekről. Tegnap a Székelyhang csinált egy interjút, az is felkerül. A Vásárhelyi Rádióban voltunk a vendégségben, ez a Mária Rádió is fel fog kerülni, ezeket gyűjtöm, legyen meg a marketingje is.
0: Én hálásan köszönöm Antal Imrének, hogy beszélgethettünk, bemutatta a Hársfát. Az lenne a kérésem így végszóként, hogy hallgatóink számára mi az, ami úgy a lelkén megfogalmazódott, hogy ezt különösen a hallgatóknak szánja?
1: Minden segítség itt van körülöttünk, és ezeket legyen bármilyen típusú, és itt van a Csíksomlyói Szűzanya, aki ezeket felerősíti. Nem kell egyebet csináljunk, még jól kisekkel nyújtsuk a kezünk. Ha imára kapcsoltuk, akkor a segítség megvan. És ez a könyv csak így tudott létrejönni. Folyamatosan éreztem az, hogy én 1000 kilométer távolságban voltam, mit se számít a Szűzanya. Ott tartotta végig a kezét a fejemet. És mindenkinek ott tartja. Van, aki észreveszi, van, aki megpróbálja lesöpörni, nem sikerül. Csíksomlyói Szűzanya az itt kötényébe tart minket.
0: Amen. Legyen így. Köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Antal Imrével, a Hársfa című könyv szerzőjével beszélgettünk. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak rádió közelben.

0: Kedves hallgatóink, déli magazinunk végéhez közeledve engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan a szeretetlen rózsafűzérét fogjuk imádkozni egy órától, ezt követően ima a békért. 13 óra 30 perctől zenés köszöntővel jelentkezünk a Szatmár Németi stúdiónkból. 14 órától Fészek meleg címmel Kertész Marika és Tibor műsorát hallhatják. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, majd Medjugorje üzenet Vidikállókodi tündetolmácsolásában. 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától az Irgalmaság rózsafűzérének imádkozására hívjuk hallgatóinkat. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd önöket, 16 órától igéző lesz hallható. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk az önök imakéréseit a Szatmár Németi stúdiónkból, majd szintén onnan a fájdalmas rózsafűzért és a Loretói litániát imádkozzuk. 18 órától kapcsoljuk majd a Csíksomlyói Egytemplomot, pápai kisbazilikát, ahonnan a Szent Antal nagy 97. kegyének szentmiséjét közvetítjük. 19 óra 15 perctől Segítség gyászolók címmel Hajlák Attila atya várja majd önöket. 19 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsorismertetőt hallhatnak, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk önöktől a Csíksomlyói stúdiónkból, a mai déli magazint szerkesztették
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránt, Pál Gellért nevében is további áldott szép délutánt és tartalmas rádió hallgatást kívánunk mi kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és a litániát. Felajánljuk az imát a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért és minden kedves hallgatónk szándékáért.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szent Lélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja dobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívőből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből álladó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uramat, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és ami megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádiót ezen a szép, nyeleg, meleg, szinte nyári napon, amikor nagy-nagy örömmel vagyok itt önökkel, hogy együtt lehessünk ebben a mai zenés köszöntőben, innen a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs Tímea köszönti önöket, 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót, akár születésnapot, vagy névnapot, vagy egyéb eseményt ünnepelnek, házassági évfordulót, például Jóisten áldását kérem minden ünnepeltre, és azúton szeretném felköszönteni a szüleimet is, akik ma ünneplik a házassági évfordulójukat, hát a Jóisten tartsa meg őket még nagyon sokáig, hogy együtt lehessünk, illetve önök is köszönhetnek a mai napnak a névnaposai, a Fülöpök, az Evelinek és a Gyöngyvérek. Őket lehet köszönteni a mai napon. Nagy-nagy szeretettel várom, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék őket, köszöntsék azokat, akiket szeretnek, kívánjanak valakinek egy szép napot. Elmondanám azt az öt dalt is, amely szerepel a mai listánkon. Az első helyre egy nagyon szép dalt hoztam, hiszen közeledik a gyermeknap, és az a címe ennek a dalnak, hogy minden gyermek külön csoda, amit ugye nap mint nap tapasztalhatunk, hogyha ránézünk a gyermekeinkre, és észreveszünk az ő mosolyukat, hogy mekkora csodát adott nekünk a Jóisten azzal, hogy gyermekkel ajándékozott meg. A második helyen van a Szívemben itt a menny, a harmadik László Attilától a Minden új nap veled kezdődik el, a negyedik a Fiatalok zenekartól Mária mondta, úgy legyen, és az ötödik egy szép Ave Mária. Ezek közül választhatnak, és ezeket küldhetik a szeretteiknek és az ismerőseiknek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: És már is itt van az első kedves hallgató, Halló Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Először is köszöntöm Tineát, sok szeretettel. Szeretném köszönteni négy faluba, Miklós Istvánt és feleségét Marikát, házasságuk évfordulója alkalmából. A Fiókot Miklós Hunort, akinek a tegnap volt a születésnapja, Jóisten bőséges áldását kérem életükre, a családjukkal együtt, ezt kívánja Marikának az édesanyja. Telhangz összes éneket kérem.
0: Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntőt, tejtőnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért következzék akkor a mai köszöntünk első dala a Fiatalok zenekartól, a Mária mondta, úgy legyen, hallgassák szeretettel.

Mivel továbbra is üresek a vonalak, és nincsen beérkezett üzened sem, ezért akkor jöjjön most egy újabb dal a mai zenés köszöntünkben. Szívemben itt a menny, a Mária Rádió munkatársainak az előadásában. Hallgassák szeretettel!

Itt a menny. Milyen szép is lenne, ha mindannyian ezt éreznénk nap, mint nap, hogy ott van a szívünkben a mennyország. Ott van a szívünkben a jó Isten, aki lakást akar venni, aki ott akar lenni, és mindig az életünknek a részese szeretne lenni. És milyen szép az, amikor gondolunk az embertársainkra, amikor felköszöntjük a szeretteinket, amikor valakinek csupán

Szépen szép napot kívánunk, hát erre bíztatom önöket, hogy használják ki ezt a mai zenés köszöntőt, és köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket. Hívhatnak minket, vagy írhatnak nekünk, most üresek a vonalak, aki beszeretne jutni ebbe a mai műsorba, annak sikerülhet, hogyha tárcsázza a vonalainkat, SMS-t is, üzenetet is írhat, várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

Mivel nincsenek telefonálók, nincsen beérkezett önzenetünk sem, ezért akkor ne szóljon csak egy instrumentális zene, hanem akkor jöjjön a következő dal a mai köszöntőnkben, amelyet elsősorban az édesanyáknak szeretnék küldeni, mindazon édesanyáknak, akik gyermeket várnak, most hordják a szívük alatt a kisgyermeküket, de minden édesanyának, akinek kicsin gyermeke van, vagy nagyobb gyermek, akiről gondoskodhat, aki mellett mindig ott lehet, hát szóljon nekik Ivancsics Tamástól a 9 hónap című dal, mely nagyon szépen megmutatja azt, hogy milyen fontos is az, hogy mi édesanyán 9 hónapig hordjuk a szívünk alatt a gyermekünket, és életet adunk neki, és mekkora nagy csoda, hogy a Jóisten ekkora ajándékkal ajándékoz meg minket, hogy ránk bíz egy kicsi életet. Hát szóljon önöknek ez a dal, hallgassák szeretettel!

0: Még van néhány perc a mai köszöntőnkből, még lehet köszönteni. Van is egy telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntelek, kedves tényi, és továbbá köszöntök nagy-nagy szeretettel minden ágyhoz és házhoz kötött beteget. A Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, kitartást a minden napjaikhoz. És kívánok áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, viszont kívánunk egy áldott és szép napot!

Üres a vonal, üres a postaláda, ezért lezárom akkor ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Jóisten áldása legyen minden ünnepelten, legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép délutánjuk, és tartsanak velünk a továbbiakban is. Búcsúzom most a zenés köszöntőből, Szűcs Timeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit. A mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mai műsorunkban két egymáshoz szorosan kapcsolódó és pünkösd után néhány nappal különösen aktuális témáról lesz szó. Először arról gondolkodunk, hogy mit jelent a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben, hogy hogyan tudunk nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami Istent tiszteli. A második részben pedig tovább vinném ezt a gondolatot a családi életre, és arról fogok beszélni, hogy mitől lesz egy ház nem csupán lakóhely, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és világító jel a világ számára. Tartsanak velem ma is, jó rádiózást!

Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Olvassuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében. Ez a mondat nagyon józanul beszél rólunk. Arról, hogy az ember nem semleges lény. Valami mindig irányítja. A kérdés csak az, hogy éppen mi? A pillanatnyi vágyaink? A testi ösztönök? A világ hangja? Környezet nyomása? Vagy Isten lelke? Ma sok felül azt halljuk, hogy engedjünk a vágyainknak. Ha jól esik, tedd meg. Ha neked ez jár, ne fogd vissza magad. Ha mindenki más is úgy él, te miért ne tennéd? Amíg senkinek nem ártasz vele, nincs nagy baj. Első hallásra ez nagyon szabadságszerető gondolkodásnak tűnhet, valójában azonban sokszor pusztító. Mert nem minden vágy jó csak azért, mert erőteljesen ott van bennünk. Ha megkívánok egy egész tortát, attól még nem lesz jó döntés azt megenni. Ha dühömben ki akarok mondani egy kemény mondatot, ami biztosan sebet üt a másikon, attól még nem lesz igazam, hogy őszinte voltam. Ha valami vonz, de közben eltávolít Istentől, a házastársamtól, a gyermekeimtől, vagy önmagam jobbik részétől, akkor nem szabadságról van szó, hanem rabságról. A keresztény ember szabadsága nem azt jelenti, hogy mindent megtehetek, amit csak akarok, hanem azt, hogy Isten erejével már nem kell mindent megtennem, amit megkívánok. És ez óriási különbség. Mielőtt valaki tudatosan Krisztushoz kapcsolódik, sokszor csak a saját akarat erejére támaszkodik. Elhatározza, hogy nem lesz türelmetlen, aztán mégis az lesz. Elhatározza, hogy nem enged a régi szokásnak, aztán mégis enged. Elhatározza, hogy nem vág vissza, nem nézi meg, nem veszi meg, nem eszi meg, nem mondja ki. Aztán újra és újra elbukik. Nem azért, mert feltétlenül rossz ember, hanem azért, mert az akarat ereje önmagában kevés. Szent Pál apostol viszont azt mondja, ha Isten lelke lakik bennetek, már nem a bűnös természet uralma alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény embernek többé nem lesznek kísértései. Lesznek. Nem azt jelenti, hogy többé nem támadnak rossz vágyai. Támadnak. Nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig a jót fogja választani. De azt jelenti, hogy már nincs egyedül a küzdelemben. Mert ott van benne a Szentlélek. És ez egészen konkrét erőforrás, nem egy elvont vallásos fogalom. A Szentlélek az, aki segít felismerni, hogy amit most kívánok, az hová vezet. Ő ad erőt kimondani, hogy nem etetem tovább ezt a haragot. Nem engedem el ezt a bántó mondatot. Nem megyek bele ebbe a tisztátalan helyzetbe. Nem választom azt, ami pillanatnyilag jól esik, de hosszú távon rombol. Szintén Pál apostolnak a Galatákhoz intézett levelében ezt olvashatjuk. Lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. És ez nem tiltás központú kereszténység. Nem arról szól, hogy Isten el akar venni tőlünk mindent, ami örömet ad.
hanem arról inkább, hogy Isten meg akar szabadítani attól, ami végül elveszi az örömünket. Mert sok vágy először szabadságot ígér, aztán rabság lesz belőle. Sok kísértés ezt mondja, hogy ettől jobban leszel. Aztán utána marad a szégyen, az üresség, távolság, a bűntudat, a kapcsolataink sérülése. A Szentlélek nem azért mond nemet valamire bennünk, mert ellensége az életnek, hanem azért, mert az igazi élet felé akar vezetni. Ezért nem elég azt mondani, hogy hát én ilyen vagyok, nem tudtam megállni, ez erősebb volt nálam. Ha Isten lelke bennünk él, akkor nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a régi természetünknek. Lehet, hogy nehéz nemet mondani, de nem lehetetlen. Lehet, hogy vannak küzdelmeink, de nem vagyunk erőtlenek. A kérdés inkább az, hogy segítségül hívjuk-e a Szent Lelket a kísértés pillanatában. Mert sokszor csak utólag imádkozunk, miután elbuktunk, miután kimondtuk, miután megtettük. Pedig a Szent Lelket éppen a döntés pillanatában kellene segítségül hívni, amikor még ott állunk két út között, amikor még csak formálódik bennünk a mondat, amikor még csak erősödik a vágy, amikor még csak közeledik a rossz döntés. Ilyenkor egy rövid ima is elég lehet. Szentlélek, Úristen, most vezess! Uram, adj erőt nemet mondani! Ne engedd, hogy a régi természetem irányítson! Ez a keresztény szabadság gyakorlata. Nem túlságosan látványos, de életet formáló. És talán ma mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, az életem melyik területén mondogatom még mindig azt, hogy nem tudok megállt parancsolni magamnak. Hol lenne ideje végre nem a saját erőmre támaszkodni, hanem a Szentlélek erejét kérni? Isten lelke bennünk akar munkálkodni. A kérdés csupán az, hogy engedjük-e vezetni magunkat.

Kedves hallgatóink, az előbb arról hallhattunk, hogy a keresztény élet nem egyszerűen jó szándékból vagy emberi akarat erőből fakad, hanem abból, hogy engedjük a Szent Lelket működni bennünk. Ez a vezetés azonban nem csak az egyéni döntéseinkben fontos, nem csak abban fontos, hogy mire mondunk nemet és mire mondunk igent. A családi életünket, az otthonunk légkörét is ez formálja. Mert egy család nem attól lesz keresztény, hogy kereszt van a falon, vagy Biblia van a polcon, hanem attól, hogy Jézus valóban középpontban áll. A következő részben arról fogok beszélni, hogy mit jelent keresztény otthont építeni, olyan helyet, ahol a család nem csak együtt lakik, hanem Isten jelenlétében. És ezt nem azért mondom, mert én is nagyon tökéletesen tudom és élem, hanem mert ez lenne a cél. Amikor keresztény családról beszélünk, gyakran a családtagokra gondolunk. A férjre, a feleségre, a gyerekekre, a közöttük levő szeretetre, hitre, kapcsolatra, és ez helyes is. De van valami, amiről keveset beszélünk. Arról a fizikai helyről, ahol ez a család él. Konkrétan a házról, a lakásról, az otthonról. Pedig a keresztény család élete nagyobb részt ott zajlik. Ott hangzanak el a legfontosabb mondatok. Ott történnek a kibékülések. Ott ülünk le az asztalhoz, ott neveljük a gyerekeket, ott imádkozunk, vitatkozunk, pihenünk, elfáradunk, és újra kezdjük. Ezért nem mindegy, hogy az otthonunk csupán lakóhely, vagy valóban egy keresztény otthon, mert nem ugyanaz a kettő. Egy házat fel lehet építeni téglából, fából, betonból, pénzből, jó ízléssel, praktikus megoldásokkal. Egy keresztény otthon azonban ennél több. Ott nem csak emberek laknak, hanem Krisztusnak is van helye. Ott nem csak együtt esznek és alszanak a családtagok, hanem kapcsolatban élnek egymással. Ott nem csak tárgyak vannak, hanem jelenlét is. Nem csak berendezés, hanem légkör. Nem csak használati rend, hanem lelki rend is. Pál apostol az efezusi levélben azt írja, ő, vagyis Krisztus tartja össze az egész épületet. Belőle nő ki az Úr szent temploma. Ezt a képet az egyházra mondja, de valamiképpen a keresztény otthonra is igaz. Egy család otthona is növekedhet az Úr szent helyévé. Nem azért, mert mindig csend van benne és rend, nem azért, mert nincs ott soha semmiben veszekedés, nem azért, mert mindenki tökéletesen viselkedik, hanem azért, mert Jézusnak ott van valódi helye. A keresztény otthon egyébként elsőként házi templom. A család imádságának, a hitének, az Istenhez fordulásnak a helye. Nem helyettesíti a templomot, nem helyettesíti a szent misét, nem helyettesíti az egyház községet, de a hit első és legközvetlenebb gyakorló tere. Ott tanulja meg a gyermek, hogy Isten nem csak a templomban van. Ott tanulja meg, hogy étkezés előtt hálát lehet adni. Lefekvés előtt rá lehet bízni a napot az Úrra. Egy nehéz döntés előtt lehet imádkozni. Egy bocsánat kérés után lehet újra kezdeni. A keresztény otthonban a hit nem vendég, hanem családtag. Ezért fontos, hogy az otthonunkban legyenek jelei annak, hogy kihez tartozunk.
Nem kell túlzásba esni, nem kell vallásos kirakattá alakítani a lakásunkat, de jó, ha van egy kereszt, egy szent kép, egy szentírás jó látható helyen, egy kis imasarok, gyertya, rózsafűzér, valami, ami emlékeztet, hogy ez a ház nem csak a miénk. Itt Istennek is helye van. A jelek önmagukban azonban nem elegendők. A keresztény otthon igazi jele a légköre. Az, hogy milyen hangon beszélünk egymással, hogy van-e bocsánatkérés, hogy van-e hála, hogy a gyerekek azt látják-e, hogy apa és anya nem csak követel, hanem imádkozik is. Nem csak irányít, hanem szolgál. Nem csak szabályokat ad, hanem jó példát is. Másodszor a keresztény otthon a tanítványság iskolája. Ott tanuljuk meg, hogy mit jelent Jézust követni a gyakorlatban. A templomban halljuk az evangéliumot, de otthon derül ki, hogy mit kezdünk vele. Könnyű szeretetről beszélni általánosságban, de nehezebb türelmesnek lenni este, amikor mindenki fáradt. Könnyű megbocsátásról beszélni, de nehezebb oda menni a másikhoz és kimondani, hogy sajnálom. Könnyű szolgálatról beszélni, de nehezebb észrevenni, hogy a társunk már kimerült, és most nekünk kell átvenni valamit. Az otthon azért is iskola, mert nem csak a gyerekek tanulnak benne, hanem a szülők is. A házasság, a gyermeknevelés, a közös élet mind-mind formál. Sokszor éppen otthon derül ki, hogy hol vagyunk még önzők, hol vagyunk türelmetlenek, hiúk, kényelmesek. A család ugyanis nagyon őszinte tükör, nem engedi sokáig fenntartani a kegyes látszatokat. Aki otthon nem tud szeretni, annak a nyilvános kereszténysége is kérdésessé válik. Szent Pál ezért írja Timóteusnak, hogy aki közösséget akar vezetni, annak előbb a saját házát kell jól vezetnie, a saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre is teljes tisztességre neveli, aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani. Hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Teszi fel a jogos kérdést az apostol. És különösen is fontos minta ez az édesapák számára. Az édesapa otthon tanul jó pásztor lenni. Nem uralkodni, hanem gondoskodni. Nem parancsolgatni, hanem vezetni. Nem távolról ellenőrizni, hanem éppen jelen lenni. A keresztény apa nem pusztán kenyérkereső, hanem lelki felelős. Olyan ember, akinek a jelenléte biztonságot ad, irányt mutat, és Isten atyai gondoskodásából valamit láthatóvá tesz. De ugyanez igaz az édesanyára is. Az anya szeretete, türelme, imája, figyelme sokszor az otthon lelki szövetét tartja egyben. Sok család hite az édesanyák csendes, kitartó hűségén keresztül őrződött meg. A keresztény otthonban a gyerekek megtanulják, hogy hogyan kell élni, nem elméletben, hanem mintákból. Megtanulják, hogy az ember lehet, együttműködő, nem csak versengő. Lehet önzetlen, nem csak önérvényesítő. Lehet másokért élő ember, nem csak önmaga körül forgó. Amit otthon látnak, azt viszik tovább a világba. Harmadszor a keresztény otthon evangelizációs központ is. Ez talán elsőre furcsán hangzik, de nagyon igaz. Egy olyan otthon, ahol Krisztus jelenléte valóságos, tanúságot tesz.
Nem harsányan teszi ezt, nem erőszakosan, nem állandó prédikálással, hanem a működő szeretet erejével. A vendégszeretet itt különösen fontos. Amikor megnyitjuk az otthonunkat mások előtt, akkor nem csak ételt vagy helyet adunk nekik, hanem bepillantást engedünk a családi életünkbe. Megérezhetik, hogy nálunk más a légkör. Nem azért, mert minden tökéletes, hanem azért, mert békesség van. Rend van. Egymásra figyelés van. Imádság van és megbocsátás is van. Jézus azt mondja, hogy senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edény félével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. A keresztény otthon ilyen lámpás lehet. Nem önmagát mutogatja, hanem Krisztus fényét engedi át. Egy család otthona lehet fény a szomszédok, a rokonok, a barátok számára. Lehet egy hely, ahol egy magányos ember melegséget tapasztal, ahol egy gyerek biztonságban érzi magát, ahol egy vendég nem csak jó ételt kap, hanem valamivel többet is, békességet. És erre ma nagyon nagy szükség van. Sok ház ma inkább szálláshely, mint otthon. A családtagok jönnek, mennek, esznek, alszanak, képernyők előtt élnek, de igazán alig találkoznak. Egy keresztény otthon ezzel szemben a találkozás helye Istennel és egymással. Végül pedig a keresztény otthon erődítmény is. Nem bezárkózásra hív, hanem védelemre. A világ sok zajt, sötétséget, fáradtságot, kísértést hoz. Hazatérve szükségünk van egy olyan helyre, ahol a lelkünk megpihenhet. Ahol nem kell állandóan teljesíteni, ahol nem kell állandóan bizonyítani, ahol új erőt kapunk ahhoz, hogy másnap újra kimenjünk a világba, és Krisztus tanúi legyünk. Ezért sem mindegy, hogy milyen az otthonunk légköre. Át engedtük-e teljesen a képernyőknek, a rohanásnak, a fogyasztásnak, a feszültségeknek? Vagy tudatosan alakítjuk úgy, hogy Krisztus uralma érzékelhető legyen benne? A keresztény otthon nem gazdagság kérdése, nem nagy ház kell hozzá, nem tökéletes berendezés, nem úszómedence, nem különleges lakáskultúra. Lehet egy kis lakás is keresztény otthon, ha ott Jézus Krisztus van a középpontban. És lehet egy gyönyörű, hatalmas ház is lelki értelemben üres, hogyha minden más fontosabb benne, mint az Isten. Jézus a farizeusoknak ezt mondta: a kő, amelyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Ez egy döntő kérdés, hogy szeglet kő-e Jézus az otthonunkban. Rá építünk-e, vagy csak néha behívjuk, amikor baj van? Ő határozza-e meg a családunk rendjét, vagy csak amolyan díszítő elemként van jelen? A keresztény otthon akkor lesz valóban házi templom, akkor lesz a tanítványság iskolája, és világító jel, ha Jézus nem a peremén áll, hanem középen. Ha ő az, aki köré a család élete rendeződik. Ha ő formálja a beszédünket, a döntéseinket, az időbeosztásunkat, a vendégszeretetünket,
pihenésünket, a konfliktusaink kezelését. És ez nem megy egyik napról a másikra, de el lehet kezdeni. Egy közös imával, egy családi étkezéssel, egy kis imasarokkal, egy bocsánatkéréssel, egy vasárnap megszentelésével, egy döntéssel, hogy az otthonunk nem csak működni fog, hanem élni is Krisztusban. És ha ezt komolyan vesszük, akkor az otthonunk valóban áldás forrásává válhat. Nem csak nekünk, hanem másoknak is. Mert ahol Krisztus van a középpontban, ott a ház lassan otthonná válik. Az otthon pedig házi templommá. A család pedig világossággá a világ számára.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban először arról gondolkodtunk, hogy Isten lelke valódi erőt ad nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami igazi életet ad. Aztán arról is beszéltünk, hogy ez a lelki vezetés hogyan formálhatja át az otthonainkat, hogy a ház, amelyben élünk, ne csupán lakóhely legyen, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és Krisztus fényének hordozója. Talán ma elég egyetlen kérdést magunkkal vinni. Vajon az otthonunk légköre mit mond Jézusról? Azt, hogy ő középen van? Vagy azt, hogy csak néha jut hely neki? Kívánom, hogy családjainkban és otthonainkban egyre inkább ő legyen a szegletkő, a béke forrása és az öröm középpontja. Önök a Fészek Meleget és a műsorvezetőt, Kertész Tibort hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Áldott békés napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nehemiás könyvénél hagytuk abba, ugye az imánál, hogy átélje az ember a kegyelmet, ugye itt hagytuk abba, először végig kell, hogy menjen azokon, hogy akarom, teszem, összeszedem maradék erőm, imádkozom, bűnbánatot tartok, de nem megy, és akkor elalélok. Újra kezdem egészen addig, míg össze nem törik az ember egészen, míg meg nem érti, hogy amit kapunk, minden kegyelem, minden csak úgy Istentől. Azt mondja az Úr Jézus, magától terem a föld. Isten adja növekedést. Úgy magától oldódnak meg a problémáink. Isten oldja meg, de olyan, mintha csak úgy magától oldódna meg, nincs benne az ember ereje. Ez a kegyelem. Amikor Pál azt mondja, hogy kegyelem nektek, irgalmasság és békesség, akkor ezekre gondol. És említsek még két dolgot. Nehemiásnak azt jelenti magyarul a neve, hogy Isten megvigasztal. Így olvastuk az első versben, hogy Nehemiásnak, Hakája fiának beszédei. Ez a Hakája meg azt jelenti magyarul, hogy Isten szomorkodik, elrejtőzik. És az ő fia volt Nehemiás, akit Isten megvigasztal. Mikor Hakália élt, akkor Isten elrejtőzött, de amikor Nehemiás élt, akkor megtapasztalhatta, hogy Isten nem rejtőzik el többé, hanem megvigasztalta az ő népét. Ezt a vigasztalást adta nekünk Isten Krisztusban. Erre mondja Pál apostol, hogy aki megvigasztal minden mi nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk minden nyomorúságba esettet, azzal a vigasztalással, amivel Isten vigasztal. Nem a kegyelmet megértetni. Ha már így benne vagyunk a versekben, még egy rövid verset olvasok, mert ez is a kegyelemhez kapcsolódik, és egy kicsit kapcsolódik a, ugye, a halottakhoz is, nem azért, hogy mi fontosnak tartanánk, vagy az igében ilyen lenne, csak hát ez a szokás. Ugye Füle Lajos írta, ez a címe, beszélni kell még ma a halottakkal. Beszélni kell még ma a halottakkal. Főként annak, aki meghalni se ér rá. Nekem elmondták már, mint a halottak, hiába futottak. Alapvető tévedés volt az élet, és éppen ezért már jóvá tehetetlen. Sokat elértek, semmire sem mentek, s a semmi súlya elviselhetetlen. Mert oda át csak egy marad az érték, mit tettek itt az ingyen kegyelemmel, amelyért nem futni kellett volna balgán, hanem megállni, és elfogadni csendben. Beszélni kell még ma a halottakkal. Csendesedjetek el a temetőben. Eddig a vers. Szóval jó egy ilyen elcsendesedés, mint amiben Nehemiás is volt. Leülni Isten előtt, imádkozni, engedni, hogy szóljon hozzánk, és megérteni, hogyha nincs kegyelem, akkor minden hiába. De kegyelmet a halálra szántaknak adnak, a halálra ítélteknek. És először el kell jutnunk odáig, hogy halálra ítéltek vagyunk, bűnösök vagyunk, és akkor majd megértjük a kegyelmet. Kedves Mári Rádió hallgatók, egy újabb szentírási fejezetet veszünk Nehemiás könyvéből, és pedig a második fejezet első 20 vers szaka, az pedig így szól. És volt a Nisszán nevű hónapban Artaxerszész királynak 20. esztendőjében, bor volt előtte, felvettem a bort, adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú előtte. És akkor azt mondta a király, miért szomorult el arcát, holott te nem vagy beteg? Nem egyéb ez, mint szívednek szomorúsága? Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király, miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye, pusztán hever, és a kapui megemésztették a tűzben. Erre így felelt a király, mi az, amit kívánsz? És én könyörögtem a menny Istenéhez, és azt mondtam a királynak, ha tetszik a királynak és a kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. Erre így felelt a király, akinek a felesége mellette ült, meddig tart az utazásod, mikor jössz vissza? És a király engem elbocsátott, miután tudattam vele az időt. És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, adjon nekem leveleket a folyóvizen túl lakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni,
addig, amíg Júdába érek. Adjon egy levelet Aszávhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nekem fákat gerendákul a templom várának a kapujához, a város kőfalához, a házhoz, amelybe költözni fogok. És megadta nekem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Nem olvasom most ezt tovább, kedves hallgatók, mert nem férünk bele az időbe, a következő műsorban ezzel fogjuk folytatni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

arra hívlak benneteket, menjetek ki a természetbe, és kérjétek a magasságbelit, hogy szóljon a szívetekhez, és megérezzétek a Szentlélek erejét, hogy tanúságot tehessetek arról a szeretetről, amellyel Isten szeret minden teremtményt. Veletek vagyok, és közben járok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2023. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az érgalmasság rózsafőzét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzenetünk érkezett már. Ezt az imát fel szeretném ajánlani családomért, gyermekeimért, minden egyes tagjáért, egészségért, szüleimért, testvéreimért, a kapott kegyelmekért és minden betegért, valamint a Mária Rádió nagy családjáért és a világ békéért, és a felsorolt imákért. Ezt a rózsafűzét és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos írta Svájcból. Ezt a rózsafűzét felajánlom a saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. Nyímesből én is ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezek a férjem lelke üdvére, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az érgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és még emlékezem a halottaimra, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleim nyugalmáért, Jézusom, bízom benned. Egy hallgató is itt van velünk, Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Fájó szívvel ezt a rózsafűzért felajánlom drága páromért, aki tegnap 7 éve adta vissza lelkét teremtőjének. Kérem a jó Istent, vigyázzon a lelkére odafent, testének adjon örök nyugodalmat, a csikjenő falvi anya földbe. Köszönöm.

0: Köszönöm mindenki imáját és a lehetőséget.
1: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Ezt a rózsafőzét felajánlom magamért, a páromért, a külföldön élő fiamért és egy jó munka lehetőségért, a két fiamnak egy jó lelki társért, a szűzanya takarja be őket védő palástjával, hálából imádkozom a kapott kegyelmekért, egy mindennapos hallgató írja. A heti imákat és szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért és a lányom sikeres vizsga eredményeiért, egészségért, egy jó munkahelyért. Csíksomjói Szűz Mária, segíts rajtunk, Jézusom, bízom benned, egy minden nap aggódó édesanya írja, köszönöm. Imádkozzunk együtt. Imád kérek családi békéért, aposom, lelke üdvéért, Attila lába gyógyulásáért, gyermekeim jó tanulásáért, köszönöm.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai imákat fel szeretném ajánlani a családunk minden tagjának testi-lelki gyógyulásáért, a bűneink bocsánatáért. És még fel szeretném ajánlani György Parcsabáért, aki az intenzív osztályon van Csíkszeredába egy hónapja. Nagyon nehéz körülmények között van az egészség állapota. Legyen meg a Jóistennek a szent akarata. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését. Gondolkodó küzdő fiamért kérem szépen az irgalmasság rózsafűzérét, Jézusom, bízom benned.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, most tényleg van lehetőségük arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy elmondják, kiért és szeretnének imádkozni, vagy ha megírják az üzeneteiket, ezeket is be tudjuk még olvasni, érkezett is egy üzenet, ezt a rózsafüzet felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja. A mai irgalmasság rózsafűzérét hálából ajánlom fel a kapott kegyelmekért, Zsolt fiam, Máté keresztfiam és minden beteg gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszönjük.
1: Mária Rádió.
0: Hallgatjuk az ima szándékát.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én azt az irgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva fel szeretném ajánlni. A tegnap a hitves társamot, akit a tegnap helyeztünk örökkivalomra húsvét hétfőn, a Csigdánfalvi temetővel, a lelkeüdvéért, a Mária Rádió összes családjáért, minden egyes jó akaratú ember szándékáért, és a Mária Rádió fennmaradásáért. És meg szeretném evel az imával köszönni mindazoknak, akik együtt éreztek végünk a gyászoló családdal, és megtiszteltek jelenlétükkel. Önökkel együtt imádkozok.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését. Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani családom és gyermekeimért, hogy a Jóisten őrizze meg betegségtől és bajtól, és imádkozom még fontos szándékokért. Jóisten, hallgassa meg a kéréseket. Imád szeretnék kérni az unokáim gyógyulásáért. Ezt az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom egészségemért, hogy minden legyen rendben, bűneink bocsánatáért ne legyenek rossz gondolataim. Bizalomért a családomban, drága Jézusom, bízom benne, egy-két kisgyermekes édesanya írta ezt az üzenetet. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánljuk a ditrói Csibi Józefa lelke üdvéért, a gyimesi anyatársa írta ezt az üzenetet. Imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért is, hozzunk a Jóisten elé minden elhunytat, és imádkozzunk a lelkük üdvéért. Felajánlom ezt a rózsafűzét minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, Mária Rádió!
0: Köszönjük!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Az irgalmasság rózsafűzét felszeretném ajánlani a hozzám tartozó összes halottainért, főleg a férjem és a kisgyermekem, a Krisztustól tűzben szenvedő lelkekért, az unokáimnak sikeres vizsgájáért. Szép napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért szeretteim egészségért, a világ békéért és a betegek gyógyulásáért. Isten fizesse, Jézusom, bízom benned, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió? Halló? Sajnos nem halljuk a kedves telefonálót, valami nagyon zúgott a háttérben és recseget. Hát arra biztatom őt, hívjon minket vissza is, bízom abban, hogy akkor majd jobban hallhatjuk. Van egy másik hallgató. Halló, Mária Rádió? Halló? Köszöntjük!
1: Irgalmasság, rózsaszín.

0: Imádkozzunk együtt a kérésért, hozzuk a Jóisten elé a betegeket, és imádkozzunk értük. Ugye a kedves hallgatót is megzavarta, hogy nem volt kikapcsolva a rádiókészülék a háttérben, ezért kérjük Önöket arra, hogy mindig kapcsolják ki, amikor bejutnak a műsorba, és akkor semmi nem zavarhatja azt, hogy elmondják, kiért is szeretnének imádkozni. Van még pár percünk a mai mostani ima szándékfogadásból, bíztatom Önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, használják ki a lehetőséget. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Önökkel imádkozva minden kérésére, és az én családomért is, mert betegek vagyunk, a drága szűzanya velünk legyen, két gyerekem ér a külföldön. Hallgassa meg a drága Jóisten minden szavukat, mert minden nap Önökkel vagyok, és hallgatom, és kérem a szűzanyát, Jézus, mindenkit gyógyítsam meg, legyen békesség a világon. Dicsétessék a Jézus Krisztusot.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Érkezett üzenetünk, minden imát és szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik és az örök világosság fényes kendjék nekik, udvarhelyről érkezett ez az üzenet.

0: Damrózsa Főzért, Kereszt Tatámért, Gergely Fülöp, Pabácsi lelke üdvéért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, Izabella írta ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Tessék a Jézus
0: Krisztus! Mindörökké, amen!
1: Ezt az irgalmasságból vasolját és az esti imákot, szentmisét felajánlom a cizanyának és az Isten fiának, az idáig való kapott kegyelmet. Kérem továbbra is az ő segítségét, a család egészségét, az én gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, és az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, hogy az üzanya óvja között borítsatlan talással alá. A hozzám tartozó halottakért, és a betegekért, a világ békéért, önökért, a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm. Visszatessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Minden imád szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért adjon Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényes kegyék nekik. Felajánlom az irgalmasság Rózsa Főzérét családom testi-lelki gyógyulásáért, bűneink bocsánatáért, hitünk megerősödéséért, minden gondunk megoldásáért, és azért, hogy ellen tudjunk állni minden rossznak, minden csábításnak, és vigyázzunk arra, hogy ne engedjük azt, hogy a rossz, a gonosz az életünkbe költözzön. Imád kérünk szomszédaimért, szomszédomért, aki nagyon súlyos beteg, hálából a szűzanyának minden kegyelemért, ajánlom fel a mai rózsafőzért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsekessék az Úr Jézus Krisztus! A szemmisét felajánlom a bemondott imákért, amit betetszett mondani. A Mária Rádió összes dolgozójáért és a lebénult gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a lelkitesti gyógyulásomért, az egész halottaimért és az ága gyermekem nyugalmáért, a férjemért, és az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és a két unokámért, a négy dédunokámért, a drága jó Istenem legyen bélyük, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hallgatóiért ajánlom fel ezt a mai rózsafőzért. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló! Köszöntjük szeretettel! Halló! Nem halljuk a kedves telefonálót, imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért. És minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit most az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, a Hám János iskola diákjainak a vezetésével. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus testvét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörülj életünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Pünkösd ünnepéhez közeledve, vagy talán már annak egyelmében élve, egy ősi és mégis mindig új imával indulunk, jöjj Szentlélek. Sokszor kimondjuk ezt. Gyermekkorban megtanuljuk, bérmáláskor halljuk, nehéz helyzetekben sóhajokként tör fel belőlünk. De vajon mit jelent valóban hívni a Szent Lelket? Mit tesz ő az ember életében? Hogyan érkezik? Szélként, csendként, könyvként? Egy találkozásban? Egy mondatban? Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár történetet hozok a mai műsorban. Egyszerű emberek történeteit, olyan pillanatokat, amikor valami láthatatlan, mégis valóságosan megérinti a szívet. Egy faluban élt egy idős asszony. Minden este ugyanabban az időben gyertyát gyújtott az ablakban. A szomszédok megszokták, és egy fiatal egyszer megkérdezte, néni, miért gyújt minden este gyertyát? Az asszony elmosolyodott. A fiam messze él. Rég nem jár templomba. Minden este imádkozom érte. A gyertya azt jelenti, hogy még várom haza. Évek teltek el, karácsony előtt kopogtak, fiú állt az ajtóban. Leült és csak ennyit mondott. Édesanyám, nem tudom megmagyarázni, az utóbbi hónapokban valami állandóan hazahívott. Az idős asszony csak annyit suttogott, jöjj Szentlélek. Mert a lélek sokszor nem látványosan érkezik, hanem kitartó imákon keresztül. A Szentírásban pünkös napján szél zúgott, lángnyelvek jelentek meg, és félénk emberek bátrak lettek. De a mi életünkben ritkán történik így. Sokszor inkább egy belső békességben jön, egy bocsánatkérésben, egy telefonhívásban, vagy amikor hirtelen erőt kapunk folytatni azt, amire már azt hittük képtelenek vagyunk. A Szentlélek nem zajos, de átformál. Egy városban egy fiatal ember rendszeresen leült egy templom előtti padra. Nem ment be. Egy pap egyszer megszólította, miért nem jössz be? Nem vagyok odavaló, mondta. Miért? Túl sok hibát követtem el. A pap hallgatott, aztán csak ennyit kérdezett, és szerinted ki való oda? A fiú nem válaszolt. Egy hét múlva bement, és évekkel később tanúságtételben mondta, nem a pap győzött meg, hanem valami belül. Mintha valaki azt mondta volna, gyere haza. A lélek nem kényszerít, hív. Szentlélek, jöjj! Amikor elfáradunk, adj erőt. Amikor félünk, adj bátorságot. Amikor harag van bennünk, adj békét. Amikor eltévedünk, mutass utat. Egy férfi évekig neheztelt testvérére, nem beszéltek. Egyszer elment egy zarándoklatra. Nem különösebb lelkesedésből, inkább megszokásból. A mise alatt körbenézett idős emberek, fiatalok, családok, könnyes szemek, és egyszer csak megszólalt benne egy gondolat, meddig viszed még ezt a terhet? Amikor hazaért, felhívta a testvérét, hosszú csend, aztán a másik oldalon sírni kezdtek. A férfi később így mondta, nem én voltam, valaki erősebb volt nálam. Talán ma is hordozunk valamit, egy neheztelést, egy félelmet, egy kérdést, valakit, aki hiányzik, valamit, amit nem tudunk elengedni. És talán a Szentlélek ma sem mást kér, nyisd ki a szíved. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd el híveid szívét, és szeretetet tüzét gyújts fel bennünk. Küld el lelkedet, és minden életre kell, és megújítod a föld színét. Kedves hallgatóink, a Szentlélek nem csupán ünnep,
nem csak pünkösd, hanem Isten közelsége a hétköznapokban. Lehet, hogy ma neked csak ennyi a feladatod, megállni, csendben maradni, és kimondani, jöjj, Szentlélek! Kedves Mária Rádió hallgatók, vannak történetek, amelyek nem hangos csodákról szólnak. Nincs bennük villámlás, nagy fordulat, különleges jel, csak egy ember, egy pillanat, és Isten csendes érintése. Mert a Szentlélek gyakran így dolgozik. Nem kívülről rázza meg először a világot, hanem belülről a szívet. Egy kisfalus iskolában egy tanító arra kérte a gyerekeket, rajzoljátok le, milyennek képzelitek Istent. A gyerekek nevetgéltek, valaki felhőt rajzolt, más fényt, egy kisfiú csendben dolgozott. A tanító odalépett, mit rajzolsz? Istent. De hiszen senki nem tudja, hogyan néz ki az Isten. A kisfiú felnézett, mire befejezem, tudni fogják. És a tanító később azt mondta, abban a pillanatban megértette, hogy a hit nem mindig tudományos bizonyítás. Néha gyermeki bizalom. Jézus is mondta, engedjétek hozzám a gyermekeket. Lehet, hogy a Szentlélek első ajándéka néha az, újra egyszerűvé tenni a szívünket. Mikor lettünk ennyire felnőttek? Mikor felejtettünk el rácsodálkozni a világra? Egy gyermek könnyebben hisz, könnyebben bocsát meg, könnyebben örül. A lélek néha nem több tudást akar adni, hanem tisztább szívet. Egy háború idején egy fiatal katona levelet írt az édesanyjának. Édesanyám, ne féljen! Minden este elmondom azt az imát, amit gyermekkoromban tanított, jöjj Szentlélek Istenünk! A levél megérkezett, a fiú később nem tért haza. Az édesanyja éveken át őrizte a levelet, egyszer valaki megkérdezte, nem haragszik Istenre? Nem, mert tudom, hogy a fiam nem egyedül ment át azon az úton. Néha a lélek nem elveszi a fájdalmat, hanem erőt ad hordozni. Egy idős bácsi minden évben gyalog indult zarándoklatra. És megkérdezte valaki, hogy miért vállalja ezt ilyen idősen, mosolygott, fiam. Egész évben annyi minden nehezedik a szívemre. Ott leteszem, és mit hoz haza? Az öreg sokáig hallgatott, aztán ennyit mondott, békét. Milyen különös, a világ pénzt keres, sikert keres, biztonságot keres. És a végén legtöbben ugyanazt kérik, Uram, adj békét. Kedves hallgatók, néhány másodpercre állj meg. Akár otthon vagy, úton, autóban, kórházi ágy mellett vagy a kerven, tegyük fel magunknak, mit szeretnék ma a Szentlélektől kérni? Békét, erőt, gyógyulást, reményt. Valakit, akivel kibékülhetek. Szentlélek Isten, jöjj a családjainkba, ahol feszültség van. Jöjj az idősekhez, akik magányosak. Jöjj a fiatalokhoz, akik keresik útjukat. Jöjj a betegekhez, a sírókhoz és a reményvesztettekhez. És jöjj hozzánk is. Mert nélküled sokszor tele a kezünk, de üres a szívünk. Egy bölcs ember egyszer ezt mondta, a Szentlélek nem mindig változtatja meg a körülményeinket, de gyakran megváltoztat minket. És talán ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy eltűnnek a viharok, hanem hogy megtanulunk békében maradni bennük. Kedves hallgatók, ma, bárhol hallgatnak bennünket, vigyék magukkal ezt az egyszerű imát, jöjj Szentlélek, maradj velünk. Vezess bennünket! Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek munkája sokszor olyan, mint a reggeli fény. Nem hirtelen robban be, hanem lassan világosodik, és mire észreveszünk, már másként látunk mindent.
Egy idős asszony évtizedekig nem beszélt a húgával. Egy régi családi vita szétválasztotta őket, és a faluban mindenki tudta, de senki nem mert közbelépni. Egy nagy bőjti időszakban az asszony beteg lett, hosszú napokig feküdt, és egyszer csak azt mondta a fiának, hozz papírt. Írt egy levelet, rövidet. Nem akarok így meghalni. Bocsáss meg nekem. A levelet elküldték. A húga aznap este már átment. Nem volt hosszú beszéd, nem volt magyarázkodás, csak sírás és ölelés. A család később azt mondta, mintha valaki régóta készítette volna ezt a pillanatot. A lélek sokszor már jóval azelőtt dolgozik, hogy mi lépnénk. A megbocsátás nem gyengeség, a megbocsátás az erő. Nem felejtés, hanem szabadság. És talán ezért olyan nehéz, mert a Szentlélek ott lép be igazán, ahol mi már nem tudunk tovább menni egyedül. Egy kis város templomában egy idős férfi volt az őr. Minden reggel kinyitotta az ajtót, letörölte a padokat, és csendben ült egy kicsit. Egy fiatal egyszer megkérdezte, mit csinál itt egész nap? Az öreg mosolygott, várok. Kire? Arra, aki mindig jön. A fiatal nevetett, de később gyakran visszajárt. És egyszer azt látta, hogy az öreg sír. Mi történt? Semmi rossz, mondta. Csak ma is jött valaki, aki már nem hitt benne, hogy Isten még várja. És ekkor értettem meg, mondta később a fiatal, hogy a lélek néha embereken keresztül is vár. Egy férfi hosszú vonatúton utazott, mellette egy idegen ült, nem beszéltek. A férfi belül küzdött, döntés kellett hoznia, ami tönkre tehetett egy kapcsolatot. A vonat haladt, az éjszaka sötét volt, és egyszer csak az idegen megszólalt, ne tegye meg. A férfi meglepődött, honnan tudja, mit akarok. Az idegen nem magyarázkodott, csak ne tegye meg. Következő állomáson az idegen leszállt, a férfi soha többi nem látta. De a döntés nem hozta meg, amit megbánt volna. És évekkel később azt mondta, nem tudom, ki volt, de aznap megmentett valamit bennem. A Szentlélek néha ilyen, kedves Mária Rádión hallgatók, egy mondat egy idegentől, egy pillanat, ami nem véletlen. Isten sokféleképpen szól, nem csak imában, nem csak templomban, hanem útközben is, egy idegen szavában, egy gondolatban, ami nem tőlünk van. Egy belső fékben, amikor rossz irányba mennénk. Egy másik történet szerint egy kisfiú minden este meggyújtott egy gyertyát a szobájában. Az édesanyja megkérdezte, miért teszed ezt? Hogy ne féljek a sötétben. De hiszen csak egy kicsi fény, a fiú azt mondta, de elég, hogy látom, hogy nem vagyok egyedül. Évekkel később a fiú pap lett. Egy prédikációban ezt mondta, a Szentlélek nem mindig nagy fény, néha csak annyi, hogy tudom, nem vagyok egyedül. Kedves hallgatók, újra álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk egyetlen mondatra, hol érzem most leginkább, ha szükségem van Isten jelenlétére. Jöjj, Szentlélek, aki összekötöd az embereket, ahol szakadás van, aki békét hozol, ahol harag van, aki reményt adsz, ahol már nincs erő. Taníts minket látni, amit nem látunk, és hinni akkor is, amikor nehéz. A Szentlélek nem távoli valóság. Ő az, aki emlékeztet, amikor felejtünk, felemel, amikor elesünk, és hazavezet, amikor eltévedünk. Ezért imádkozzuk újra és újra, jöjj, Szentlélek! Áldott békés, pünkösdi ünnepet kívánok minden hallgatónak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. El akartuk adni a lakásunkat, felső lakó féláron akarta megvenni tőlünk, és mindent elkövetett, hogy ez sikerüljön. Megrendeltük a hirdetést, és amikor megjelent a hirdetés az újságba, akkor valamilyen tévedésből, mai napig nem tudom, kikapcsolták a telefonunkat. Ez azt jelentette, mintha meg sem rendeltük volna a hirdetést, de egyszer csak csöngettek. És megjelent egy úr, egy hölgyel, hogy hozta a hölgyet, mert érdeklődik a lakás iránt. Se a feleségem, se én nem emlékeztünk rá, hogy valaha találkoztunk volna az úrral. A hölgy, aki megnézte a lakásunkat, az pedig éppen belépett volna egy ingatlan közvetítőhöz, ahonnan kilépett ez az úr, és kérdezte tőle, hogy mit szeretne. És ott kint az utcán mondta neki pár szóban, hogy mit szeretne, és az úr azt mondta, hogy jöjjön velem, és elhozta hozzánk. Ez a hölgy megvette a lakásunkat. Ezzel az úrral, aki jött ide, azt a se ő nem találkozott többet, semmi nem találkoztunk többet. Ez egy ilyen kis csoda volt, nem tudom, hogy angyalka volt, vagy egy ember, de az biztos, hogy nagyon hálásak lehetünk neki. Hogy ha az Istenben bízunk, akkor ő ott van velünk, és lehet, hogy az utolsó, utáni pillanatban, de mindig megsegít azzal, amivel kell. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy néha az utolsó pillanat után, azért, hogy fölfogjuk, hogy ez nem rajtunk múlt. És így megbizonyosodhassunk róla, hogy ez a jó Istennek a végtelen szeretetéből fakad.
1: Babai Kristófnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A katolikus egyház katekizmusának tanításában a hitvallásunkat elemezzük, illetve annak igazságait igyekszünk elsajátítani. A második isteni személyről, az Úr Jézus Krisztusról gondolkodunk, és a Hiszek egynek azt a cikkeit állítjuk magunk elé, mely az Úrról szól, az Jézus Krisztusban hiszünk, Isten egyszülött fiában. A Jézus névről gondolkodtunk, annak jelentését, üzenetét megismertük, mert minden névnek van valami küldetéstartalma. Nem csupán lefordítjuk a neveket, főleg a zsidó neveket, mint Jézus neve, amely héberül azt jelenti, hogy Isten megszabadít, hanem miként az angyali üdvözletkor elhangzott, Gábor angyal megjelenésekor, ezt a nevet kell adni a születendő gyermeknek. Jézusnak fogod nevezni a gyermekedet, mondja a szűzanyának. Később pedig arról is szó esik az evangéliumokban, a másik gyermekség történet leírásban Szent Máté szerint, hogy ez a név azt jelenti, hogy Jézus fogja megszabadítani népét a bűneitől. Ez tehát nagyon fontos a küldetés szempontjából, és ezen is elgondolkodtunk már, hogy minden névnek az a jelentősége, hogy az embernek az egyéni, személyes élethivatását, életprogramját foglalja magában. Nem a névnek a tartalma, vagy a névnek a lefordítása, értelmezése az érdekes, hanem az, hogy minden névben ott van, ott szerepel az Istentől kapott küldetést, aki mindannyiunknak megismételhetetlen, egyedül álló, egyedi, másra át nem ruházható küldetést ad. Tehát erről így gondolkodjunk, most Jézus nevét elemezve. Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét, mert ettől fogva Jézus neve teljesen kinyilvánítja a legfőbb hatalmát annak a névnek, amely fölötte áll minden névnek. Ez a Filippiekhez írt levél himnuszában olvasható, ez a kijelentés, hogy Jézus nevére hajlik meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát felette áll minden névnek az Úr Jézus neve. A gonosz lelkek félnek az ő nevétől, Jézus tanítványai az ő nevében művelnek csodákat, mert amit az ő nevében kérünk, ezt Jézus megígéri, azt a mennyei atya megadja nekünk. Ennek a témakörnek sajátos gondolatait elemezzük most. Kezdjük tehát akár ismétlő jelleggel is és új ismeretek bővítésével a közös gondolkodást. A katekizmus 432-es pontját idézem. Jézus neve jelzi, hogy maga Isten neve van jelen az ő emberélet fiának személyében. Hát az Isten név, amit nem volt szabad kimondani, de a Jahve név benne van az ő nevében, az Isten név, mert Isten megszabadít. És ez beteljesedik Jézusnak a küldetésében, az ő emberélet fiának személyében. aki emberré lett a bűnök egyetemes és végső megváltására. Jézus az az isteni név, amely egyedül hoz üdvösséget, és ezek után mindenki segítségül hívhatja az Úr nevét, mert ő a megtestesülés által minden emberrel egyé lett, annyira, hogy nem adatott más név az embereknek, amelyben üdvözülhetnének. Vagyis benne van az üdvösségünk, ahogy az apostolok erről bizonságot tesznek, miként olvassuk az apostolok cselekedeteinek a könyvében, a 1. fejezet 12. versében. Látjuk tehát, és itt még mélyebbre kell hatolnunk a hitbeli gondolataink, ismereteink szempontjából, nem csupán nyelvtani kérdésekről van szó, hogy mi olvasható ki egy betűsorból, egy névből, hanem itt arról van szó, hogy az Isten emberré lett, hogy beteljesedett Izaiás prófétának a jövendőlése, hogy íme a szűz méhében fogan, és fiút szül, és a neve Emmanuel lesz. Jézus az emberré lett, megtestesült Isten, Isten fia, magára vette a mi emberségünket, emberi természetünket. Nem csak úgy nézett ki, mint egy ember, nem egy látszattestet vett föl, ezek az egyház történelmében és az eszmeáramlatok különbözőségeiben és emberi elképzelések szerint. Ezek sokszor téves útra vezettek, téves elképzeléseket fogalmaztak meg, ezeket hívjuk eretnekségeknek. Éppen azért lettek a hitvallásaink és az apostoli hitvallás, amely egy ősi és az apostoli egyház hitét tükrözi, az valójában már mindent elmondott, amit hinnünk kell és tudnunk kell Istenről, a háromságos egyistenről, de a különböző tévedések miatt szükséges volt összehívni tanácskozásokat, zsinatokat a különböző korokban és adott helyzetekben, és ezek a zsinatok megfogalmazzák még részletesebben és árnyaltabban a hitünk alapjait és igazságait. Így tehát, amikor Jézusról is gondolkodunk, akkor alapul vesszük a níceai hitvallást, illetve a konstantinápolyi, ez számunkra már egy ilyen összevont, és ez az úgynevezett hosszú hiszek egy, amelynek a két zsinatnak a fontos megalapításait ötvözi. És mi ezt szoktuk mondani a nagy ünnepi miséinken, vasárnaponként is, az úgynevezett níceai konstantinápolyi hitvallást. Azért, mert voltak téves elképzelések, hogy Jézus csak egy fogadott fiú, az emberek közül kiemelt valakit a mennyei atya. Vagyis volt olyan, amikor tagadták az ő istenségét. Aztán meg annyira magasztalták az istenségét, hogy hát az lehetetlen, hogy ő emberré legyen, vagy azonosuljon velünk az emberségben. Hát ezért csak valami látszatteste volt. Meg hát sokféle dolog. Most nem az eretnekségekkel foglalkozunk, mert azok úgyis előkerülnek, mert az Anya Szent Egyházunk így biztosítja azt, hogy az igaz hitet, annak alapjait ismerjük meg, hogy megemlíti a tévedéseket is. De itt arról kell beszélni, hogy valóban Jézus felvette a mi emberi természetünket, és az emberi természetnek az adottságait és alkotó elemeit, a test és a lélek adottságait. Tehát az Úr Jézus valóban emberré lett volt, emberi teste és lelke. De az emberség mellett keveredés nélkül egyesült az ő istensége, és az ő isteni örök, mi volt az örök igének jelenléte az ő emberségében. Ezekről is fogunk majd még tanulni, de itt azt a mondatrészt kell aláhúznunk, hogy Jézus emberré lett. És így mindannyiunkkal közösséget vállalt, minden egyes emberrel, aki élt előtte is, meg aki él utána is, tehát minden emberrel osztozott az emberségében, és ezért az ő megváltó áldozata, ez minden emberre kihat, azokra is, akik őt nem ismerték meg, vagy akik nem lettek követőivé, vagy akik nem képesek Jézus istenségében hinni, vagy elutasítják őt. Minden emberre hatással van Jézusnak a megváltó szeretete, pont azáltal, hogy ő magára vette az emberséget, és így minden egyes emberrel közösséget vállalt. És így aztán az ő emberi nevében ott van az üdvösség üzenete. Ezért tesznek bizonyságot róla az apostolok, előbb idéztük, nem adatott más név az embereknek, amelyben üdvözülnünk lehetne, így érvelnek a főtanács előtt is, és az ige hirdetésükben is az apostolok. Ez a név tehát az üdvösség örömhírét is jelenti, mert Jahve, Isten megszabadít. A szabadító Isten nevét a főpap, a zsidó főpap évente egyetlen egyszer hívta segítségül Izrael fiai bűneinek kiengesztelésére, amikor a Szentek Szentjében az engesztelés táblájának, az áldozati állat vére, a tábláját az áldozati állat vérével meghintette. Ez már a 433-as pont a katekizmusban, és felidézi tehát az ószövetségi engesztelési áldozatot, amely egyszer történt meg évente, és állatáldozat formájában mutatkozott meg, és az áldozati állat vérével, mint az engesztelés jelével, meghintette az engesztelés tábláját, vagyis hát a szövetségnek a kézzelfogható ajándékát, a szövetség tábláit, ez az engesztelés táblája. Az engesztelés táblája Isten jelenlétének a helye volt, amikor Szent Pál Jézusról azt mondja, akit Isten engesztelésül adott az ő vérében, ezzel azt mondja, hogy az ő emberségében Isten volt az, aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Idézi a katekizmus a II. Korintusi levél 5. fejezetének 19. versét. Vagyis felváltotta ezt az anyagi valóságot egy másik, de élő anyagi valósággal, ami emberi természetünk és testi adottságával, de immár nem egy külső áldozat vérével hintette meg Isten az engesztelés tábláját, vagyis a főpap az engesztelés táblája, és fogadta el Isten ezt az engesztelő szándékot, amit kifejezésre jutott a főpapnak, a zsidó főpapnak az áldozata, hanem a saját fiát adta, és a saját fiának a vérét fogadta el engesztelésül. Olyan szép a feloldozási ima a Szent Jónásban, amely mint egy idézi az előbbi szentpáli mondatot, Isten volt az, aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Tehát ez a II. Korintusi levél 5.19. A feloldozási ima is erre hivatkozik. Isten, ami irgalmas atyánk, aki szent fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a szent lelket a bűnök bocsánatára, ő bocsásson meg a bűnösnek, kéri a feloldozásban a lelki atya, aki gyóntatja a bűnöst, és aztán, ha alkalmas erre, akkor a kellő bűnbánat hatására, megadja a feloldozást. Kiengesztelte önmagával a világot, tehát nem kell, nem a külső áldozat, nem az emberi főpap, vagy a feláldozott áldozati állat, meg annak vére, ez hat a Jóisten megbocsátó szeretetére, hanem a saját fiának a feláldozása. Vagyis Isten az, aki megvált minket, Isten az, aki kinyújtja a béke jobbját az embernek, és Isten az, aki az ember nevében, az ő szent fia által, az ember élet Isten fiában a kezét nyújtja az ember részéről a megbocsátani kívánó Isten felé. Tehát ez egy nagyon különleges helyzet, hogy Isten az, aki megbocsátani akar, és Isten az, aki az ember nevében bocsánatot kér, az Isten fia. Ezért olyan szükséges a megtestesülés, ezért olyan fontos ez a tény, hogy Jézusnak az emberi küldetése az isteni kiengesztelődési szándékot hozza el számunkra. Jézusban az Isten akar nekünk megbocsájtani, és Jézusban egyedül válik elégségessé az ember áldozata. Mert nagyon sok emberi áldozat volt. Az emberek nem csak állatokat áldoztak fel, vagy egyéb terményeiket vitték az Úr elé, gondoljunk az ószövetségi különböző áldozatokra, hanem voltak emberáldozatok is a vallás történet szerint és különböző egyéb vallásokban, vagy van, aki önként föláldozta magát az Úrnak, és így tettek Jézus követői is, de mégsem a követőknek az áldozatai váltak engesztelő áldozattá, hanem egyedül az Isten fiái volt megváltó áldozat. Pedig sokan ószövetségi hitben is a hitük megvallásaként az életüket föláldozták az Úr iránti szeretetből. Gondoljunk például a makkabeusi koroknak a különböző áldozataira, hőseire. És még lehetne sorolni, nagyon sok ószövetségi, emberi áldozat volt, amikor a hitükért meghaltak az ószövetség népének a fiai. Majd aztán Jézus követésében is ott van a vértanúkkora 300 éven keresztül. Mind a mai napig is vannak keresztény vértanúk. De egyiknek sem lett volna elégséges az áldozata, meg így csoportosan sem, ha most az összest összegyűjtenénk, hogy milyen nagy tömegek vannak, akik a vérüket adták hitükért, annak megvallásáért, az Isten szeretetből, isteni szeretetből. Egyedül Jézus áldozata, az Isten fia áldozata volt elégséges, egyszer és mindenkorra elegendő áldozat. A többi áldozat mindebbe bele simul. Mindennek az ábrázolásává válik, hogy helyesen értsük Szent Pál szavait, aki azt akarta, hogy kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus áldozatából az egyház javára. Tehát ez csak egy nem pótlása, nem hiánypótlása, hogy szokták a ügyintézéskor kívánni, amikor valaki egy ügyet el akar intézni, és nincs meg kellő irat hozzá, vagy kellő bizonyíték, hogy valamit elintézzem. És akkor kérnek hiánypótlást. Na de az Úr áldozatának nem kellett hiánypótlás. És ezért Isten az, aki szabadít, Isten az, aki megváltó Istenünk. Azt se feledjük el, hogy a szentháromsági tulajdonításoknak a sorában, amikor így a törékeny és nem eléggé gazdag emberi értelmünkkel próbáljuk a Szent Háromság személyeinek tulajdonítani az üdvösség történetének egy-egy megnyilvánulását, akkor azt szoktuk mondani, hogy a mennyei atyának tulajdonítjuk a teremtést, a Fiú Istennek a megváltást, a Szentlélek Úristennek a megszentelést, de itt nem lehet ezt szétválasztani, mert ugyanaz az egy Isten az, aki a világot megteremtette, és az egy Isten a Szent Háromságban az, aki a világot megváltotta, és aki most is megszenteli a világot. Csak mi választjuk szét egy kicsit a könnyebb megközelíthetőség érdekében ezeket az isteni megnyilvánulásokat, de az egy igaz Isten a Szent Háromságban az, aki mindezt megteszi. Nem lehet egyébként szétválasztani. De a megváltásról ezt mondjuk tehát, a 433-as pont. Isten tehát engesztelésül adta az ő szent fiát. Menjünk tovább még egy ponttal. 434. Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét, mert ettől fogva Jézus neve teljesen kinyilvánítja legfőbb hatalmát annak a névnek, amely fölött áll minden névnek. Ez a Filippi levél második fejezetének a szép gondolata, 9-es, 10-es vers. És ahogy már ezt említettük a mai találkozás kezdetén, a gonosz lelkek félnek az ő nevétől. Milyen sok ördögűzést, gyógyítást olvasunk az evangéliumokban, amikor szinte kívánják, vagy menekülnek a gonosz lelkek Jézus elől, tehát el akarnak menni, vagy pedig távol akarják tartani magukat Jézustól. Tudom, ki vagy, még hitvallást is tesznek a gonosz lelkek, az Isten szentje. Nagyon is jól tudják, jobban tudják, mint az emberek, akiknek erre a hitre el kell jutniuk. De a gonosz lelkek tisztában vannak angyali állapotuk miatt, vagyis a szellemi, teremtményi állapotuk miatt, itt nem az a jóságukról beszélünk, amikor őket is angyaloknak mondjuk, hanem az Istentől kapott teremtményi állapotuk szerint angyalok, és ezért ők tudják, hiszen ott voltak az isteni világban. Hát hogy ne tudnák, hogy kicsoda az örök ige, és kicsoda Jézus, aki emberré lett? Mert hiszen a még egyszeri, lázadó, tagadó döntésükkel el nem szakadtak a Teremtő Istentől végérvényesen, és nem az örök kárhozatot választották, addigra már azért ők tudták, hogy ki az Isten, hiszen akkor nem tudták volna megtagadni, hanem tudták volna, hogy ki az Isten, mert olyanok akartak lenni, mint Isten. Ezért van benne Mihály nevében az, hogy ki olyan, mint Isten. Quis ut Deus. Ki olyan, mint Isten, a Mihály név. Tehát félnek Jézus nevétől, és akkor már egy kis lelkipásztori gondolatot is szőjünk bele ebbe a mostani tanításba, hogy hát miért is kell nekünk embereknek Jézus nevét emlegetnünk, ha bajban vagyunk. Ezt egyébként, aki nem hisz, még azok is felsóhajtanak, hogy Jézusom, vagy akármi, szájukra veszik Jézus nevét, ha nem is hisznek benne eléggé, vagy egyáltalán. Mert tudják, hogy ebben a névben erő van. És mit kell tennie az embernek a kísértés idején? Nem csak a bajokban, nehézségekben, amikor szükségünk van Jézus segítségére. Hát Jézust a kísértésekben kell az ő nevével szembeszállni a gonoszsal, és az ő nevével tudjuk elhárítani a kísértést, vagy távol tartani magunktól a gonoszt személyesen. Nem csak az eszközök, amelyek a gonoszt távol tartják, mert tudjuk azt, hogy az gonosz, az ördög fél a szentelt víztől, vagy a tömjénfüsttől, és menekül ezek elől, de ezek csak eszközeink az egyház kezében. Na de ott van a legfőbb erőforrás, Jézus neve. Hát miért mondta Szent Faustina nővér, hogy csak mondjuk, ismételgessük, hogy Jézuson bízom benned, meg aztán Pió atya is. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Mert ez a fegyverünk, az ő neve a sátánnal szemben. Ne felejtsük el. Jézus neve, ez a 435-ös pont, a mai záró gondolat. A keresztény imádság szívében van. Minden liturgikus könyörgés ezzel a formulával zárul, ez egy dicsőítés és egy felajánlás, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Utána jön a doxológia, a dicsőítés, amikor a Szent Háromságba beleillesztjük Jézus nevét, aki veled él és uralkodik, mondjuk a mennyei atyának, a Szent Lélekkel egységben. Tehát így van, így lesz teljesen a Szent Háromságos formula, de itt külön kiemeljük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által, és mondogatjuk, ismételjük a nevét. Az üdvözlés csúcspontja is, a szűzanyát köszöntő imádságnak is a középpontja, hogy áldotta te méhednek gyümölcse Jézus. Tehát amikor a szűzanyát köszöntjük, akkor is Jézust dicsőítjük. Oktalanság, és most elszakadt testvéreinket, most nem akarom megbántani, de hát ne felejtsék el azt se, hogy senki, aki az írás egy egyetemességére és kizárólagosságára hivatkozik, a szóla szkriptúrára, hogy a Szentírásnak az imája az üdvözlégy Mária is, hiszen bibliai ima, Gábor angyal szavait idézve, és nem a szűzanyáról szól, hanem arról a küldetésről, amit Szűz Mária elfogadott, hogy igent mondott Jézusra, hogy ő megszülje nekünk az Isten fiát. Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. A keletiek Jézus imádságának nevezett szívbéli imádsága így hangzik: Jézus Krisztus, Isten fia, Uram, irgalmazd nekem bűnösnek. Milyen csodálatos ez a keleti imádság. Sok keresztény, mint Szent Johanna is, Jézus nevével ajkán halt meg. Hát ezzel most be kell fejeznünk a mai katekézisünket, mert gyorsan elszállt a műsoridőnk, de ennél a pontnál most lezárva a Jézus névre vonatkozó tanítást, tovább haladunk majd a Krisztus név elemzésével. De addig is kérem a Jóistent, adja rátok az áldását, legyen velünk az Úr, ezt kívánom jelenlévő gazdagléti testvéreimnek, az Apostol TV kedves nézőinek, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyházanyja ünnepé mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvű beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést. Meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.

0: de szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy ma is közösen imádkozzunk.

0: érkezett üzenetünk, ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért, a Jóisten őrizze meg minden bajtól őket, hálából a kapott kegyelmekért, a szörnyen takarja be őket védő palástjával és a Mária Rádió vezetőségéért, Isten fizesse egy mindennapos hallgató, írja. Gyimesbükkből szeretnénk felajánlani ezt a rózsafűzért, szeretettel és tisztelettel emlékezünk ma Gergely Fülöp plébános úr, aki ezen a napon ünnepelné születésnapját és névnapját szülőföldjén, és mindazok szívében, akik ismerték és szerették, emléke tovább él, mint a hit, a jóság és az emberség példája. Kérjük a Jóistent, hogy adjon neki örök nyugodalmat, és részesítse őt mennyei békéjében, az angyalok vigyázzanak rá odafent, emléke pedig maradjon, áldást mindannyiunk számára, nyugodjon békében, imádkozzunk együtt. Telefonálót köszöntök, halló Mária Rádió.
1: Halló, halló, Mária Rádió.
0: Köszöntjük.
1: Halló.
0: Hallgatjuk az ima szándékát, mindörökké amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzét felajánlnám a drága szűzanyámnak, drága jó Istenemnek, a kapott kegyelmekért, további kegyelmeket szeretnék kérni, élő elhúny szeretteimért, a gonosz távozásáért, testi lelki nyugalmámért, hál' Istennek a pünkösdi bicsú alkalmával meg tudtam gyónni, és az igazság kiderülését, három nagyon fontos, sürgős ügyen megoldásáért. Isten tízesen meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg. Rózsafűzért nővérem Ildi és szüleim Bartos, Teréz és Sándor lelkük üdvéért ajánlom fel, Melinda írta az üzenetet. Ezt a rózsafűzét és a heti szentmiséket felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, Csíksomjai szűzanya takarjon be védő palástjával. Ezt a rózsafűzét felajánlom a gyermekem gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a levénú gyermekemnek a nagyon lába fájdalmáért, és a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, az egész halottaimért, a testvéreimért, az férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, a család békességére és a két unokámért, és a lábom gyógyulásáért.
0: Imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Minden imát és szentmiséket felajánlok Fábián Teréz lelke üdvéért, nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében, unoka testvére írta ezt az üzenetet. Ezt a rózsafűzét felajánlom kisfiam gyógyulásáért, köszönöm. Ma 8 év annak, hogy Borka László örökre elköldözött közülünk, ezt a rózsafűzét érte, ajánljuk fel. Adjon a Jóistennek örök nyugodalmat, és fogadja őt mennyei békéjében, emléke legyen áldott, nyugalmat csendes, imádkozzunk együtt. A rózsafűzét felajánlom a gyermekeimért, kivált a kisebbik lányomért, sikeres vizsgáért, a Jóisten segítse őket az élet útján. Imádkozom Mihály Imre gyógyulásáért és a családnak kitartásért, vigyázzon rájuk a Jóisten, köszönöm az imát. Ezt a rózsafűzét felajánlom az unokaöcsémért és az összes többi halottaimért, egy mindennapos hallgató írja hidegségről. Imádkozzunk együtt. Haló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét szeretném felajánlani hálából a kaput kegyelmek Pádovai Szent Antal tiszteletére, gyógyulásomért, a családomért, a világ békéért, a bűneim bocsánatáért és a Máristábió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen, tetszett hallani?
0: Igen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, a Jóisten hallgassa meg.

Rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, a családomért, a gyermekeimért, a szűzanya vigyázzon rájuk.

Ezt a rózsafűzét felajánlom a lányomért, egy megfelelő társért, sikeres vizsgáért és fontos szándékokért.

Továbbra is várjuk a hívásaikat, és várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, mondják el, hogy miért is szeretnének imádkozni a mai estén. Volt egy hallgató, de letette a telefont, biztatom önöket továbbra is, hogy kitartóan csörgessék a vonalainkat. Ezt a rózsafüzet felajánlom saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. Köszönöm.

Még van idő, a mai ima szándékfogadás, valamikor is felajánlhatják imáikat gyermekémért és az élőhűt kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja.

0: Hát kérek a családomért, a férjemért, magamért és két lányomért. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemen.
1: Szeretnék imád kérni az unokáimért. Az egyik unokám 25 éves és egy hónapja, hogy állásba került Szatmáron. De szeretném, ha jó Isten megsegítené, hogy megszokja és ne tegyék ki, hanem inkadrálják. A másik unokám meg 22 évesen kimaradt Németországba, a szüleik nem akarták. Istenem, annyi baj van a családban, köszönöm, hogy vannak önök nekünk, akik közösen imádkozunk, mert a közös ima nagyon meghallgatást kap. Nagyon jó Istentől, köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amelyre jó Isten hallgassa meg, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom a lábam gyógyulásáért, békéért egy mindennapos hallgató írja hidegségről. Imád szeretném felajánlani testi-lelki gyógyulásomért, unokáim sikeres vizsgájáért, Jézusom bízom benned, Szovátáról írja egy nagymama. Hozunk a Jóisten elé minden vizsgázó diákot, és imádkozzunk értük is, az ő tanáraikért is. Ugye hamarosan jönnek a vizsgai időszakok, mind az egyetemistáknak, vagy az érettségik, vagy akár a nyolcadikosoknak a felmérő vizsgáik. Hát imádkozzunk mindannyiukért, hogy sikeresen teljesítsék ezeket a nehezebb életszakaszokat, és tudjanak megfelelően felkészülni a vizsgákra. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, hogy fiam jó vizsga eredményeiért, köszönöm szépen, Isten áldjon mindenkit. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió.
2: Halló. Halló, igen.
0: Köszöntjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét szeretettük. Testi-lelki gyógyulásunk, a világ békéjét, a rottaim lelki küdvéjét, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg.

0: Üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért akkor lezárjuk most ezt a mai ima szándék fogadást. Jóisten meghallgatja mind a kimondott, mind a ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Lorettói litániát. A mai délutánon a görög-katolikus imacsoportunk vezetésével imádkozzunk együtt.
1: Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörülte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzét titoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben,
1: hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Első titok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszony.

0: Ráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldotta te vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldotta te méhed, vagy te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Ryan, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképp

0: gyermekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdett.

0: a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: táján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindenkorban.

kezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te

0: szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg nekünk, hogy miután rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja, könyörögj érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk. Mária rádió királynője, könyörögj érettünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szűzeknek Szent Szűze,
0: könyörögj érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Egyház Édesanyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Nagy hatalmú Szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Hűséges Szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség szék,
0: könyörögj érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörögj érettünk.
1: Lelki edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
0: könyörögj érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörögj érettünk.
1: Elefántcsontorony,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk.
1: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörögj érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj érettünk.
1: Hajnali csillag,
0: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Szűzek királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj érettünk.
1: Mennybe fölvett királyné,
0: könyörögj érettünk.
1: Szent olvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Családok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: ó virgalmas Szűz Anya, keservét a

0: megkédnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja vagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó virgalmas szűzanya, amen.
1: Urunk
0: Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk ám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeit,

0: parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Atya, Fiú, és Szentlélek nevében. Amen.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói Kegytemplomba kapcsolunk, onnan a Szent Antal nagy 97. Szent Miséjét fogjuk közvetíteni. A Szent Misét Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész mutatja be. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el, arra hívjuk Önöket, hogy ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot, és csatlakozunk ehhez a nagyon szép Szent Miséhez. Tartsanak velünk!

Mai napon anyaszent egyházunk, Néri Szent Fülöp áldozó papról emlékezik meg. Ő volt a mosolygó szent, és a domokosi vérmálkozóimnak mondtam el, hogy jó tanulni néha a szentektől, mert ők nem csak Istenre tekintettek, hanem nagyon jó pszichológusok is voltak, nagyon jó önismerettel is, minden ilyen modern fogalommal is rendelkeztek, még akkor is, hogyha a lelki könyveikben ilyenről nem írnak. És Néri Szent Fülöpben ez az egyik legnagyobb erényem, ez a helyes önismeret. Ő tudta magáról, hogy a legnagyobb gyengéje a gőg. És éppen ezért bármi olyan dolog történt velem, ami ezt elősegítette volna, mindent visszautasított. Ezért utasította vissza a bíbort is, illetve neki megjelent a szűzanyam, és akkor kérte, hogy a szűzanya emelje fel a szoknyáját, és hát a legenda szerint, amikor a szűzanya felemelte a szoknyát, akkor paták voltak ott, tehát a sátán így kísértette meg, pont a gőgjére akart rájátszani, és amikor a lelki vezetője kérdezte tőle, hogy hát honnan tudtad, hogy nem a szűzanya volt, akkor azt mondta, hogy egy olyan embernek, mint én, a szűzanya nem jelenik meg. Szentektől nagyon sok mindent tanulhatunk, és jó követni az ő példájukat, mert ők nem elmaradottak voltak, hanem Istenhez közeliek, és pont ezért tudtak mindenben kiteljesedni. Helyes önismeretben, helyes istenismeretben, helyes emberismeretben. És ezeket mi meg tudjuk tanulni a szentjeinktől. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

Könyörögjünk! Istenünk, te mindenkor az élet szentség dicsőségével tüntetett ki hűséges szolgáidat, gyújtsd lángra bennünk is a szent lélek tüzét, amely

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, a Krisztus által hozott üdvösséget kutatták és vizsgálták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendőltek. Azt vizsgálták, hogy melyik nagy milyen időre mutat Krisztus bennünk működő lelke, aki előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rá következő megdicsülést. Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit az evangélium hirdetői most közöltek veletek a mennyből küldött Szentlélek erejéből. Még az angyalok is vágyodnak arra, hogy mindezt szemléljék. Jól készüljetek fel tehát lélekben, legyetek józanok, és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmes gyermekként ne engedjétek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szenté egész életmódotokban. Ezt olvassuk ugyanis a Szentírásban, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit, vagy földjét, százannyit kap most ezen a földön otthont, testvért, anyát, apád, gyermeket és földet, bár üldözések közepettem, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged,

Ferences testvérek, Krisztusban kedves jó testvérek! Nagy kilencedünk során, amely lassan a végéhez közeledik, egyetlen egy mondatot jártunk végig. Egyetlen egy mondatnak a mélyébe ereszkedtünk le, és lépésről lépésre vizsgáltuk meg ezeket. És ez az egyetlen egy mondat a katolikus egyház katekizmusának a kerességről megfogalmazott meghatározása. A szent keresség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születtünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházba, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. A következő hatalmas ajándéknál állunk meg, amely legtöbbször teher, vagy teherként éljük meg, betestesülünk az egyházban. Nem csak tagjai leszünk, nem csak belépünk, betestesülünk. Milyen mélységei vannak ennek a szónak? Mert a betestesülés az nem adminisztratív aktus, nem arról szól, hogy a megkereszteltek anyakönyvébe beírom a kisgyermek nevét, hanem ontológiai, tehát létünket meghatározó esemény. Ugyanaz a szó, amely a megtestesülésre is vonatkozik, az ige testélet. Ugyanezt a szót használja a keresztségünk ajándékára a katekizmus. Mert mi testé leszünk az egyházban, Krisztus testébe. Mert a mélységet szeretnénk megérteni, lemenni a felszínről. De kezdjük ott, ahol mindent el kell kezdeni, és mindenki kezdi, azzal, amit látunk. Mert az egyházzal kapcsolatban sokan azt mondják, látom, amit látok, és az nem tetszik. Látom a botrányt, látom a léha papot, látom az üres szertartást, a fáradt prédikációt, a közönnyel teli hívő arcát, látom az intézményt, amely sokszor nem emberséges, amely a történelem során többször tévedett, vétkezett és hatalmaskodott. Látom az emberi nyomorúságot, amely az egyházban is ott van, sőt néha különösen is kiütközik. Ezeket nem szabad letagadni, de a szentek is tudták ezt. Ők is látták ezt, és mégsem mentek el. Van egy mondás, amelyet sok szent és lelkiíró is használt, többek között Szent Ágoston is, Szent John Henry Newman bíboros is. Ő azt mondja, hogy az egyház a bűnösök kórháza, nem az igazak múzeuma. És ez egy komolyan vevendő mondat. Azért van az egyház, nem azért van az egyház, mert a tagjai tökéletesek. Már a múlt alkalommal is mondtam, hogy aki tökéletes embert keres, vagy tökéletes közösséget, az már jobb, ha most elhagyja az egyházat, mert legalább nem botránkozik meg. Az egyház nem azért van, mert mi tökéletesek vagyunk, és csak azok lehetnek a tagjai, akik tökéletesek. Azért van, mert a tagjai gyógyulásra szorulnak, mert gyógyulásra szorulunk, és az egyházban gyógyulás van. Nem azért, mert mi itt vagyunk, mert mi ilyenek vagyunk, amilyenek, hanem azért, mert Krisztus van itt. És Krisztus látja a sebeket. Krisztus nem tagadja le a sebeket, hiszen ő megsebzett testében dicsült meg. Megsebzett testében támadt fel, és mondta Tamásnak, hogy gyere, tedd ide a kezed, érintsd meg, gyere, nyúlj az oldalamhoz. És amikor felment a mennyei dicsőségbe, akkor sem veti le magáról ezt a megsebzett testet. Jelképül nekünk, akik itt maradtunk a földön, mert ő a fej, és mi vagyunk az ő testének a tagjai, hogyha az ő megdicsőlt teste sebekkel teljes, akkor a földi zarándok egyház is, amely az ő misztikus testem, ez is sebekkel teljes.
És Krisztus ekkor sem tagad meg minket. Mi se tagadjuk meg az egyházat. Valahányszor valaki azt mondja, az egyház mit lát valójában? Kedves jó testvéreim, a felszínt. Azt, ami látható, mérhető, a sajtóba kerülő és a Facebookra kiírandó. Az emberi réteget látja. De az egyháznak vannak mélyebb rétegei. És milyen szép, hogy pont ma került sorra. Így dolgozik a Szentlélek, nem mindig nagy látható dolgokban. Tegnap tudatosítottam, februárban voltam itt a Ferences atyák rendezte, szervezte lelki gyakorlaton, akkor már felkértek, hogy vállaljam el ezt a nagy kilencedet, és a csendes, átimádkozott pillanatokban leültem, és elkezdtem írni a témákat, hogy hogy is kellene felépüljön a kilenc prédikációm. És én akkor hetediknek ezt fogalmaztam meg, hogy betestesülünk az egyházban. Nem néztem se naptárt, se semmi mást, és tegnap előtt ünnepeltük az egyház születésnapját pünköstkor. Tegnap ünnepeltük a boldogságos Szűz Máriát, mint az egyház édesanyját, és ma elmélkedünk arról, hogy betestesülünk ebbe az egyházba. A Szentlélek itt van, dolgozik közöttünk, nyissátok ki szíveteket, engedjétek, hogy lemenjünk a mélybe, a felszínről, az emberi rétegből, menjünk a mélybe. Gyertek együtt, mert az egyház titka ugyanaz a titok, mint Krisztusé. Hát, kedves jó testvérek, Jézust is látták a kortársak, mégis keresztre feszítették. Látták a csodákat. Látták, hogy az Ács fia, látták, hogy Galilei, csodatévő, proféta, törvényszegő, lázító, sok mindent láttak Jézusról. De aki mélyebbre nézett, Szent Péter apostol, Szent János apostol, Szent Mária Magdolna, ők mást láttak. Az Istent látták, aki emberré lett. Az egyházzal is ez a helyzetünk. A felszínen emberi intézmény van, tévedésekkel, bűnökkel, gyarlóságokkal együtt, de a mélyben Krisztus teste van. A mélyben jelen van közöttünk ugyanaz a Krisztus, aki 2000 évvel ezelőtt járta Jeruzsálem utcáit. Amikor betestesülünk az egyházban, akkor nem csupán emberek közösségébe lépünk be, hanem az Istennek az életében. Mert az egyház a maga legmélyebb dimenziójában nem emberi alkotás, és még ezért áll fent. Hála Istennek, hogy nem mi hoztuk létre. Az egyházban az élő Isten életadása áramlik a szentségekben, a szentmisében, az igében, a bocsánatban, az imádkozó közösségben. Ami az egyházban a legvalóságosabb, az nem emberi teljesítmény, hanem az Istené. És ezért vagyunk ma itt, és ezért vagyunk még mindig a katolikus egyház tagjai. A két legszebb kép, amit a Szentírás használ az egyházra, az egyik a mennyasszony, a másik pedig az anya. Mindkét kép más tár fel a mélységből, és nézzük meg ezt a két képet. Azért, hogy próbáljuk meg azt a felszínes képet, ami bennünk él az egyházról. Azt ma levetkőzni, összetörni, ha kell, mint egy bálványt. És kezdjük el felépíteni azt a képet az egyházról, amelyet az Isten lát, és ezért tart bennünket. A mennyasszony képen az isteni szerelmet tárja föl előttünk. Szent Pál apostol írja az efezusiakhoz, Krisztus szerette az egyházát, és önmagát adta érte, hogy megszentelje. Krisztus és az egyház viszonya nem üzleti kapcsolat, hanem a vőlegény és a mennyasszony közötti szerelem. Olyan, amely a végsőkig megy, keresztig, feláldozásig, sírig, feltámadásig,
mennybe meneteli, és otthon készítésig elmegyek, és helyet készítek nektek. Az egyház iránt érzett krisztusi szeretet nem csökken a mi bűneink miatt, ahogy az igazi szerelem sem szűnik meg a szeretet személy gyarlóságaitól. Hát Istennek legyen hála, annyi szép házasságot látunk. Mindig a negatívat emelik ki, emeljük ki, persze ennyi válás volt egy évben, meg nem tudom mi, de annyi szép házasság van. És milyen jó erre a házastársi szerelemre úgy tekinteni, hogy na valahogy Krisztus is így szereti az egyházat. És ez a szeretet, ez nem azt jelenti, hogy ők együtt maradnak, ez a férj és a feleség, hogy tökéletesek. Tökéletesen kiegészítik egymást, és nincs semmi kocolódás, nincs semmi vita, mindenben egyetértünk, mindenkinek igaza van mindig. De amiért van kocolódás, amiért van a másiknak hibája, van vele született mindenféle rigójája, amit nem tudunk levetkőzni, olyan nehéz levetkőzni a rigójákat, tapasztaljuk mindnyájan, attól még szereti, és szeretik egymást. És ezért vagyunk mi még mindig egyház, mert minden rigójánk ellenére, amit nem tudunk levetkőzni, Krisztus szeret minket, és nem hagyja el a mennyasszonyát. Mert ha mi hűtlenek vagyunk, ő önmagát akkor sem tagadja meg, és hűséges marad a végsőkig. A mennyasszony néha elesett, a mennyasszony néha beszennyeződött, néha arcát vesztette, de a vőlegény hűsége soha nem változik. Ez a hűség az, ami az egyházat minden botránya ellenére nem engedi elpusztulni. Hála Istennek! Az anyaképe a szülést és a táplálást tárja fel előttünk. És milyen szép a magyar nyelv, anya szent egyház. Az egyház anyaként szül újja a keresztségben, és anyaként táplál az eukarisztiában. Szent Ciprián mondja a harmadik században, akinek nem anyja az egyház, annak nem atya az Isten. Ez egy kemény mondat. De nem kizárólandó szándékkal hangzik el, hanem szerető figyelmeztetésként. Az egyházon kívül is lehet Isten felett törekedni, de aki tudatosan elutasítja az anyát, az elutasítja azt is, aki az anyán keresztül szól, aki az anyán keresztül táplál. Kilép a kegyelemnek az övezetéből. Az egyház anyasága pedig konkrét. A keresztségben, és erről már sokat beszéltünk, úgyhogy nem fogom ismételni magamat, valóságosan újjászül bennünket. Az eukarisztiában valóságosan táplál bennünket. A szentgyónásban pedig valóságosan meggyógyítja a lelkünket. Hát gyönyörű volt azok a szentgyónások, amelyeket itt a templom téren meghallgathattam, és általam a jó Isten az ő irgalmas, gyógyító szeretetét közvetíthettem. Csíksomlyói búcsúkor a kegyelem árad, és nem csak akkor, hanem mindig, amikor oda térdelünk. És nem kell megvárni a csíksomlyói búcsút állandóan, hogy szentgyónáshoz járuljunk. Mindig vár bennünket egy gyóntató pap, aki által Isten gyógyítani akar. Gyónás és gyógyítás. A tő ugyanaz. Kedves jó testvérek, ez az egyház, ez az anyam nem tökéletes. De kérdezem én, hogy melyik anya tökéletes? Mindegyik hibázik. De az anya szeretete nem az ő tökéletességétől függ. Az egyház anyasága nem az emberi tagok tökéletességétől függ, hanem attól a lélektől, aki benne lakozik, és aki a szentségeken át cselekszik. Isten kegyelme nem az emberek érdemein átszűrve érkezik, hanem közvetlenül a lélek erejével. Ezért kellett megvárják az apostolok pünkösd ünnepét, addig nem prédikáltak,
mert még nem kapták meg a Szent Lelket. Utána álltak ki. Utána volt kézrátétellel, hogy az egyházak élére presbitereket, papokat rendeltek. Utána rendeltek diakónusokat az asztal szolgálatára, mert a lélek élteti az egyházat. A lélek az, aki dolgozik az egyházban, mert ha csak mi dolgoznánk, a mi tökéletlenségünk az minden tönkretenne. És ezért tanítja az egyház, hogy a szentség érvényes még akkor is, ha a pap bűnös ember, mert nem a pap cselekszik, hanem Krisztus, aki a papot eszközül használja. Hogyha kicsit rozsdás, fordítsam le székelyre, ha egy kicsit rozsdás az ereszt a csatornán, attól még a vizet elvezeti. A kegyelem Istentől és a Szent Háromságtól és a Szent Lélektől függ, nem pedig a papnak a szentségétől, hála Istennek. Persze ez azt jelenti, hogy mivel a pap ennyire közel van, mint közvetítő, ezért állandóan törekednie kell az élet szentségre. De nem azt jelenti, hogy tökéletes ember. Mert nem tökéleteseket hívott meg a Jóisten, hanem méltatlanokat, akiket ő alkalmassá tud tenni, ha elismerik, hogy méltatlanok. És hogyan éljük ma ebben a korban azt, hogy betestesültünk az egyházban? Eddig volt az elmélet, most nézzük meg egy kicsit a gyakorlatot. Hogyan szeressük az egyházat, amit olykor nehéz szeretni, mert az interneten és a valóságos életben is rengeteg minden szembe jön velünk. Rengeteg információ, rengeteg nehézség és rengeteg fél vagy teljesen valótlan információ. Először is, ami a legfontosabb, lássuk meg a különbséget a felszín és a mélység között. Amikor valaki az egyházról akar véleményt mondani, kérdezd meg magadban, melyik egyházról. Az egyházat nem a botrányok határozzák meg, ahogy az embert sem a legrosszabb napja. Na most képzeljétek el, ha mindegyikünket a legrosszabb napunk alapján ítélnének meg a többiek. Itt nem együtt imádkoznánk, hanem tömegverekedés lenne. Nem ez alapján. A legvalóságosabb arca nem a Facebookon, nem a TikTokon, és nem is a cikkekben jelenik meg, hanem ott, ahol Isten valóságosan cselekszik. Egy haldokló ember ágya mellett, amikor a pap feladja a betegek szentségét, és a szent áldozásban Krisztussal hal meg, nem egyedül. Ott, ahol egy anyuka a reggeli misén Krisztussal találkozik, és ezzel a szívvel megy haza a gyerekeihez, Krisztussal a szívével, szívében, és egész nap ezzel a szeretettel szereti őket. Ott, ahol egy bűnös ember tédre tud borulni a gyóntatószékben, és amikor fel kell, valóságosan könnyebb lesz, mert valóságosan le lett róla véve a teher, a bűn, amely földre nyomta. Ezek nem kegyes képek, ezek az egyház igazi arcai. Ezek a mi igazi arcaink, a ti igazi arcotok, a mélységnek az arca. Ez az egyház él ma is, itt is, közöttünk is, és én ezt az egyházat szeretem, ezért az egyházért adtam az életem, és soha nem bántam meg, hogy pap lettem, és odaadtam az életemet az egyházért. Mert nem csak Istenért adom az életem, nem csak Istenért adjuk, papok, szerzetesek, az egyházért is adjuk mi, az egyházat szolgáljunk, titeket szolgálunk. Másodszor szeressük az egyházat olyannak, amilyen. Barsi Balázs atyám mondtam, az egyház tükrözi a bűnt is, és a szentet is egyszerre. De az egyház leghitelesebb arca a szent misén látható. Az egyházat nem lehet úgy szeretni, hogy csak egy elképzelt, tökéletes egyházat szeretünk. Azt kell szeretni, amelyik van,
tele gyarló emberekkel, köztük önmagunkkal is. Ez a szeretet nem naivitás, hanem ez élő hit. Hit abban, hogy Isten a mi gyarlóságunkon is tud szépet alkotni, ahogy a szentek életében látjuk. És ez reménnyel tölt el, mert ha őszinték vagyunk és lelki tükörben nézünk, akkor elég sok mindent felsorolhatnánk bűnként és gyarlóságként. És Isten mégis tud ebből a bűnös, gyarló emberből szentet csinálni. Reményre ad okot, ez hitet ad számunkra, megerősít. Harmadszor legyünk az egyház élő sejtjei, ne holt tagjai. Betestesülni nem passzív állapot. A sejt él, a sejt táplálkozik, lélegzik és gyümölcsöt hoz. Ha egy sejt nem vesz részt a test életében, elhal. A betestesült keresztény sem maradhat kívülálló néző. Én nézem és ítéletet alkotok, tetszik vagy nem tetszik. Aktív tagnak kell lenni. És mindenki a saját, ez majd a jövő heti alkalom, de a saját életállapotának, élethivatásának megfelelően kell. Akinek van ideje és szereti csinálni, eljön templom takarítani. Imádkozik egy bűnös megtérésért, meglátogat egy beteget, segít a plébániai munkában, vagy csak egyszerűen segít a favágásban, annak elpakolásában. Tehát élő tagjai vagyunk, ez azt jelenti, hogy energiát kell kifejteni, és energiát kell belefektetni, hogy az egyház élő maradjon. És ez nem azt jelenti, hogy mindenki csak prédikál, mindenki csak imádkozik, hanem amiben éppen is ahol tudok, ott én az egyház szolgálatába akarok állni. Kedves kórus, az énekhangjukat teszik az egyház szolgálatába. Egyszerű emberek, családos emberek, munkás emberek, és mégis igényük van, hogy összegyűjjenek, és együtt énekelve dicsérjék az Istent és a

fel, addig nekem nincs jogom másról megfogalmazni, hogy ő ilyen vagy olyan. Nézzétek meg Szent Ferenc életét, vagy Szent Domokosnak az életét. Látták, hogy baj van, és nagy volt a baj. Nem kiléptek, nem kritizáltak, hanem a maguk tehetsége, adottságai alapján elkezdték gyógyítani a sebeket, és az egyház meggyógyult. Nem csak gyógyulók vagyunk, hanem mindnyájan gyógyítók is. Negyedszer pedig utolsó pontként viseljük az egyház szenvedéseit is. Krisztus teste szenved ma is. Ahogy Pál apostol írja, kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testért, az egyházért. Ez nem azt jelenti, hogy Krisztus szenvedése nem volt elég. Azt jelenti, hogy az egyház tagjai részt veszünk Krisztus szenvedésében, és ez a részvétel üdvösséget hoz a világnak. Amikor valaki csendben hordoz egy nehézséget Krisztusért, az egyház szíve dobog benne. Ott van az egy élő egyház szíve. A betestesülés nem csak örömöket jelent, hanem keresztet is jelent. De Krisztusért viseljük ezt a keresztet, a vőlegényért. Hát mi az egyház, az ő mennyasszonya vagyunk. Hát a mennyasszony és a vőlegény mennyi-mennyi keresztet kell elviseljenek egymásért, amíg oda kerülnek, hogy az oltárnál össze tudják kötni az életüket. Kedves jó testvérek, katekizmus szava pontos és szép, betestesülünk az egyházba. Nem kívülről nézzük, nem távolról bíráljuk, hanem megrendelői vagyunk egy vallási szolgáltatásnak, hanem test vagyunk, Krisztus testének élő tagjai, élő sejtjei. Ez a test sebezhető, ez a test néha vérzik, ez a test néha téved, de él, mert Krisztus él benne. És benne áramlik az a kegyelem, amely a világ semmiféle intézményéből nem fakadhat. Az életadó bocsánat, az egész kozmoszt átölelő irgalom, az isteni szeretet, amely nem emberi érdemet jutalmaz, hanem ingyen adja önmagát. Ezt máshol nem kapod meg. Bármit is keresel, nem kapod meg ezt, amit itt, az egyházban. Az a csoda, hogy ennyi tökéletlen ember összegyűlve Krisztus testévé válik. Aranyszájú Szent János mondja, nincs semmi a földön, ami jobban hasonlítana mennyországhoz, mint az egyház, ahol Istent imádják. Nem tökéletességünk miatt, hanem ő miatta, aki közöttünk van, ma is, holnap is, és a világ végéig. Legyünk hát méltó tagjai ennek a testnek, hogy bő gyümölcsöt teremjünk, és életünkben felragyogjon az egyház szépsége és szentsége. Amen.

0: Imádkozzunk Jézus Krisztushoz, aki szomorúságot örömre tudja változtatni.
1: Ajándékozz minden hívő kereszténynek békét és örömet a Szentlélekben.
2: Kérünk,
1: hogy töltsd el minden lelki pásztort Néri Szent Fülöp közben járására a te páratlan ember barátságoddal.
2: Kérünk,
1: vigasztald meg a szomorúdókat, és hagyd neki bizodalmat. Engedd, hogy Néri Szent Fülöp példájára örömmel tegyünk mindenfajta jó cselekedetet.
0: Jóságos Istenünk, add, hogy Néri Szent Fülöp közbenjárására tiszta szívvel szolgáljunk neked, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket. Magyarázza a szentírást és megteri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged. Küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra, mi úrunk Jézus Krisztus testem és vérem. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörtem, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek is, egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezzünk tehát Szentatyán Krisztusról, a te fiatról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiat el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkinek ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között. Egységben 14. Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel és az egész püspöki renden, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés profétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országod, hogy ott mindig veled éljünk. Együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanúkkal, páduai Szent Antallal, néri Szent Fülöppel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten bárányam, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Kedves testvéreim, kegyelmi napokat éltünk át péntektől errefele, és még folytatódik. Úgy érzem, hogy a keddi áltatosságoknak a megkoronázása volt ez a mai nap, hiszen a csíkszépvízi egyházközség énekkarát hallhattuk. Köszönöm a szolgálatukat, odaadásukat. Köszönöm Ince Sándor kántor úrnak a húzgóságát, a szolgálatát. Köszönöm a zenészeknek, az énekeseknek a munkáját. Örülünk, hogy itt voltak, és hát reméljük, hogy még máskor is eljönnek. Áldja meg a Jóisten mindnyájukat. Holnap nagy takarítás lesz itt a templomban, elsősorban a helybelieknek a segítségét kérjük, de szoktak távolabbról is jönni, ezért hirdetem, hogy ha valaki el tudna jönni, akkor nagyon-nagyon örülnénk, és szeretettel várjuk.

Hetedik elmélkedés. Az emberi beszéd szent eszköz, mellyel kifejezhetjük szeretetünket Isten és embertársaink iránt. Amikor szavaink jó szívből, tiszta szándékkal fakadnak, az áldást hoz és a közösséget építi. Azonban, ha beszédünk tisztettelen, durva vagy képmutató, az nem csak minket, hanem környezetünket is beszennyezi, sőt, Isten képmását is bemocskolja. Szent Ferenc és Szent Antal figyelmeztetnek minket, hogy a szavainknak mindig méltónak kell lenniük a Szentlélek jelenlétéhez, és hogy beszédünk sóval ízesített, a hitre és imádságra ösztönző legyen. A szavak hatalmas erejét arra kaptuk, hogy Isten nevét dicsérjük és szeretetet adjunk át másoknak. Mindenható Isten, az örök ige forrása, aki a beszéd ajándékát arra adtad, hogy nevedet dicsőítsük és igazságodat hirdessük, könyörögve kérünk, engedd, hogy szavaink tiszták, megfontoltak és lelkünk mélyéből fakadók legyenek. Add, hogy beszédünkkel soha ne botránkoztassunk meg senkit, hanem hittel, reményt és szeretet ébresszünk minden ember szívében. Páduai Szent Antal közbenjárására töltsd el lelkünket a Szentlélek tüzével, hogy minden szavunk sóval ízesített és a te dicsőségedet szolgálhassa. Óvd meg nyelvünket a bűntől, és add, hogy életünk és szavaink tanúságot tegyenek Szent Fiadról, Jézus Krisztusról, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Íme az Úrnak szolgáló leányom. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. És az ige testélőn. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyjam. Könyörögjünk. Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt hívek lelkeinek. Nyugodjanak békességben. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, a Szent Antal nagy 97. szentmiséjét, amelyet Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi plébános mutatott be, segédlelkész mutatott be. Énekelt a Csíkszépvízi Szent László kórus Ince Sándor kántor karnagy vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, bíztatjuk Önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai estét is.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
2: Segítség, gyászolok. Hajlák Attila atya műsora következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Egy tanúságtétellel szeretném kezdeni a mai műsorunkat. Ez a címe Belefáradtam. Ezt a tanúságtételt egy hölgy írta, egy gyászoló. Belefáradtam. Fáradt vagyok, annyira kimerült, hogy úgy érzem, mintha a lelkem minden egyes nap egyre nehezebb lenne. Belefáradtam abba, hogy mindig erősnek kell mutatkoznom, mintha ez lenne az egyetlen lehetőség. Hogy azt kellene hinnem, minden rendben lesz, és a világ egyszer majd újra a helyére kerül. Belefáradtam a küzdelmekbe, amelyek végtelennek tűnnek, és mintha sosem érne véget a harc. Belefáradtam, hogy napról napra túl kell élnem, ahelyett, hogy igazán élnék. Minden egyes számla, minden egyes teher, amit cipelek, csak tovább súlyosbítja a fáradtságot. Elegem van abból is, hogy hazug emberek vesznek körül. Azokból, akik szavakat dobálnak, ígéreteket tesznek, és aztán eltűnnek, amikor leginkább szükségem lenne rájuk. Belefáradtam, hogy elrejtsem a frusztrációt, mintha nem lennék jogosult érezni azt, amit érzek. És belefáradtam abba is, hogy egy régi dal hirtelen túlterhel, emlékeket idéz, amiket talán nem is akarok újra átélni. Belefáradtam, hogy a zenében keresem azt a valamit, amit elveszítettem, de sosem találom meg. Belefáradtam abba, hogy higgyek a mesékben, amelyekben egykor vígaszt találtam. Úgy tűnik, ezek már nem nyújtanak semmit, csak üres szavakat, amelyek nem hoznak valódi megnyugvást. És fárasztó az is, hogy hagyom a könnyeimet szabadon hullani, de senkit nem érdekel, hová esnek. Olyan sokszor potyognak a könnyek, és mégsem akad senki, aki törődne azzal, mi van a szívemmel. Már az inspiráló idézetek is fárasztanak, mert nem is inspirálnak semmit. Olyanok, mint üres sorok egy könyvben, amit már ezerszer olvastam, de sosem változik. Belefáradtam a színlelésbe, hogy úgy tegyek, mintha minden rendben lenne, amikor valójában semmi sincs rendben. Belefáradtam, hogy az emberek nem figyelnek rám, mintha láthatatlan lennék. Belefáradtam abból is, hogy olyanok ítélkeznek fölöttem, akik semmit sem tudnak az életemről, nem ismerik a történetemet, s mégis könnyedén mondanak véleményt. Belefáradtam, hogy kifogásukat keresek mások számára, a szeretet nevében, hogy újra és újra mentegetek embereket, akik talán sosem érdemelték meg a szeretetemet. És belefáradtam abba, hogy a képzeletem ragaszkodik olyan idők emlékéhez, amelyek talán sosem léteztek igazán csak a lelkemben. Olyan világot idézek fel, ami már nincs, de a szívemben még mindig él. Kimerültem attól, hogy mindig bocsánatot kérjek, de a csend az egyetlen válasz, amit kapok, mintha a bocsánat kérésnek sosem lenne vízhangja. Senki sem mondja, hogy én is sajnálom, senki nem vállal valódi felelősséget, és ez a fáradtság egyre mélyebbre húz, mintha soha nem lenne vége. Belefáradtam abba is, hogy mindig csak fáradt legyek. Eddig az idézet a tanúságtétel. Úgy gondolom, kedves testvéreim, kedves gyászolók, hogy mindannyian megéltük ennek a szónak a lelkületét, hogy belefáradtam. És el lehet fáradni a gyászba is, el lehet fáradni a vívódásokba, el lehet fáradni a nehézségekbe, a megpróbáltatásokba. Fontos tudni azt, hogy nem vagy egyedül. Nap mint nap harcolunk önmagunkkal, de erről senki nem beszél. Azt mondják, idővel jobb lesz. De mi van akkor, ha már olyan régóta fáj, hogy nem is emlékszünk, milyen volt, amikor nem fájt? Senki sem készít fel arra, hogy milyen az, amikor minden reggel úgy ébredsz, hogy nem akarsz felkelni. Hogy milyen az, amikor levegőt veszel, de belül mégis fulladozol. Nem tudják, milyen érzés az, amikor valaki megkérdezni, hogy vagy, és te csak annyit mondasz, hogy jól. Mert ha elkezdenéd kimondani az igazságot, attól félsz, hogy soha nem tudnád abba hagyni. Az igazság az, hogy nem vagy jól. Napok óta nem vagy jól, hónapok óta nem vagyok jól, talán évek óta nem vagy jól. Tudom, hogy sokszor hallottad már, mint ahogy én is, hogy nem baj, ha nem vagy jól, majd elmúlik. Azt is tudom, hogy ezek a szavak néha többet ártanak, mint használnak, mert nem mondják el, hogy milyen nehéz napnak után felébredni, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, miközben belül széthullasz. Nem beszélnek arról, hogy milyen az, amikor már hosszú ideje nem vagy jól, amikor már magad sem emlékszel, milyen érzés könnyedén lélegezni, mosolyogni, őszintén érezni az élet apró örömeit. Csendben küszködünk. A világ talán azt látja, hogy erősek vagyunk. Hogy mindig felkelsz, teszed a dolgod, mosolyogsz, amikor kell, de senki nem látja azt a harcot, amit legbelül vívsz. Senki sem hallja a gondolataid csendes háborúját, ami minden éjszaka uralkodik az elmédben. Senki sem érzi azt a súlyt, amit a szívedben cipelsz, mintha minden fájdalmadat egy láthatatlan zsákba zárták volna, amit napról napra magaddal hurcolsz. Vannak napok, amikor próbálsz erős lenni, amikor azt mondod magadnak, hogy csak még egy napot kell kibírnom, de a percek ólomlábakon ványszorognak, és a mellkasodra nehezedő fájdalom egyre csak nő. Vannak pillanatok, amikor már annyira elfáradtál, hogy csak túlélni akarsz. Nem boldognak lenni, nem gyógyulni, csak túlélni. Egy napot, egy éjszakát, egy lélegzetvételt. Tudom, milyen érzés az, amikor azt mondod magadnak, elég volt, nem bírom tovább. Hányszor mondom? De másnap reggel mégis felkelsz, mert valami benned még mindig küzd. Mert nem akarod, hogy bárki észrevegye, mennyire darabokban vagy. És ez a fájdalom csendes, gyilkos, lassan megfojt belülről, annélkül, hogy bárki észrevenné. És közben minden nap mosolyogsz, minden nap végigcsinálod, mintha minden rendben lenne. De én tudom, mit érzel. Tudom, milyen érzés az, amikor mindenki azt mondja, légy erős, elmúlik. De belül azt kérdezed magadtól, mikor? Meddig kell még elviselnem ezt az ürességet? Tudom, milyen érzés az, amikor azt érzed, mintha már te magad is szégyelnéd a fájdalmad. Mert másoknak már túl sok vagy. Mert másoknak már rég tovább léptek, de te még mindig ugyanabban a sötétségben vergődsz. Ez nem gyengeség, ez nem hiszti, ez nem figyelemkérés, ez egy csendes háború, amit csak azok értenek, akik maguk is harcoltak már. És ha most hallod ezeket a gondolatokat, szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül. Ez a fajta fájdalom láthatatlan, senki sem veszi észre, hogy a mosolyod mögött könnyek feszülnek, senki sem hallja, hogy a nevetésed közé folytott sóhajok rejtőznek, amikor egyedül vagy, és végre lehullik ez a bátor állarc, amit a világ felé mutatsz, akkor derül ki az igazság. A csend az egyetlen társad, és a magány könyörtelenül mellé telepszik. Nem beszélünk róla, milyen érzés minden este úgy lefeküdni, hogy a lelked szét akar szakadni. hogy reggel úgy ébredsz, mintha az éjszaka nem hozott volna megnyugvást, csak még több fájdalmat. Az a kínzó érzés, hogy a tested még mindig él, de a lelked valahol ütközben elveszett. A legnehezebb az, hogy senki sem látja ezt a harcot. Nem tudják, hogy minden reggel össze kell szedned az összes darabodat, hogy egyben tartsd magad. Nem tudják, hogy a nap végére már alig marad belőled valami, mert minden erődet felemésztette az a belső küzdelem, amit senki sem lát. A legfájdalmasabb mégis az, hogy talán soha senki nem fogja igazán érteni, milyen nehéz ez. Nem hibáztatom őket, hiszen hogyan is érthetnék, ha én magam sem mindig értem, hogy mi történik bennem. Néha csak egy pillanatra szeretném, ha valaki igazán meglátna. Nem azt, aki mosolyog, s azt mondja, hogy minden rendben van, hanem azt, aki esténként a párnájába temeti a könnyeit. Azt, aki csendben könyörög a világhoz, hogy csak egy kicsit legyen könnyebb. Csak egy napot adjon, amikor nem kell a fájdalom súlya alatt ruskadozni. Ha tehetném, kiüvölteném a világba, hogy segítségre van szükségem. De a fájdalom csendes börtönébe zárva élünk. Mert annyiszor mondták már, hogy idővel könnyebb lesz, de mi van, ha nem lesz? És mi van, ha az idő nem gyógyít, csak elnyom? Mi van, ha csak megtanulunk csendben szenvedni úgy, hogy közben mindenki azt hiszi, hogy jól vagyunk? Tudom, hogy küszködsz, tudom, hogy éjszakánként, amikor senki sem lát, az elméd ellenségé válik, és minden fájdalmat újra átélsz. Tudom, hogy sokszor úgy érzed, mintha elvesznél a saját fejedben, és nincs kiút ebből a labirintusból. Tudom, hogy néha már arra sincs erőd, hogy remélj. De hadd mondjam el, nem vagy egyedül. Még ha úgy is érzed, hogy senki sem lát, én látlak, mert én is ezeket

ilyen harcokat vívunk magunkban. De mi tudjuk, s talán ez épp elég. Bár csak megengednéd magadnak, hogy ne csak túlélj, hanem érezz is, hogy fájjon, hogy sírj, hogy elveszettnek érezd magad, annélkül, hogy szégyelnéd. Mert minden könnycsepp, amit csendben ejtesz, a legerősebb bizonyíték arra, hogy még mindig harcolsz. És mindig harcolsz, addig még nem vesztettél el mindent, te nem gyenge vagy, hanem bátor. És ha most úgy érzed, hogy nincs kiút, csak tudd, hogy egyszer majd lesz, csak tarts ki. Akár csendben, akár fájdalomban, akár könnyek között, tarts ki. Mert bár nem mondják elégszer, te számítasz, a harcod számít, és a fájdalmad nem tesz kevésbé értékessé. Csak annyit kérek, hogy ne add fel, én sem teszem, még akkor sem, ha senki sem lát. Én látlak, és ha most hallod ezeket a gondolatokat, tudjad, hogy nem vagy egyedül. Tudom, hogy fáradt vagy, tudom, hogy eleged van abból, hogy minden nap maszkot kell viselned, tudom, hogy sokszor úgy érzed, senki sem érti, mint mész keresztül. Nem szégyen, ha nem vagy jól, nem szégyen, ha össze vagy törve, nem szégyen, ha ma csak annyira volt erőd, hogy túlélj, és ha most csendben küszködsz, ha most azon gondolkodsz, hogy van-e értelme, nem szégyen. Akkor hadd mondjam el, mindennek van értelme, mert ha ez a három betűs szó nem lenne, akkor már nem lennék itt. Nem kell, hogy mindig erős légy, nem kell, hogy mindig mosolyogj, nem kell elrejtened, hogy fáj. A legbátrabb dolog, amit valaha tehetsz, az az, hogy kimondod, küzdök, de még mindig itt vagyok. És még mindig itt vagy. Még mindig harcolsz, még mindig élsz, és én hiszek benned, mint ahogy magamban is, mert lehet, hogy most még fáj, lehet, hogy most még nem látod a kiútad, mint ahogy én sem, de a legfontosabb, amit tudnod kell, nem vagy egyedül. Sokan élnek ezzel a teherrel. Ne feledd, nem vagy egyedül. És valóban, ott van a Jóisten is az életünkben, ott van Jézus is, ott van a vigasztaló Szentlélek, akinek a kiáradását ünnepeltük most pünkösd ünnepén, és így lehet csak megélni a fájdalmakat, a nehézségeket, a megpróbáltatásokat. Úgy megragadott, amikor Müller Pétertől azt olvastam, idézem, mikor sikerült kimondanod, ami fájt? Mikor hallgatott meg valaki? Mikor tudtál úgy beszélni, hogy nem panaszkodtál, hanem megosztottad a környezeteddel azt, ami igazán bántott? És amikor figyelt rád valaki úgy, hogy közben nem magára gondolt, hanem minden szeretetével, segítő szándékával feléd fordult, tudta, hogy segít neked már azzal is, hogy meghallgat, na az az ember könnyített rajtad. És legyünk ilyen emberekké. Akkora ajándék, hogy minden hónapban van egy gyász-lelki gyakorlat, amire mindig meghívjuk a kedves hallgatókat is, és most is Marosvásárhelyen fogjuk megszervezni ezt a gyász-lelki gyakorlatot, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit. Júniusban lesz ez a gyász-lelki gyakorlat, aminek valóban az a célja, hogy tudjunk egy olyan közegben, egy olyan környezetben beszélni a gyászunkról, a fájdalmainkról, a nehézségeinkről, ahol tapasztaljuk azt, hogy meg vagyunk hallgatva, tapasztaljuk azt, hogy valóban van értelme a gyásznak, van értelme a fájdalmunknak, a megpróbáltatásunknak. Június 11 és 13-a között lesz Marosvásárhelyen a Tudori plébánián, a Szent Kozma és Damján plébánián, csütörtök pénteken és szombaton a gyászolók lelki gyakorlata, amelyre nagy-nagy szeretettel várom önöket is. Kedves MyRádió hallgató, kedves gyászoló testvéreim, adjon a Jóisten vigasztalást, adjon az idei pünkösdi ünnep
egy igazi

lelki békét és a Szentléleknek a kiáradása, az életadó léleknek, a vigasztalónak a kiáradása legyen ott minden szenvedő, lelkileg szenvedő, gyászoló testvéremnek a lelkében. Hajlák Attila István plébánost hallották, egy áldott szép estét kívánva önöknek, imádságos szeretettel, dicsértessék a Jézus.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk majd önöket. Nem sokára Minden napunk ajándék Istentől című műsorunkat hallhatják. Ma 8 órától a Lélek ajándékai, György Balázs atya számít a figyelmükre. 20 óra 30 perc több provita hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől imádkozzuk a béke rózsafűzérét, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk, 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúság tételek Budapestről, 22 óra 45 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora, 23 órától angyolok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd, holnap reggel 7 órától lesz majd a Szent Mise szóváltáról. További szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Nem létezik jobb dolog, mint a jóság, mondta Szent 23. János.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos ajándékairól szól, és hát ezt a műsort én nagy-nagy szeretettel szeretném nyújtani minden kedves hallgatóknak, főleg az édesanyáknak, és az édesapáknak, ugyanis akik hetekkel ezért hallgatták a műsort, a múlt héten, azért a héten hallották, hogy én az édesanyák imái nagy nemzetközi mozgalomról beszéltem, először tartott egy nagy bevezetőt, ugyanis az a különös, a Szentlélek különösképpen manapság, az utóbbi 30 évben olyan hatalmas mozgalmakat hozott létre, ahol az édesanyák, édesapák imádkoznak a gyermekekért, sőt, fogjuk hallani, hogy a Hit Gyermekei mozgalomban a gyermekek imádkoznak egymásért, szóval nagyon szuper. Ez, amiről én beszélek, és beszéltem az elmúlt hetekben, ez Angliában indult el, Londonban, aztán egy elindult ugyanezzel a témával Brazíliában, és hatalmas nagy mozgalom lett belőle. Ez is 25 éve ezelőtt, és az Egyesült Államokban is elindult, édesanyák, édesapák imádkoznak, szóval egy csodálatos lendület a Szentlélektől. Tehát, hogyha rácsodálkozunk erre a Szentlélek működésre, akkor látjuk, hogy igen, Szentlélek nagyon jól tudja, hogy a mai világban mire van a legnagyobb szükség a családoknak. Tehát, kedves Mária Ádi hallgatók, én többször mondtam, hogyha ez tévéműsor lenne, az érdekes lenne, mert itt előttem az asztalon csoda dolgok vannak. Tehát itt van egy édesanyák imái fűzet, édesanyák szeretete megváltoztatja a világot, imába egyesül, mentsük meg gyermekeinket, ez egy kis zsebehordozható fűzet, erről beszéltem én a múlt alkalommal. Aztán az édesanyák mozgalom elindulása után, hát a férfiak úgy gondolták, hogy így írják le, hogy az édesapák imái, az édesanyák imái elterjedése után jött létre. Férfiak kérdezték tőlünk, és velünk mi lesz férfiakkal? Már egy ide imádkoztunk a férfiak első csoportjában, de az impulzus, hogy megírjam ezt az imafüzetet, és megtegyem a további lépéseket, akkor jött, amikor részt vettem a férfiak hétvégén. Nagy hatás volt rám, 250 férfi Isten dicsőítése. A dicsőítésünk olyan erős volt, hogy a Szentlélek jelenlétét éreztem. Ez a megtapasztalás nyitott arra, hogy dolgozzak az édesapák imáin. Az imakönyv készítésén sokat segített az első imacsoportunk. Ezt Móricz írja. Tehát kedves testvérem, csodaszép dolgok vannak itt előttem. És hát ezekből szeretnék most a kedves hallgatóknak egy nagyon gyönyörű csokrot nyújtani. Itt van egy gyönyörű üzenet, amit az alapítónő Veronika írt, az anyák imái alapítója, és csak néhány gondolatot szeretnék idézni, hogy mit éreztek, miután elkezdtek imádkozni a gyermekeikért. Örüljünk, hogy anyák lehetünk. Tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelítséget és jóságot, legyünk hálásak, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, hanem csak idéglenes védelmezői vagyunk gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk, meg akarja védelni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, hallottuk ezeket a buzításokat, amire ők választ kaptak, és a gyakorló kérdések gyönyörű felsorolása is van, aztán nagy beszámoló az édesanyák imái közösségről, és hát akkor most rá szeretnék térni a mostani műsorunk témájára, az édesapák imáira. Hát ez egy nagy mozgalom az édesanyák imái mellett, tehát ahogy említettem ezt, Veronika Williams alapította, adta nekik a Szentlélek, mert a testvéri a sógor nőjével elkezdett imádkozni, és létrejött az édesanyák imái nemzetközi imaközösség, tehát ők 1995-ben indultak el, és hát egy több
mint 100 országban jelenlévő mozgalomról van szó. 50 nyelvre lefordították az imádságos könyvüket. Na és most akkor az édesapák imáiról szeretnék beszélni. Tehát Veronikának, aki alapította az édesapák imáit, a fiú testvére látta, hogy a nők milyen ügyesek, az édesanyák, nagymamák hogyan imádkoznak. Hát ő is elindította Maurice Williams 2000-ben az édesapák imáit. Hogy hallottuk, az ösztönzést abból vállította, részlet 250 férfi együtt egy férfiak hétvégén lelki gyakorlaton, ahol megtapasztalta, milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik az Istent. Milyen különös, kedves Mária rádióhallgatók, ez a kijelentés, hogy ők ott megtapasztalták, hogy milyen ereje van annak, ha a férfiak együtt imádkoznak és dicsőítik az Isten. Az imádságuk olyan erős és megindító volt, hogy éreztem a Szentlélek jelenlétét. Ez vezérelte az édesapák imái művének elindításához. Móricz egy csodálatos édesapa volt, aki mindig nyitott volt arra, hogy az Úr vezesse. Egész életében követte a parancsolatot, szeresd Istent, mindenek fölött is felabarátod, mint önmagadat. Azért írja itt, hogy csodálatos édesapa volt, mert ő meghalt 2013-ban. Felesége Sandra és nővére Veronika, aki megalapította az édesanyák imáit 1995-ben, ösztönzőleg hatottak rá. Móricz, ez a fiatal ember, számos országba elutazott, hogy népszerűsítse az édesapák imáit. Nagyon sok férfival találkozott, melynek eredményeként imacsoportok alakultak szerte a világon, miközben az édesapák imái füzetét 15 nyelvre lefordították. 2011-ben tehát megalakult az édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport, hogy átvegye Móricz szerepét, akit 13-ban a mennyi atya hazahívott. Ez a koordinációs csoport folyamatosan nyomon követi és elősegíti az édesapák imái közösség növekedését mindenütt az egész világon. Tehát kedves már rádióhallgatók, miközben ezek a mozgalom, mondhatnám úgy, hogy a kezembe cseppentek, azon csodálkoztam el, hogy a Szentlélek milyen gyorsan, abból, hogy két édesanyja, nagymama elkezdett imádkozni, milyen gyorsan, hatalmas nagy világmozgalmat hozott létre a Szentlélek. Ember ezt nem tudja megcsinálni. Nem voltak reklámok, nem voltak nagy összejöttek, hogy beszéljenek nőknek, édesanyáknak, csak ketten elkezdtek imádkozni, persze. Én emlegettem az elmúlt műsorokban, hogy minden mozgalomnak az alapja, hogy hogyan adom át életemet Istennek. És Veronika írt egy csodálatos könyvet az önátadás boldogságáról, ez is megvan, csodálatos. Hát itt mindent megkaptunk, kedves Mária rádióhallgatók, a Magyarországi Központból, a koordinátoroktól, úgyhogy most már csak kínálhatjuk, már van, aki jött és kérte, hogy ő is kér egy imafüzetet, és aztán lassan be fogunk számolni, hogy ez hogyan kezd terjedni. Tehát én itt beszéltem a Mária rádióban már két alkalom, ez a harmadik alkalom, és nagyon sokan tudnak erről, és szeretnének bekapcsolódni. Tehát azt érzem, kedves Mária rádióhallgatók, hogy akkor, amikor Isten elkezd dolgozni, akkor itt csak a szemünkkel tudjuk követni, milyen csodálatosan terjed. Mert ráéreztek az édesanyák is, hogy a legnagyobb, amit gyermekeikért tehetnek, hogy imádkoznak értük is, és szemük előtt csodák történnek, és hát itt a műsor keretei nem engedik meg, de annyi tapasztalat történik a férfiak körében is, na, néhány gondolatot még erről is fogunk hallani. Tehát kedves Mária, adi hallgatók, kezdett növekedni ez a mozgalom, és nekik van egy jövőképük, olyan csodálatos ez a szövet, szeretném a kedves hallgatók lelkébe csepegtetni az édesapák imái karizmája szerint, ha egészen átadjuk magad Istennek, akkor tud ő az ereje által maga teljességében megnyilvánulni. Ezt úgy lehet megvalósítani, ha minden nap imádkozunk a családunkért és más édesapákért,
kérve az Urat, hogy segítsen nekik levetni álarcaikat, erősnek maradni a hitükben és ellenállni a kísértéseknek. Sok férfi társunk felhagyott a rendszeres imádsággal, amikor az életük túlterhelt, könnyen elhalasztjuk az imádságot későbbre vagy másnapra. Pedig pont, amikor nagyon elfoglaltak vagyunk, akkor van szükségünk még több imádságra. Hogyan is először imádkozunk, sokkal több mindent véghez tudunk vinni. E tekintetben egy édesapák imáimat csoportagjának lenni megerősíti az Isten iránti örömteli engedelmességet. Mert ahol kettem, hogyha összegyűlnek az én nevem, ott vagyok köztük, mondta Jézus. Ha tehát mi édesapák a világ különböző országaiban, minden nap imádkozunk, akkor igazán áldottak leszünk, és imáinkon keresztül világ meg fog változni. Ó, micsoda kijelentés ez, kedves Mária Ádi hallgatók, mekkora öt is bizalommal ezekben a szavakban, ha mi édesapák mondják, elkezdünk naponta imádkozni, akkor igaz áldottak leszünk, és imáinkon keresztül a világ meg fog változni, és ők tapasztalják, hisz hatalmas tömegek kapcsolódtak bele, édesanyák, édesapák. Az édesapák imái fizikai és lelkértelembe vett édesapáknak is szól, minden keresztény felekezet előtt itt vál. Mit csinálunk? Kérdezik. Hát elkötelezzük magunkat a rendszeres imádság mellett. És mivel ez egy isteni mű, az imakönyv egy csodálatos felépített sorozat van, erről mindjárt még lesz szó. Az ima alkalmak csoportjaikban általában két fő kezd imádkozni, és a maximum 8 fő után osztódik, hogy egészen személyesen tudjanak együtt lenni Isten jelenlétében. Rendszeresen összegyűlünk át a hetente egyszer, 2-8 főig terjedő csoportokban, valakinek az otthonában, egy templomban, egy plébáni közösség helyiségben, vagy bárhol, ahol imádkozunk a csoportban járó is valamennyi édesapáért és családjaikért. Nagyon érdekes a megfogalmazás, imádkoznak egymásért is, és az édesapákért, akik még be fognak kapcsolódni. Ezekben az ima alkalmakban szükségünk van az édesapák imái kis ima füzetre, olyan jóképű kis ima könyv, hogy ezt minden édesapa zsebébe hordozhatja, és minden nap imádkozhat belőle. Tehát az ima füzet egy asztalra kerül, így készítik el a találkozót, az asztalon van egy feszület, Jézus, ami megváltunk, Szentírás, ő az élő ige, egy gyertya, megjött egy gyertya, a világ világossága, és egy kis kosár. Kosárkában papírkorongok vannak, ezekre írjuk rá azok neveit, akikért imádkozni fogunk. Az imádságot követjük az ima füzet imáit, és fontos kihangsúlyozni, kedves Mária, hallgattuk, hogy mivel ezt Isten akinek adta, akkor ezt követik ők. Mert fogjuk látni, hogy mi minden van szépen, sorban, nagyon szépen elgondolt Isten ajándéka ez, és akkor, mivel ez egy mozgalom, nem egy magánkezdeményezés, ezért ha ezt imádkozik, és így imádkoznak, akkor csodálatos hatása lesz. Tehát az imádságot követjük az ima füzet imáit, dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, de engedünk időnt a spontán, kötetlen imára, és a tapasztalataink, gondjaink, testvérek vagy megosztására is. Ugyanakkor igyekszünk visszatartani azt a természetes vágyunkat, hogy tanácsokat osztogassunk. És itt inkább az Úrra bízzuk ezeket a gondjainkat, találkozásaink baráti légkörben zajlanak, nyitottak vagyunk arra, hogy újabb édesapák csatlakozzanak hozzánk, azzal a tudattal, hogy nem szükségszerű, hogy azonos felekezetűek legyenek, lehetnek olyanok is, akiknek kevés tapasztalatuk van egy kis közösségben folytatott imával. És mindazt, mondja Jézus, amit imádságon hittel kértek, megkapjátok. Ha benned maradtok, és az én igém bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok, mondja Jézus. És erre számítanak az édesapák, és itt az ima füzetben még gyönyörű buzítás is van. Minden édesapát arra buzítunk, hogy naponta imádkozz el az édesapák ima füzet. Első oldalán található édesapák napi imáját, na hát akkor hallgassuk, együtt imádkozzuk ezt a
édesapák mindennapi imáját. Urunk Istenünk, hátadunk neked az apasság ajándékáért, kérünk légy segítségünkre, amikor nehézségekbe ütközünk, és amikor nem sikerült teljesíteni feladatunkat, hogy szeressük és védelmezzük családunkat. El akarunk fordulni mindentől, ami elválaszt tőled. Kérünk, irányítsd életünket, és sugallatot kísérjen minden tettünket. Urunk, adj erőt, és úgy vezess, hogy eleget tehessünk küldetésünknek, és a társadalomban az apáknak megfelelő helyet foglaljuk el, Szent Józsefnek, a szűzanya hitvességek példájára. Kérünk, védelmezd a nőket és gyermekeket, akiknek gondját ránk bíztad, óvd meg őket minden rossztól, és ártalmas befolyástól. Áld meg az édesanyák imáit, az édesapák imáit és a hit gyermekeit, hogy őket továbbra is a Szentlélek vezesse. Amen. Kedves Mária, hadd hallgatok, te csodálatos, azt mondja, ugye, az édesapák imáit csoport, hogy minden édesap ezt a mindennapi imát imádkozt el. Amúgy a csoportok hetente egyszer találkoznak egy órára, és végig imádkozták az édesapák imái kis imafüzetben lévő imákat. Na aztán szeretnék elmondani, hogy hol vagyunk, mondják ők. Hát célunk, hogy minden országban legyen ima csoport. A világ minden országában, tehát említettem, már 110 országban jelen vannak, az édesanyák imái is, az édesapák imái is. Egy alapítvány is segíti ennek a munkáját. Az édesapák imái alapítvány Hollandiában van. 2011-ben egyezték be mindegy közhasznú alapítványt, és megvan az elérhetősége is. Imádkozni lehet, és kapcsolatot tartani. A hollandai alapítvány elsősorban édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport munkát hivatott segíteni, tehát ez a hollandiai szuper valóság, és ez az édesapák imái nemzetközi koordinációs csoport szoros kapcsolatot tart fenn egyes országok koordinátoraival, és nyomon követi az ima csoportok tevékenységét az egész világon. További információkat lehet találni a Nemzetközi Koordinációs Csoport munkájára, az édesapák imáj nemzetközi oldalon, és hát itt van Magyarországon egy koordinátor, és hát szoros kapcsolatot ápolunk az édesanyák imái közösséggel, és mind a nemzetközi, mind a magyar vonatkozásban, és hát itt szépen el lehet őket érni. Kedves már rádióhallgatók, csodálatos ez, egy isteni mű, ahogy említettem, én azt érzem, hogy az, ami ilyen gyorsan elterjed, és ennyi gyümölcsöt hoz, ott tényleg a Szentlélek működik. És hát most, ahogy említettem, előttem van az édesapák imái ima füzet, ebből szeretnék néhány szép gondolatot elimádkozni, tehát elimádkoztuk közösen az édesapák mindennapi imáját, és van egy gyönyörű bevezetés. Na, hallgassuk csak! Ez a könyvecske főleg férfiaknak készült, fizika és lelki értelemben apáknak, akik elhatározták, hogy közösen imádkoznak és segítik egymást. Az édesapák imái csoportok 2-8 főből állnak és rendszeresen imádkoznak. Szerte a világon sok férfi már megtapasztalta az áldást, amely ezekből a találkozókból fakadt. Tehát ez egy nagy biztatás és buzdítás is, hogy ezt egyszer ki kell próbálni, és akkor megtapasztalják. Imádkozzunk, hogy mindenkit, aki ezt a könyvecskét használja, áldja meg a szerető Isten, aki mindnyájunkat a magunk útján vezet, hogy betöltessük azt, amiért teremtett bennünket. Az édesapák imája a vigasz közösség részeként működik, aztán jött létre, hogy az egész világon elterjedt az édesanyák imái csoportok, a vigasz közösség a harmadik kezdeményezés, a hit gyermekei nevű mozgalom, majd aztán erről is lesz későbbiekben szó. Ezt a könyvecskét úgy tervezték, hogy kényelmesen elférjen az ember zsebében, hát kedves férfi barátaink, kérünk, hordozzátok magatokkal. Na, azt már hallottuk, hogy mit történik a csoportjainkban, egy asztal körül ülünk, kört alkotunk, vagy félkört,
az asztal helyezik Szentírás keresztet, gyertyát, kiskosarat. Imádkozzunk és dicsérjük az Urat, olvassuk a Szentírást, és testvérünk megosszuk a gondjainkat. Találkozásunk nagy-nagy baráti légkörben zajlik le, és buzdítjuk, és kapcsolatot tartunk egymással, hogy érezzük, hogy egymásra figyelünk, és szeretjük egymást. Néhány kérdés, amely fölött minden nap elgondolkodhattok, buzdítják a férfiak egymást. Ezek segíthetnek, hogy megosztátok egymással gondolataitokat, érzéseitek, örömeiteket és gondjaitokat az imádságotok keretében. Na, hallgassuk meg, milyen gondolatokkal ösztönzik egymást, hogy mire gondolnak egész héten, amikor majd a egyórás ima csoportban imádkoznak. Az elmúlt napokban mi foglalta le leginkább gondolataimat? Volt-e olyasmi, ami engem nagyon megzavart? Mikor voltam a legközelebb az Úr Jézushoz? Milyenek voltak az imáim? Mi sikerült a legjobban? Mit szeretnék leginkább elfelejteni? Mire szeretne engem tanítani az Úr Jézus? Mit tettem a mások evangelizálásáért? Milyen karitatív tevékenységbe tudnék bekapcsolni? Szükségem van-e testvéreim imájára? Kedves Mária hallgatók, hát csodálatos az Édesapák imái imakönyve, és hát ilyen témák következnek egymás után. Szentlélekhez imádkozunk, vezess az összejövetelünket. A gonosztól oltalomért dicsőítő ima, dicsérjük Istent imával és énekkel, bűnbánat ima, olvassuk a Szentírást, ima hűségét és életszentségét, hála ima az apasság kegyelméért, fölálló ima, a nevek kosárba helyezésére mondandó ima családjainkért. Hú, milyen szép mindez, kedves Mária rádió hallgatók, ezek mind csoportban történnek, és az elején van egy csodálatos ima, amikor hívják a Szent Lelket. Imádkozzunk együtt mi is azért, hogy nagyon sok férfi ima csoport alakuljon, kapcsolódjunk mindannyian bele ebbe az imába. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd meg szívünket szereteteddel, vezesd összejövetelünket, hogy imádságunkat te vezesd, segíts minket, hogy megtaláljuk bensünkben mindazt, ami elválaszt Istentől, és ébreszt bennünk igazi bűnbátot. Szeretnénk megújítani életünket Isten és egymás iránti szolgálatban. Szentlélek, Úristen, áldj meg minket, családjainkat és barátainkat, és adj nekünk békét. Amen. Tehát kérjük a Szent Lelket, van dicsőítő ima, a bűnbánat imája, imádság a hűségét és életszentségét, felajánló ima, ima családjainkért, a hit megosztásáért, igen, ezért kell imádkozni, aztán az igazi énem Isten tükrében személyes növekedésünkét, Víző kis szentelés önátadás imája, és még néhány szép ima, kedves Mária rádi hallgatók. Én úgy érzem, hogy a Szentlélek juttatt el ide hozzánk ezt a hatalmas nagy ajándékot, az Édesapák imái mozgalmat, és amiről már beszéltem, az Édesanyák imái lelki utat. Imádkozzunk azért, hogy nagyon sokan meghallják ezt, elsősorban édesanyák, nagymamák, de olyanok is lehetnek, akik lélekben édesanyák, hogy megérezzék, hogy Isten mire hívja őket, és merjenek összefogni közösen, és én hiszem, hogy ott csodálatos dolgok fognak történni. Meg fogják látni, tapasztalni, megújul a gyermekek élete, és a szülők élete. És egy édesapa olyan kedvesen mondta, hogy amikor elkezdtem imádkozni a gyermekeimért, azt éreztem, hogy elsősorban én változom meg, és ezt köszönöm Istennek. Hát ezt köszönjük mindannyian, kedves Mária hallgatók, hogy ez eljutott hozzánk, és aki úgy érzi, hogy erre hívja Isten, jelentkezzen, kapcsolatot építsen velünk, és akkor minden hozzáolót megkapnak. Köszönjük mennyi atyánknak, különösképpen a Szűzanyának, Szentléleknek, hogy ezt eljutotta hozzánk, kedves Mária hallgatók. Műsorunk vége, ezért kezdtünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Pro Vita Hominis az Emberi Életvédelmért műsor 804. adásával. Ez egy különleges adás lesz, mert egyféle beszámoló, a Magyar Kurírból átvett beszámoló, mivel május 16-án szombaton rendezték meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót, és az itt elhangzott tanúságtételekből szeretnék, amit leközöltek, én is tovább adni, és az elmélkedést is, az egész összefoglalót, mert nagyon buzdító, reményteli, örömteli, és sok-sok erőt tud adni. Tehát ennek a találkozónak a mottója az apostolok cselekedeteiből vett idézet, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. És a kérdés, benne vagy? Ez szól a fiatalokhoz. És a nap fő előadója és a Szentmise fő celebránsa ezúttal Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspök volt, aki a bíboros úr megbízásából végezte ezt a szentmisét és ezt a napi elmélkedést, ami nagyon-nagyon különleges, mert részt vett ezen a találkozón a 99 éves Kerényi Lajos atya, a nagymarosi találkozó életre hívója, és a fakultációján buzdító, lelkesítő szavaival mosolyt csalt az arcokra, és napfényt hozott a szürke délutánban, ugyanis zuhogott az eső. Úgy, mint időjárás, elég lehangoló volt, de maga az találkozó hangulata és az egész atmoszféra egy nagyon vidám volt. Ugyancsak részt vettek ezen a találkozón a 60 évvel ezelőtt pappá szentelt Beér Miklós püspök, nyugalmazott Váci megyés püspök, azaz, tehát a gyémánt misés, valamint az idén 60 éves Marton Zsolt Váci megyés püspök, a jelenlegi püspök. Mindkettőjüknek nagyon szépen megköszönték, hogy az ő egyházmegyéjük ad helyet ennek a találkozónak, és mindig támogatták ezeket a rendezvényeket. És szó esett a bíboros úrról is, akinek a helyettesítője, Fábry Kornél püspök atya. Annyi megjegyzés volt, hogy imádkoznak a bíboros úrért, és ő is köszöni az imákat, sőt, értük is felajánlja ezt a mai napot, és gondolom, hogy a problémáit, a szenvedéseit is. Nagyon-nagyon vidáman indították ezt a találkozót, és pedig, hogy mi Jézus meghívottjai vagyunk. Ő már mindent megtett, ami az ember üdvözítéséhez kell. Kezdte ezt a megnyitott Fábry Kornél püspök atya. Nekünk már csak tovább kell adnunk az örömhírt. Igen, valaki már feltámadta halálból. A kérdés az, benne vagy? Akarunk ezen az úton tovább menni, és hiteles keresztény életet élni? A tanúságtételek közül a Petráim, aki 11 évesen keresztelkedett meg, elgondolkodtató ez is, felső tagozatos korában rossz szokásokat vett fel, nagyon vágyott a szerelemre, ezek függőjévé vált. Bár senki nem mondta neki, hogy amit tesz, az bűn, mégis szégyenérzet, fájdalom volt benne. A hittan tanára azt mondta neki, hogy beszélgessen úgy Jézussal, mintha a barátja lenne. Ez nagyon megérintett, és elkezdtem beszélgetni, mondja Petra, és ő, azaz Jézus,
egyre jobban magához húzott, és megmutatta nekem, hogy az életem sokkal értékesebb, mint az, amikben eddig kerestem a boldogságomat. De aztán megint elkallódott Petra, kialakult nála egy kényszerbetegség. Éjszakákon át csak sírt, imádkozott, már azt sem tudta, ki ő. Az öngyilkosság gondolata is megérlelődött benne. De Isten végtelen szeretete megtartotta, belekapaszkodott, tudta, hogy nincs egyedül. Mindegy, hogy milyen szenvedés van, a Jóisten mindenen átvezet minket, mondta buzdításként. Amikor odaadtam Jézusnak az életemet, nagyon féltem attól, hogy nincs elég bizodalmam benne. De Isten elvezetett a közösségembe, ami megtart, és otthon érzem magam az egyházban. Tehát a bukásai után többszörösen is képes volt felállni, és ezt továbbadni, elmondani a többieknek. Egy másik tanúságtevő, Júli, szintén a függőségeiről beszélt. Filmsorozatokat nézett. Testi kapcsolataiban sem maradt tiszta. Sokat ivott. Semmiben nem érzett határt. Keresztény családba született, de apukája otthagyta őket, ami nagy űrt hagyott a szívében. Kettős életet élt. Meg akart felelni a keresztény elvárásoknak, de a barátainak is. Űrt érzett magában, még akkor is, amikor szerelmes lett, és még magának sem vallotta be, hogy a fiút Isten elé is helyezte. Úgy imádkoztam, mondja Juli, Uram, legyen meg a te akaratod. De a fiú elhagyta. A függőségei erősödtek, és ekkor rájött, hogy csak Istenben bízhat. Tovább imádkozott, hogy tűnjön el a szívéből a harag, a fájdalom. A Jóisten meglátogatott, békességet és szeretetet hozott. A szívembe betöltötte az űrt. Teljesen megváltozott az életem. Titeket is erre hívlak, hogy ti is engedjétek be őt. Mondjátok el neki őszintén, mit éreztek, mert vár minket, és ő azt szeretné hallani, mi van bennünk, mi fáj, mi az a része az életünknek, amiben ő még nincs jelen, és válaszolni fog. A tőle kapott boldogságot és szeretetet pedig másokkal is meg fogjátok tudni osztani. Lehetetlennek tűnik a 10 parancsolatot betartani, de hívjátok be őt az életetekben, és vele együtt sikerülni fog. Eddig az ő buzdítása, és most egy Zita. 12 évesen találkozott Istennel egy táborban, ahol beszéltek Istenről, valamint közbenjáró ima és dicsőítés is volt. Milyen különös, hogy 12 éves koráig nem hallotta jó Istenről. Látta, hogy akik benne vannak az imádságban, boldogok. És Istennel lenni jó dolog. Ő is ezt akarta. Felajánlották neki, hogy érte is imádkoznak. Szeretetet, elfogadást tapasztalt Istentől, és élete legboldogabb napjaként élte meg. Egy hónappal később elmúlt ez az érzése, de egy év múlva a következő programon
ugyanígy megismétlődött. Elgondolkodott. Hogyan lehet a gyakorlatban, otthon, a hétköznapokban megtapasztalni Istent? Hiába imádkozott, nem történt semmi. Aztán egy füzetet kapott a barátnőjétől, és leírta napról napra a gondolatait, az érzéseit, amikért imádkozott. Később, amikor visszaolvasta őket, észrevette, hogy azok a dolgok, amiket megfogalmazott imáiban, megvalósultak, vagy jobbá váltak az életében. Azt éreztem, mondja ő, az Istenben nekem biztonságom van, és az Istennek akarom adni az időmet, és vele akarok lenni. Merjétek ti is rá pazarolni, nekiadni az időtöket. Az ima kapcsolat, amiben érzések,

sokan voltak külföldről is, nem csak Magyarországról, ezért a Szent Márton közösségi ház termeiben lévőknek közvetítették, hogy ők is részt vehessenek ezen a szentmisén. És Fábry Kornél püspök atya így folytatta. Örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk. Örülök, hogy esik az eső. Mert ha nem örülök, akkor is esik, és kell az eső. Mi pedig a Jóisten házában jöhettünk be, és jobb az ő házába egy nap, mint máshol ezer. A mai napon vigíliát tartunk, hiszen holnap Urunk mennybe menetelét ünnepeljük, tehát ott nem csütörtökön, hanem a rákövetkező vasárnap ünneplik a mennybe menetelt. És adjunk ma hálát azért a 40 napért, ami alatt Jézus több mint 550 embernek megjelent, hogy bizonyságot adjon nekik arról, hogy ő él, és hogy van folytatása az életünknek. Ez pedig a mi reményünk. A Szent Beszédében így fogalmazott. Azt ünnepeljük, hogy Urunk végleg befejezte földi életét, csak azért, hogy utána is velünk maradjon. És érdekes módon Jézus nem Pilátusnak jelent meg először, hanem a tanítványainak, mert ők tanúi voltak mindannak, amit tett. A tanúságtevőknek jelent meg, és ha néha úgy érezzük, mintha Isten távol lenne, akkor fel kell tennünk a kérdést. Vajon nem azért van ez, mert én vagyok tanúságtevő? Mert én nem vagyok tanúságtevő. Teszek tanúságot az életemmel Jézusról? A találkozó témáját három szó határozta meg. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. És a három szó kezdő betűre utalva az é, az élünkből, mozgunk, az m, és a vagyunk, a v, erre fűzte fel gondolatait a püspök, kifejezve azt, hogy mi a feladatunk most, amikor Jézus a mennybe ment. Hát az első, építsetek, tehát az é betű, hogy a benne élünkből az é betű, építsetek. Építsétek Isten országát, élő kövekből templommá. Rombolni nagyon könnyű, látjuk a világban is. Lebombázni bármit, nagyjából 3 perc, de újjáépíteni sokkal nehezebb. Ezért kell nekünk folyamatosan építenünk, mert Isten országának az építése is olyan, mint az árral szembeni evezés. Nem lehet abba hagyni, mert visszacsorgunk. A lelki élet is ilyen. Előre kell haladni. Isten országát is építeni kell. A következő betű az M betű a mozgunkból, és itt merjetek. Legyetek bátrak. Merészeknek kell lennünk. Ki kell tudnunk lépni a komfortzónánkból. Hagyd el, ami eddig megszokott volt. És ha már megkaptuk a küldetésünket, hogy Jézussal építhetünk, merhetünk, akkor vállald el. Mert ki teszi meg helyetted? Nem másra várj. És itt a harmadik betű, a V betű. Lehet, hogy annak az embernek, akivel ma találkozol, neki szól a küldetésed. Hálás vagyok a piros pólósokért, az atyákért, a szervezőkért, akik tettek ezért a találkozóért. Ők elvállalták a küldetést. Te is építs, merj, és vállald el. És ezt nem kell egyedül tenni. Egy másik EMV is
is eszibe jutott

a püspöknek is mondta. Édesanyánkkal, Máriával, válvetve. Ő velünk van mindig. Mindig kérjük őt, hogy imádkozzon, és járjon közben értünk. Ha ő segít nekünk, nem vagyunk egyedül. Édesanyánkkal, Máriával válvetve tudjuk, merjük építeni az Isten országát. És ha így teszünk, akkor mindezt vidáman kell tenni, azaz énekeljetek mindenkor világszerte. És itt is a három kezdőbetű, énekeljetek mindenkor világszerte. Mert az Istent dicsőítjük, akármerre megyünk. Az örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Van-e öröm a szívünkben? Ahogyan annak idején Snell György püspökatya mondta, lógó orral nem lehet evangéliumot hirdetni. Látszik-e rajtunk az öröm? Ha nem, akkor el kell kérni Liziői Teréztől, loptam én is, add nekem a te békédet és a te örömödet. És ez olyan béke is öröm, amit csak ő tud adni, és amit a világ nem tud elvenni. Úgyhogy legyen bennünk ez a három betű, E, M, V, és ennek a négy változata, benne élünk, mozgunk és vagyunk, a második változat, építsetek, merjetek, vállaljátok el, a harmadik, édesanyánkkal, Máriával válvetve, és a negyedik, énekelve mindenkor világszerte, foglalta össze a homiliáját a püspök. A mise végére elállt az eső is, így a templom melletti macskaköves téren a fiatalok örömteli közös énekléssel és tánccal zárhatták az élményekben gazdag, lélek emelő találkozót. Nekem nagyon tetszett ez a beszámoló, mert teli van reménnyel, buzdítással, örömmel és különleges megfogalmazással a három EMV betűnek a négy változatával is, és a tanúságtételekre egy kicsit visszatérve az jutott eszembe, hogy mindegyik már megjárta egy kicsit az alvilágot, és kiábrándult belőle. És mindenki megtalálta a Jóistenhez vezető utat, a benne való örömet, és a belőle sugárzó békét. Búcsúzóul mindenkinek kívánok egy áldott új hetet, és el lehet elmélkedni, gondolkodni a hallottakon.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy a mai estén is imádkozzunk együtt a nemzetünkért, István Fiszilárd atya vezetésével imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkben az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözése közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr Jézusnak fájt a gazdag ifjú visszautasító viselkedése. A tanítványok megdöbbentek, amikor mesterük a gazdagság veszedelmeiről szólt. Ekkor Péter vette át a szót. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. És így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem elhagyja otthonát, testvéreit az evangéliumért, százannyit kap, az eljövendő más világon pedig az örök életet. Ki merné tagadni Péter kérdésének jogosságát? A biztonságot jelentő foglalkozást, az otthont jelentő családot, és mindent elhagytak Jézusért, de kapni is szeretnének. S Jézus nem folytja bele a szót, és nem nevezi anyagiasnak. Ő nem csak kérni tud, és nem csak igényeket támaszt, hanem adni is tud, földieket is, és égieket is. Az Ószövetségi áldozat bemutatásról írja Sirák fia, kedves és igaz ember áldozata, nem felejti el az Úr, amit felajánl neki. Viszont éreznünk kell, hogy nem az áldozata fontos, hanem az igaz ember áldozata, aki Isten iránti hódolatát és imádatát nem azzal fejezi ki, hogy időnként áld valamit az Isten oltárára, hanem azzal a lelkülettel, amellyel érzi teremtményi gyermeki kötelességét. És azt, hogy az Istennek soha nem tudunk eleget adni, hogy ő sokkal többet ne adna viszonzásul önmagából. Oly sokszor igazolódott az életben, hogy az Isten iránti nagylelkű ember apát, testvért, sőt anyagiakat is kap, mert adott. Jézust mindennél nagyobb értékemnek tartom-e? Tegyük fel magunknak a kérdést. Hogyan pályázom arra, hogy a más világon az örök életet elnyerjem? Vagyonommal megdicsőítem-e az Istent? Sokan lesznek az elsőkből utolsók, és az utolsókból elsők. Utolsóvá lesz az az ember, akinek a vagyona az Istene. És első lesz az az ember, akinek az Isten a vagyona. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez minket. Megsebez másokat is, és minket is, és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői legyünk és lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög érettünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Megköszönjük kedves hallgatóink, hogy a mai estén is együtt imádkozhattunk, együtt hozhattuk a Jóisten elé a mi nemzetünket. Egy áldott, szép estét kívánok mindenkinek. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépsége tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németű stúdióból. Íme beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét a mai szép estén is. És jó pár műsorral ezelőtt elkezdtünk egy könyvet, és nagyon sok érdekes témáról beszélgettünk. Mostó Péter atya könyvéből vett különböző témákról, és a mai téma is egy olyan kritikus pont szerintem mindenkinek az életében, amely biztos, hogy minden ember életében előfordult már, és hogy előfordul a mindennapokban, és hogy néha milyen nehéz pontot tenni egy-egy ügynek a végére, néha milyen nehéz megbocsájtani, holott ugye ítélkezni nagyon jól tudunk mindannyian, és ebben beleértem saját magamat is, mert mindannyiunkban ott van a hajlam, hogy elítéljem a másik embert, de konkrétabban milyen témáról, miről is fogunk beszélgetni a mai estén?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és ahogy említetted, Mostó Péter jezsuita atya könyve Megszereted, ami a tiéd, ezt a címet viseli, és ennek a könyvnek a második fejezetéhez jutottunk el, aminek a címe Én sem ítéllek el. Ez egy mondat a János evangélium a 8. rész 11. verséből, és ez egy történetből vett mondat, nagyon jól tudjuk, szerintem a kedves hallgatóknak is ismerős. Jézus mondja ezeket a szavakat a házasságtörő asszonynak, hogy én sem ítéllek el. És hát, ha röviden most összefoglalnánk ezt a történetet, arról szól, hogy az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt visznek Jézushoz, odaállítják középre, és megkérdezik Jézustól, hogy Mester, ez az asszony házasságtörést követett el a mózesi törvény szerint, az ilyen embert meg kell kövezni, te mit mondasz? Tehát ők is oda teszik Jézust, hogy mondjon egy ítéletet. Ők már ítéletet hoztak, ők ismerik a törvényt, az ószövetségi törvényt, és annak alapján annak az asszonynak meg kell halnia. És a Szentírás meg is említi azt is, hogy ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és tudjuk, hogy az ujjával írni kezdett a porba, azt viszont nem tudjuk, hogy mit írt. Viszont azt tudjuk, hogy ennek az írásnak a következtében Jézus annyit mondott a körülötte állóknak, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Aztán újra lehajolt és tovább írt a porba, és a vádlók, az írástudók és farizeusok szépen lassan eloldalogtak, ott hagyták a megkövezés helyét, mert valószínűleg magukra ismertek azokban az írásokban, amit Jézus a földre írt, valamiképpen szembesültek, és mikor Jézus felnéz, fölegyenesedik, azt látja, hogy senki nincs ott, és megkérdezi az asszonytól, hogy asszony, hova lettek azok, akik téged elítéltek? Senki sem ítél el? És az asszony azt feleli, hogy senki, Uram. És erre mondja Jézus, hogy én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Tehát a mai beszélgetésünknek a témája az ítélkezés lenne, ha most erről a rövid mondatról kiinduló pontként tudnánk valamit mondani. És miért találja Péter atya fontosnak ezt az ítélkezést? Talán azért, mert a mindennapi életünk velejárója. Hogy egyszerűen senki ember nem kivétel az alól, hogy valamiképpen az ítélkezés, nem mondom, hogy most bűn vagy nem bűn, hanem inkább ennek a helyzetébe kerüljön. Tehát valamiképpen mondunk ítéletet. Ez van, amikor valakinek a foglalkozása is, ugye egy bírónak, hogy ítéletet mondjon valaki fölött, hogy bűnös, illetve nem bűnös. Tehát az ítélkezés valamiképpen jogosan mindennapi életünk velejárója, hiszen szeretnénk, hogy az igazság az valamiképpen kiderüljön, és az ítélkezésben valamiképpen az igazságosság érvényesüljön. Másrésztről pedig az ítélkezés egy nagyon negatív szó. Tehát Jézus szemében is inkább negatív értelemben fordul elő, tehát azt jelenti, hogy ezt az ítélkezést negatív módon éljük meg, negatív módon gyakoroljuk. Mit is jelent ez? A Szentírásban Jézus felszólítja az embereket, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Ugye olvassuk ezt a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, hogy vagy amilyen mértékkel mértek, titeket is ilyen mértékkel fognak majd mérni. Vagy a nagyon-nagyon közismert közmondás, szintén a Máté evangélium a 7. rész 3. versében, hogy mit nézed a szálkát fele barátod szemében, miközben a saját szemedben nem veszed észre a gerendát. Tehát az, hogy hibáztatunk, hogy vádolunk, akár másokat, akár önmagunkat, akár ítélkezünk, az a mindennapi életünkkel vele jár, de nem mindegy, hogy hogyan és mi módon tesszük ezt. Tehát ennek igenis van nagyon negatív, romboló hatása akár másokra, akár önmagunkra, a másokkal való kapcsolatunkban és kommunikációnkban, vagy az önmagunkkal való kapcsolatunkban. Nagyon könnyen kicsúszik, hogy az ember száján az, hogy ítéletet mond, hogy te ilyen és ilyen vagy. És azt hiszem, hogy az ítélkezésnek ez az egyik legnegatívabb megfogalmazása, amikor azt mondom, hogy mit tudom én, rossz vagy, szemtelen vagy. Tehát, hogy ezeket a negatív jelzőket úgy mondom, hogy ilyen vagy. Tehát a vagy szóval azt mondom, hogy a te személyed, az egész személyed ilyen. Pedig lehet, hogy pontosabb lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most szemtelenül beszéltél velem. Akkor nem az egész személyt utasítom el, hanem csak azt a tettét konkrétan, amikor velem úgy beszélt. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor megfogalmazunk valamit, már abban mennyire van ott az ítélet, vagy mennyire próbáljuk azt úgy megfogalmazni, hogy ne érezze azt, hogy az egész személyét elutasítjuk, hogy te így, ahogy vagy, rossz vagy, hanem az, hogy most amit tettél, az úgymond elítélendő, de nem az egész személyed. Tehát az ítélet nagyon sokszor az egész személyt érinti, vagy elutasítja. Talán lehet, hogy ez inkább súlyossága ennek, hogyha valamilyen ítéletet mondunk valakire, akkor minthogyha az egész személyt utasítanánk el. Holott nem feltétlenül arról van szó, hanem csak a 100 tettéből lehet, hogy volt egy vagy két tette, ami minket érintett, minket bántott, nekünk rosszul esett, de az nem jelenti azt, hogy az egész személyt elutasítom. És ilyen értelemben igen, nem mindegy, hogy milyen mércével mérek, nem mindegy, hogy nézek a másikra, mit veszek észre a másikban, mi az a lehet apró hibája, amit úgy nagyon-nagyon észreveszek, és kinagyítok, és észre se veszem, hogy az, ami a másikban megvan, az lehet, hogy bennem is adott esetben lett gerendaként van meg.
0: Nagyon érdekes dolgokat soroltál itt fel, és hogy tényleg ott van a mindennapainkban az ítélkezés. Egy beszélgetést hallottam nemrég, egy előadást, ahol pont azt emelte ki az előadó, hogy sokszor mi nem Istennel akarunk élni, hanem Istenként. Azt hiszük, hogy mi Istenek vagyunk, és hogy nekünk minden szabad, nekünk szabad a másikat elítélni, szabad a másikat megbántani, mert hogy nekünk ez jogunk van. És pont ezt próbálta ő is kiemelni, hogy nagyon oda kell figyeljünk arra, hogy a mindennapokban hogyan vélekedünk a másik emberről. És ugyanígy, ha automatikusan kicsúsznak ezek a szavak, főleg amikor a helyzete adja, hogy akkor elítéljük a másik szemét. És van, amikor nem is gondolkozunk el azon, amit kimondtunk, vagy hogy mi a szavainkkal hogyan bántottuk meg azt a másik embert. Milyen sebeket okozunk neki azzal, hogyha rosszat mondunk róla, vagy hogyha ítélkezünk. Mert ugye a mindennapokban sok olyan helyzettel találkozunk, amikor úgy jönnek ezek a szavak, vagy amikor valami nem tetszik, és azt mondom, hogy na, most megint elrontottad a napomat. Na, most megint rosszat tettél nekem, és nem gondolkozok el azon, hogy hát igen, lehet, hogy nekem jobb lett, de lehet, hogy a másik embert nagyon megbántottam ezzel a szavaimmal. És én mindig azon gondolkodom, amikor ilyet teszek, mert ugye egyikünk sem szent ember, szerintem mindenkinek kicsúszik a száján egy-egy ilyen ítélet, hogy júj, én akkor most megbántottam ezzel azt a másik szemét, és hogyan tudok oda menni hozzá, és talán jóvá tenni ezt a tettemet. Vagy lehet nem tudom jóvá tenni, mert lehet pont egy ismeretlenre mondtam azt, hogy fú, de csúnya vagy, hogy hú, de nem vagy jól öltözött, hú, nem nézel ki jól, és ugye nem tudok tőle bocsánatot kérni, de az a kérdés, hogy én magamban hogyan tudom ezt a tettemet rendezni, mert hogy te is mondtad, nem feltétlenül számít bűnnek ez az ítélkezés, de mégis, hogyha le tudok ülni, ugye a Jóisten elé, ugye az imámban, ugye a meditációmban, és el tudok gondolkozni azon, hogy lehet, hogy ez nem volt egy jó tett, és lehet, hogy saját magamnak kell megbocsássak azért, hogy ezt a tettet jóvá tegyem, akkor biztos, hogy bennem valami letisztul, és valahogy érezhetem azt, hogy attól a másik embertől is valamilyen ilyen lelki szinten bocsánatot tudok kérni, vagy megbánom azt a tettet, amit ugye tettem én, és megpróbálom megtanítani magamat arra, hogy a közeljövőben jobban figyeljek erre is. Hát erre nagyon sok türelem kell, úgy gondolom, és nagyon olyan magatartás, hogy tényleg ellen tudjunk állni ezeknek a kísértéseknek, hogy hát ítéletet mondjunk egy másik szemére.
1: Én köszönöm szépen ezt a szempontot, amire felhívtad a figyelmünket, hogy ne játsszuk az Istent. Tehát az ítélkezésnél nem vagyunk hivatottak arra, hogy ilyen komoly ítéletet, minősítést mondjunk a másikra, ez az Istennek a hatásköre, és ne lépjük át a hatáskörünket. És nagyon könnyen beleesünk ebbe a hibába, és úgymond Istenként tetszelegünk, hogy nekünk jogunk van hozzá, hogy ezt tegyük, és ezt mondjuk. És Péter atya, amikor ezt a rövid szentírási részt, hogy én sem ítéllek el, erről emelkedik, akkor ő is így fogalmaz: az írástudók és farizeusok Jézus elé viszik a házasságtörő asszonyt. Vádolják, elítélik, megvetik. Ítéletet kimondva akarják rendezni az ügyet. Jézustól is ítéletet várnak. De ő egész másképp viszonyul a helyzethez. Időt hagy, csendet teremt, nem hibáztat, nem ítélkezik. Odafigyel az asszonyra is, vádlóira is. Amíg a földre ír, a vádlók figyelmét máshová irányítja. Megállítja az ítélkezés folyamatát. A vádlók eloldalognak. Talán azért, mert nem bírják ki a csendet. Amíg vádolnak, biztosak a saját ítéletükben, de a csendben elbizonytalanodnak. Mert olyat is meglátnak, amit nem akarnak, amivel nem számolnak, akár önmagukról, akár az asszonyról, és letesznek arról, hogy tovább vádaskodjanak. Jézus lehetővé teszi, hogy az asszony is csendhez és lélegzethez jusson, és ezt mondja, én sem ítéllek el. Nekem azért tetszett ez a kifejtés ennek a szentírási mondatnak, hogy én sem ítéllek el, hogy Jézus, hogyha látja a bűnt, mert a házasságtörés bűne az tény, azt nem lehet nem megtörténtíteni, tehát, hogy ez tény. És hogy mint ilyenképpen minden bűnnek maga után hozza a büntetésnek a jogosságát és elvárását. Ez természetes és magától értetődik. Viszont Jézus itt most inkább lehet, hogy a farizeusokat akarja megtanítani arra, hogy egy kicsit nézzenek más irányba is, vagy nézzenek meg más szempontokat is. Mert van, hogy az én is az ítéletemmel nagyon kategórikusan tudom, hogy ez így van, ez így kell legyen, és ez így jogos ez az ítélet, és helyén való, és ezzel a merevségemmel nem engedek be más véleményt is, más szempontot is. De akkor, amikor így elcsendesedem, amikor magamba figyelek, akkor lehet, hogy más szempontokat is észre tudok venni. És ez főként akkor mérhető, amikor nagyon erős érzelmi intenzitással történik ez a dolog. Tehát amikor nagyon fel vagyok dühödve, és akkor nagyon erősen, intenzíven mondok ki ítéleteket, vágok oda másokhoz, nem is mérve azt, hogy most a szavaimnak milyen súlya van. Mert hogy nagyon érzelmileg érintve vagyok, és ez az érzelmi érintettség nem engedi, hogy egy kicsit reálisabb legyek, vagy egy kicsit észrevegyek még más szempontokat is. És akkor ilyenkor nagyon erősen, nagyon egyoldalúan tudom látni a dolgokat, és azt gondolom, hogy nekem igazam van. Tehát, hogy a másik az hogy van, az nem tudom, de hogy én akkor nagyon-nagyon úgymond, mintha biztos lennék a saját igazamban, hogy ez így van, ez az ítélet jogos.

0: pszichológusok, hogy legtöbbször az idegesít engem a másikban, az vált ki belőlem ilyen ítéletet, ami valamiképpen bennem is bennem van. És mivel magamban nem veszem észre, de a másikra kivetítem ezt a hibát, és benne jobban észreveszem, benne jobban zavar, de lehet, hogy ugyanaz van bennem is, más formában, másképpen, de hogy magamban nem veszem észre, de az, ami ott van bennem, azt másra kivetítve sokkal feltűnőbb lesz számomra. Szóval ez az ítélkezés, ez nem egy könnyű műfaj, és mindenképpen az, ahogy én bánok a fele barátommal, mondjuk itt az ítélkezésről van szó, ezt valamiképpen az Isten kapcsolatomat is befolyásolja. Tehát azért fontos, hogy beszéljünk így az ítélkezésről, mert ez az Isten kapcsolatunkat is negatívan befolyásolhatja, hogyha ezt nem tesszük így a helyére. És ne beszéljünk arról, hogy amikor észre se vesszük, hogy ítéletet mondunk ki, mert amikor tudatában vagyok, és lehet, hogy na, megbánom, hogy így beszéltem, nem úgy kellett volna, és akkor szeretnék bocsánatot kérni, vagy kiengesztelődni, de hányszor van úgy, hogy észre se vesszük, hogy ítéletet mondtunk ki, és megbántottuk a másikat, anélkül, hogy gondoltuk volna.
1: Nagyon fontos tényleg, ahogy te is mondod, hogy odafigyeljünk a szavainkra, de egy picit megközelíteném ezt a dolgot a másik irányból, hogy milyen rossz az, amikor minket ítélnek el, amikor én kapom a súlyos szavakat, amikor én kapom a vádakat, vagy azokat a nehéz dolgokat, amik nekem nagyon fájnak. És az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy erre hogyan kell reagálni, hogy te, mint ember, hogyan reagálj arra, hogyha a másik ember elítél téged. Mert ugye visszaüthetek én, és én is elítélhetem őt, vagy egyszerűen tehetem azt, hogy nem szólok semmit, és hagyom, hogy ő azt érezze, hogy az, amit tesz, az egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én sokszor gondolkoztam el ezen, hogy erre hogyan kell reagálni. Mert ugye egy ember, akit elítélnek, vagy akit megbántanak, vagy rosszat mondanak róla, sokszor úgy magába roskad, és úgy azt érzi, hogy erre nem tudja, mit válaszoljon. Tehát én is tapasztaltam, engem is bántottak sokat fiatalabb koromban, gyermekkoromban, és ugye még a gyermek talán visszareagál, és valamit visszamond a pajtásnak, vagy a gyerektársnak. De mikor az ember már felnő, és ugye egy picit jobban el tud gondolkozni, talán a saját szavaimban azon, hogy mi történik körülötte, akkor nem biztos, hogy visszaszól. Én például nem mindig tudtam visszaszólni, amikor elítéltek, hanem úgy magam baroskodtam, és tényleg azt éreztem, hogy igaza van. És hogy ezen kell néha elgondolkozunk, hogy mennyire hiszem én el azt az ítéletet, amit például rám mondanak, vagy mennyire tudok én ebbe bele roskadni, bele törődni, hogy hát igen, biztos úgy van, hogy ő mondja, vagy elgondolkozom azon, hogy tényleg meg kell nekem hallgatni a másik rosszindulatú ítéletét? Tényleg szomorkodnom kell ezen, vagy el kell döntenem magamban, hogy igen, ő ezt mondta, de nekem ezt nem kell olyan szívre venni, hanem tényleg meg kell próbáljam megmutatni azt, hogy igen, és akkor is értékes vagyok, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem, vagy ha ő most elítélt engem, ő az én szememben, akkor is a fele barátom. Nagyon nehéz, tehát nekem a gimnáziumban voltak ilyen tapasztalataim, hogy egyesek nem szerették, hogy én ott vagyok, és hogy én külföldi vagyok, és hogy én más vagyok, és nagyon nehéz volt megállni azt, hogy nem visszaszólni, hanem ugyanúgy emberként bánni vele, és osztálytársként bánni vele, és nem törődve azzal, hogy ő mit is gondol rólam.
0: Nekem is voltak ilyen helyzeteim, fiatalabb koromban is, de felnőtt korban is, tehát hogy ez azt hiszem, hogy minden életszakaszban azért egy komoly kihívás, amikor minket ítélnek el, és mi ránk mondanak negatív megjegyzéseket, és ami természetesen rosszul esik és fáj. És igen, nekem is volt olyan helyzet, amikor így magamba roskadtam, és akkor így elgondolkodtam rajta, hogy ez most miért mondja. Nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy ez túlzás, hogy ő igazából önmagát vetíti ki rám, és ez nem rólam szól, hanem inkább az őt minősíti. És volt, hogy többször is ezzel az idézettel vágtam én is vissza, hogy mit nézed az én szememben a szálkát, mikor a tiédben a gerenda van. Tehát nézd magadra, mielőtt engem ítélnél. Na de ez sem volt egy teljes megoldás, mert hogy én is itt ugye Jézust játszottam, hogy a Szentírás szavaival úgymond dobálózva ítélkeztem, vagy adtam vissza, pingpongoztam vissza

0: a labdát. Másrésztről, ami nekem úgymond belső békességet és nyugalmat adott az, hogy igen, emberek ítélhetnek jól, rosszul, tökéletesen, tökéletlenül, mondhatnak minősítéseket rám, de a legfontosabb az, hogy az Isten szemében milyen vagyok. Tehát, hogy Isten hogyan ítélkezik, úgymond rólam, és hogy az Isten nem olyan, hogy ilyen ítéleteket mondjon ki rám. Ő sokkal inkább nem a vádlóm, hanem a védőm, a védő ügyvédem. Tehát ő pontosan az, aki úgy mellém áll, és az ítéletnek az élét már elvette, úgymond a keresztfán, tehát hogy ő már ezt elszenvedte ennek a súlyát, és hogy ő sokkal inkább a védelmemre kell, mint hogy engem ítéljen, és ilyen ítélkező, negatív dolgokat mondjon rám. Tehát az ószövetségi istenképhez még sokkal jobban hozzátartozott ez az ítélkező, az igazságot így kimondó, igazságos Istennek a képe, aki haragszik, meg büntet, meg kimondja az ítéletet a zsidó népre, de az új szövetségben Jézus pontosan azt akarja megmutatni, hogy az Isten irgalma, megbocsájtása, és hogy nem ítél el, mint ahogy ebben a házasságtörő asszony történetében is, Jézus nem hagyja, hogy őt az ítélő bíró szerepébe belekényszerítsék az írástudók, és hogy na ő is mondja ki, hogy igen, ez az asszony bűnös volt. És Jézus nem törli el a házasságtörés bűnét ebben a helyzetben, tehát az igen, az valóban megtörténik, csak a hozzáállást próbálja megváltoztatni, hogy nem ítéllek, de menj, és többet ne vétkezzél. Tehát mindenképpen nem megkötni akar, nem egy ilyen rabságba akar tenni minket, mert hogyha amikor ítéletet mondok a másikra, ez olyan, mintha így megkötözném őt, hogy te ilyen vagy, és akkor ennek a bilincsét, mintha így rám helyeznék, hanem Jézus sokkal inkább így fel akar szabadítani minket ez alól az ítélkezési bilincsek alól, és inkább szabaddá akar tenni, hogy váljunk szabaddá ettől, és szabadok vagyunk arra, hogy változzunk, hogy változtassunk. És ha mi változunk, akkor remélhetőleg mások is változni fognak a környezetünkben. És nekik is fel fog tűnni az, hogy igen, ez az ember régen ilyen nagyon vehemens volt, ítélkező volt, de hogy most valami történt, és most nem így reagál, pedig ebben a helyzetben máskor így szokott reagálni.
1: Nagyon jók ezek a szempontok, amiket te is hozol, hogy mindannyian tudunk változni, és mindannyiunkban ott van a változás. Csak akarnunk kell ezt a változást, mert ugye ugyan te is mondtad, hogy reagálhatok. Nagyon csúnyán védhetem magamat azzal, hogy én visszareagálok, és megmondom, hogy hát, hogy nincs is igazad, mert te engem ítélsz, és te is ugyanolyan rossz vagy. Vagy megmutathatom azt, hogy emberséges vagyok, és hogy másképpen állhatok a dolgokhoz. És talán ez a könnyebbik út, amikor megpróbálok úgy magamban nézni, és hogy egy picit elgondolkozni azon, hogy a másik embernek mi lehet az, ami fáj, miért pont rajtam akarja letölteni az ő mérgét, vagy miért pont engem akar bántani, mi az, ami neki ott belül fájdalmat okoz. És talán ez is egy jó megoldást tenni, hogy leülni beszélgetni az ilyen emberekkel, és ugye picit a lelkében nézni, vagy a lelkébe látni. És biztos, hogy ezek is nagyon jó megoldások. Én hallottam ezekre is már példát, hogy megbeszélni néhány konfliktust, megbeszélni olyan dolgokat, ami úgy fájdalmat okozott egymásnak, mert az, hogy tartjuk a távolságot, az, hogy haragszunk a másik személyre, a mi családunkban most is van ilyen személy, akivel fogalmunk sincs, mind vesztünk össze, de évek óta nem beszélünk. Mert valakit megbántott, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát amikor nem akarunk leülni, hogy megbeszéljük a nehézségeket. És talán ez is egy nagyon fájdalmas dolog, hogy igen, én ítélkezem, én vádolom a másikat, hogy persze ő a hibás, hogy nem beszélgetünk, de ki tudja, ki a hibás, hogyha én nem ülök le, hogy megbeszéljem, hogy miből is robbant ez ki. És hiába próbálom mondani, hiába próbálunk közeledni, valahogy ez a távolságtartás úgy mindig megmarad. És ugye az emberben ott van a makacság, hogy ha te nem beszélsz, akkor én sem beszélek veled. Azt hiszem, hogy ezen kéne változtassunk ahhoz, hogy talán kevesebb ítélet legyen, vagy kevesebb ítélkezés legyen egymás felé.
0: És nagyon jó, hogy ezt említetted, hogy egy belső fájdalom lehet ezeknek sokszor a gyökerénél, hogy olyan sebek, amelyeket hordozunk magunkban, és ezek a sebek, ezek a fájdalmak időnként megérintődnek úgy az emberi kapcsolatainkban, és mivel ott van ez a nagy fájdalom, akkor ennek valamiképpen megmutatkoznia kell, és nagyon sokszor ilyen rossz módon mutatkozik meg, hogy az ítélkezésnek a indulatos megnyilvánulásában látszik meg, és lehet, hogy érdemes lenne úgymond leülni csendben, imádkozni Isten előtt, és megnézni ezeket a fájdalmas pontokat, amik úgymond érintődnek bennünk, amik miatt mi lehet, hogy hajlamosak vagyunk az ítélkezésre, és hajlamosak vagyunk, ha kell, ha nem, ítéletet mondani a másik fölött, minősíteni, vagy a háta mögött kibeszélni, tehát azok is legalább ilyen komoly ítélkezések, és sokkal kártékonyabbak, hogyha nem az illetővel rendezzük ugye ezt, hanem még ráadásul a háta mögött is, tehát hogy ezek nagyon rossz folyamatokat tudnak elindítani, és az emberi kapcsolatainkat nagyon tudják mérgezni, és el sem tudjuk képzelni, hogy milyen negatív hatása tud lenni, pedig csak egy ilyen ártatlan, úgymond pletykának indul el a dolog, és észre se vesszük, hogy ez az ítélkezési eljárásmódunk mennyire negatívan fog kihatni az emberi kapcsolatainkra.
1: Azt hiszem, hogy egy nagyon jó házi feladat ez a mai estére, hogy próbáljunk egy picit így magunkba tekinteni, hogy te is mondtad, átimádkozni a mi fájdalmainkat, és lehet, hogy pont találunk egy olyan embert a környezetünkben, akivel régóta nem beszélgetünk, aki elítélt minket, vagy éppen mi ítéltük előtt, és haladnunk kell a megbocsátás fele, erről majd még fogunk beszélgetni a következő műsorokba, de most már nagyon közeledünk a műsorunk végéhez, mivel zárjuk a mai estét.
0: Anthony de Mellónak a Szárnyalás könyvéből hozok egy rövid történetet. Fogoly, szólt a fő inkvizítor, azzal vádolják, hogy arra bátorítja a népet, szegjék meg a törvényeket, tradíciókat, és szakítsanak szent vallásunk szokásaival. Beismeri bűnösségét? Be, uram. Továbbá, hogy keresi az eretnekek, prostituáltak, nyilvános bűnösök, a zsaroló vámosok, a nemzetünk gyarmatosítóinak, egy szóval a kiközösítetteknek a társaságát. Beismeri? Be, uram. És azzal, hogy nyilvánosan kritizálja és elítéli azokat, akiket Isten templomában tekintéllyel ruháztak fel. Beismeri? Be, uram. Végül pedig azzal, hogy átdolgozza, kijavítja és megkérdőjelezi hitünk szent tanait. Beismeri? Be, uram. Fogoly, mi a neve? Jézus Krisztus, uram. Tehát azért hoztam ezt a rövid történetet, mert Jézus is úgy tűnik fel a Szentírásban, mintha ő is ilyen ítélkező lenne, ugye tudjuk, hogy az írástudókra és a farizeusokra Jézus sokszor nagyon komoly ítéletet mondott, de talán pontosan azért, mert hogy ezek az emberek az ítélkezésükkel úgymond megkötözték az embereket, és nem azt tették, hogy szabaddá tegyék, hogy változni tudjanak, hogy más irányt tudjon venni az életük, és nagyon sokszor az ő képmutatásukat és az egyirányú merev gondolkodásukat kritizálta úgymond Jézus. De a samariai asszonnyal viszont szóba állt, Zákeussal szóba állt, és Lévivel, a vámossal, a bűnös vámossal, vagy a prostituáltakkal szóba állt. Tehát pontosan azokat, akiket a társadalom elítélt, ilyen az ítélkezés békjójába zárta, Jézus pontosan azért beszél velük, hogy őket szabaddá tegye, és felszabadítsa ezek alól a negatív ítéletek alól, és egy új irányt, perspektívát, változást mutasson meg számukra.
1: Jézus nagyon sok mindent akart nekünk megtanítani, és akar nekünk megtanítani a Szentírás szavain keresztül, csak hogy oda kell elefigyeljünk, és tényleg akkor lehet megtaláljunk magunkban is azt a fájdalmas pontot, amit meg kéne gyógyítani. Hát mi nagyon köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak ebben a mai műsorban is. További áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
0: Repszker Erika
1: és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtünk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, Te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem. És a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy, mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a Te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáit, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

0: hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

Szentmitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csongrádi Kata színésznővel Kótáné Koltai Veronika beszélget.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Kótáné Koltai Veronika vagyok. A mai adásban egy különleges személlyel fogok beszélgetni. Egy személyben énekesnő, színésznő, író és színpadi szerző. Elég csak a legnépszerűbb dalait említenem, úgy mint a Szeress úgy, mint a nap, Táncolj, mintha nem látna senki, vagy éppen a millió-millió rózsaszál. Úgy gondolom, hogy a kedves hallgatók ebből már kitalálhatták, hogy kivel fogok a következő percekben beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Csongrádi Kata művésznőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
1: Én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Ön nemrég pár héttel ezelőtt tért vissza az őszi amerikai-kanadai turnéjáról. Milyen élményekkel, érzésekkel gazdagodva tért haza?
1: Fantasztikus volt a mostani fogadtatás is, amit a tavaszi amerikai turnénak köszönhetek, annak alapján hívtak vissza. Kanadába pedig azért, mert ott tavaly, tehát 24 decemberében adtam egy adventi koncertet, tehát ezek valójában ilyen visszahívások voltak. Nagyon-nagyon sok szeretettel, mondhatni ovációval fogadtak újra, rengeteg ráadást kellett adnom, de nagyon-nagyon szívet melengető volt. Safety Harbor-ben, ez Floridában van, ott épült meg egyébként az első magyar templom Amerikában. Ott a lelkész azt mondta az előadás után, hogy te arról énekelsz, amiről én prédikálok a templomban. Vagyis a szeretet nagy csodájáról.
0: A későbbiek folyamán mindenképpen visszatérünk majd a turnékra, de most picit repüljünk vissza az időben, az ön gyermekkoráig, egészen pontosan. Mondhatjuk úgy, hogy ön színházi családba született, ugyanis már a déd nagyanyja is operaénekesnő volt, a nagyanyja primadonna, nagyapja szintén zenész, illetve édesanyja is színészrendező volt. Már mondhatjuk úgy, hogy a bölcsőben szívta magába a színházi, a színpadi életet? Milyen volt az ön gyermekkora?
1: Hát valószínűleg nem csak a bölcsőben, hanem a véremben volt az, hogy egyfajta predesztináció, hogy színpadon éljek tovább én is, folytatva a tradíciót, mert érdekesség, hogy például a nagymamám, Ila Méri, és az édesanyám Csongrádi Mária, aki rendező és színésznő is volt, játszották az Eizemann Én és a kisöcsém című zenés vígjáték női főszerepét, Kelemen Katót, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez a véremben van ez a szerep, hiszen anyukám és nagymamám is játszották, úgyhogy nekem ezt tudnom kell, nem is kell megtanulnom. És hát valóban három színházban is sikerre játszhattam Kelemen Katót, úgyhogy visszatérve a kérdésre, igen, amikor először láttam színházat, 5 éves lehettem, a János Vitéz című zenés daljátékot láttam, az Állami Dérinél Színházban, ahol édesanyám volt rendező, akkor rögtön ilyen nagy vágy ébredt bennem, hogy én is szeretnék oda fölmenni a világot jelentő deszkákra, és valójában nem is az ének, tánc, színészet miatt, hanem azért, hogy sok embernek a lelkét megölelhessem, és erre ott a színpadon lehetőség van. És amikor a szüleim ezt tudomásul vették, hogy én nem tágítok, és színpadra szeretnék menni, akkor hát ilyetűbe beírattak szolfésra, klasszikus baletre, jazz baletre zongorázni, hogy a gyerek legalább képzést kapjon erre a pályára. És hát így valójában a gyerekkorom nagyon-nagyon sok tanulással telt el, de anyukám azt mondta, hogy nem baj, mert majd a színpadon kijátszhatod magad, és így is lett.
0: A szülei nem féltették a színház, a színpad világától, látva annak a nehézségeit?
1: Rettenetesen féltettek, nagyon-nagyon pontosan tisztában voltak azzal, hogy ez milyen hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel jár ez a pálya. Éppen ezért akarták bebiztosítani az én kenyért keresetemet, és le kellett tennem a jazzzongorista működési engedélyt, illetőleg angol nyelvű iskolába irattak, hogy az angol nyelvvizsgám meglegyen, mert azt mondták, hogy jazzzongoristaként és angol tolmácsként bármikor elhelyezkedhetek. Úgyhogy nekem ezt a két plusz szakmát is meg kellett tanulnom, és feltétel volt, hogy csak egyetlen egyszer próbálhatom meg a színművészeti főiskolát, egyetemet most már, hogy ne legyek boldogtalan színész, aki éveken keresztül próbálkozik, hogy hát ha legközelebb 4-5 év múlva, és közben eltelnek az évek. És hát már akkor, tehát gyerekként is ilyen terápiaszerűen én írtam verseket és zenéket, és a színművészetére is a saját dalaimmal felvételiztem, és olyan sikerrel, hogy egyszerre 3 osztályindító tanár, Békés tanár úr, Horvai tanár úr és Vámos László, aki a musical szakot indította, mind a 3-an szívesen fölvettek volna az osztályukba, de tekintettel arra, hogy Vámos László azt mondta, hogy ha hozzám jön a gyerek, ez én voltam, akkor a második, harmadik évben már színpadon lesz. És akkor valójában ez döntötte el, hogy én a musical szakra megyek, de fakultatíve bejártam a Horvai osztályba is, a Békés osztályba is, így nagyon sok osztálytársam lett.
0: Térjünk meg egy picit vissza így a gyermekkorára. Mi fogta meg igazán a színházi világban, a művész életben?
1: Hát ahogy említettem, az, hogy egyszerre sok ember lelkét megölelhetem. Tehát, hogy szeretetet adhatok, és talán kaphatok vissza. Úgyhogy engem ez motivált, és itt ma már hitvalló a műsor címe, akkor az én hitem a szeretet, a csodatevő szeretet, a mindenható szeretet, amit az égiektől kapunk, és az embereknek adhatunk tovább a saját eszközeinket.
0: Ezt a csodatévő szeretetet mikor tapasztalta meg először? Mi volt az a pont, amikor már tudatosan felismerte, hogy igen, erről van szó? Fel tudja esetleg ezt a pillanatot idézni?
1: Hát valójában, amikor diákként, tehát én nagyon sok szavaló versenyen voltam, és nyertem is kerületi, országos, tévés szavaló versenyeket, és Váci Mihály versei fogtak meg leginkább, akinek a verseit mondhattam, és ő erről az isteni szeretetről sokat ír. Például a Szőkén szeliden, mint a szél című versét nálunk a Madách gimnáziumban mutatta meg először nekünk. Volt ott egy tália színjátszó szakkör, és meghívtuk Váci Mihályt, aki akkor ott elmondta ezt a verset, és a végén én föltettem a kezem, és azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy optimista legyen a vége, a versnek a vége, mert eléggé pessimista volt. És akkor ott mindenki szörnyűködött körülöttem, hogy ja Istenem, hát egy koszorús költőnek ilyet mondani, de Ácimia azt mondta, hogy igaza van a kis hölgynek, és ott helyben megírta a befejező versszakokat, amik gyönyörűek. És én akkor nagyon elkezdtem magaménak érezni ezt a mindenható szeretetről szóló gondolkodást, és ezekkel mentem én zavaró versenyekre. És amikor ezeket elmondtam, akkor ott, ugye hát én ezt adtam tovább, ezt a fajta életérzést, és hihetetlen volt a közönség részéről a visszajelzés. Tehát ez az oda-vissza áramló szeretet, ez olyan, hogy az ember elkezd szárnyakat kapni. És mai napig mondom ezt a verset egyébként, most is mondtam például Torontóban, október 23-a kapcsán is, és azt, hogy ahogy ő megfogalmazta, hogy ki bántott, azt vállon ülettem. És értve számva úgy megszerettem, hogy állt ott megszégyenítetten, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök csak, sár nem ér. Szőkén szelide, mint a szél, jöttömben csendes diadal van. Sebet hűsít fényes nyugalmam. Golyó, durony, tín, sűrű rajban süvített át, és nem fogott rajtam. És mivel naponként belehaltam, attól leszek pusztíthatatlan. És szelíden győzök, mint a szél.
0: Ez alapján, amit most itt a versben is kiemelt nekünk, vagy elszavolt itt nekünk, ez alapján igyekezte az életét is élni, hogy akár, hogyha olyan emberekkel találkozott az életében, akik az ön számára nehézséget jelentettek, vagy nehézséget szereztek, hogy ugyanezzel a szeretettel próbált feléjük is fordulni?
1: Igen, mert azt hiszem, hogy csak boldogtalan ember bánt másokat. Aki bántja a másikat, annak valójában önmagával van a problémái. És ha az ember elkezd afelé, a szegény ember felé szeretetet küldeni, aki ártó szándékkal van, akkor elképzelhető, hogy megváltozik. Nem csak a hozzánk való viszonya, hanem egyáltalán az önmagához való viszonya. Úgyhogy én vallom azt, hogy nem érdemes senkit bántani, és igyekszem úgy élni az életem, hogy még véletlenül se bántsak senkit, mert mindenki mindent visszakap, és akkor én hadd legyek olyan önző, hogy hadd kapjam vissza a jót, amit másoknak adok. Nem attól, általában nem attól kapom vissza, akinek adom, vagy nagyon ritkán, de visszakapom. Éppen akkor, amikor szükségem van rá. Úgyhogy ez nagyon érdekes, és nem is várok viszonzást, és a feltétel nélküli szeretetnek vagyok a híve, ezért is lett talán olyan sikeres a naphimnusz, amelyik egy több ezer éves tanítást fogalmaz meg. Én a Nofretete musicalben írtam ezt meg Séliga Miklóssal, és olyan erős a hatása, olyan erős a mondani valója, ez a szeress úgy, mint a nap feltétel nélkül, hogy most, amikor Szaraszótában valahogy úgy alakult egy amerikai zenész találkozón, hogy a közönség soraiból kihívtak a zenészek, tudván, hogy néhány nap múlva én azon a helyszínen fogok önálló sót csinálni, hogy én is énekeljek valamit. És akkor nekem ott a napfény államában, ugye Florida az a Sunshine Country, Sunshine State, gondoltam, hogy a napról kéne énekeljek, és akkor eszembe jutott ez a tanítás, ez a Love Like the Sun with No Condition, és akkor angolul elénekeltem ezt a dalt, és nagyon nagy bravózás fogadta, annyira, hogy ezek az amerikai zenészek befogadtak maguk közé, és a következő dalomat már együtt adtuk elő. Tehát én nagyon hiszek ebben, hogy meg kell tanulnunk szépen szeretni. Ez az egyik legfontosabb dolgunk itt a Földön, és hát ez a feltétel nélküli szeretet, ez nem könnyű megtanulni, de engem speciál a sok sorscsapás megtanított arra, hogy én ezt sikeresen megtanuljam.
0: Kik voltak az ön életében a tanítómesterek, vagy a példaképek, akiknek a nyomdokába szeretett volna lépni, vagy akik az élet tengerén terelgették?
1: Olyan szerencsés voltam, és vagyok, hogy mindig jön egy tanító, aki megfogja a kezem, és akarva, vagy akaratlanul vezet. És hát ilyenek voltak mindenek előtt, ugye az én drága szüleim, a nagymamám, az iskolai tanítóim, akik ugye szavaló versenyekre küldtek. Mondhatom, hogy Váci Mihály is utat mutatott, de például éppen most találkoztam vele, Szinetár Miklós is az egyik szavaló versenyen, ahogy mondta épp egy Váci Mihály szavaló versenyen, tévés versenyen, hogy erre a kislányra nagy jövő vár, és ezen az úton kell mennie. De ugyanezt mondta Huszti Péter, szintén ebben a zsűriben. Aztán Vámos László, ugye, aki osztályfőnökön volt a színművészetén, aztán pedig az Operett Színházban ő volt a főrendező. Aztán sorba jöttek a színészi nagyságok, mindenki tanított valamire. Befenyei Ferenc, akivel együtt játszottam életem első szerepét, a Hegedűs a háztetőmben, a Tervi egyik lánya voltam, a Hajka Margit, akivel Szerdán tavasz lesz, musicalben játszottam együtt, Latinovi Zoltán, akinek a partnere lehettem, Györgyi úrnak hívtak című musicalben, Es Mária, aki a lelkem édesanyja volt, Müller Péter, aki szintén évtizedek óta fogja a kezem, Jókai Anna, akitől megtanultam a spirituális realizmust, akiknek ugye ezeknek az íróknak megmutattam a nyományaimat is, legyenek azok színdarabok, vagy versek, vagy dalok. És hát persze a férjem Esnagy István, akivel 37 éven keresztül éltünk együtt jóban, rosszban, egészségben, betegségben, míg a halál el nem választ, ahogy mondani szokás, és ahogy az eskü kötelez. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok, hogy ennyi csodálatos ember fogta a kezem.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Hitvalló című műsor mai adásába, de folytatjuk majd a beszélgetést Csongrádi Kata színésznő énekesnővel, zárásként pedig hallgassuk meg a Túl a könnyeken című dalát.

Csongrádi Kata színésznővel, Kótárné Koltai Veronika beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer-7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet 36. vers Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet 21. vers: 70-szer-7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg. Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára

van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg, hogy megváltozol? Hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd? Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökségvita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg. Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók! Mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók! Jézus a kereszten azt mondta,
Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik. Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A lélek ünnepén a lelket lesem én. A lelket, mely több, mint költemény. A lelket, mely sosem volt enyém. A lelket, mely sosem lesz enyém. A lélek ünnepén szomorú zendül egyetlen igém. Hogy születhetik újjá, aki vén? Így hangzik Reményik Sándor Pünkösdi Szomorúság című költeménye, amelyben a lélek ünnepének hívja a pünkösdöt. Az értelmező szótár szerint pünkösd neve a görög Pentekosztész, 50. szóból származik, ugyanis ez az ünnep a húsvétot követő 50. napon kezdődik. Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep május 10-e és június 13-a között. A húsvét feltámadást hirdető örömét a pünkösd Szentlélek által való megerősítése teljesíti ki. Mindez az írók és költők nemes életművében is gyakran megfogalmazódik. Ez a lelki sugárzás egybeesik a természet újjászületésével. Tavasszal a természet csodás jelenségeinek lehetünk minden nap tanulni.

A pünkösd liturgikus színe a piros. Összhangban van ez a kibomló virágokkal és a hajnal színével, s mindez az öröm jelenlétét is hangsúlyozza. Balassi Bálint istenes, de egyben reneszánsz költőnk is, Borivóknak való című versében áhítattal kiállt fel, amikor a természet szépségére csodálkozik rá. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot könnyebbítő szele. Te nyitod meg rózsákat illatozásra, néma fülemi letorkát kiáltásra, fákot is te öltöztetsz sok színű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak, csak néked tisztulnak, az jó hamar lovak is csak benned vígadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztül homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindult te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással, vígan, szeretnénk.

szeghalmi elemért több híres írót említ, akik a pünkösdről szóló írásaikban ennek lényegét igyekeznek megfogalmazni. Kárpáti Aurélt idézi, aki a Nyugat nemzedék ismert írójaként a Néma hegedű című prózai kötetében így ír pünkösdi élményeiről, s mint hiteles forrásból közvetlenül a pünkösdöt először említő és megörökítő apostolok cselekedeteiből merít, abból is az egyik legrokonszenvesebb hangú egyéniséget, Szent Lukácsot idézi. Miután a felhő befogadta őt szemeik elől, visszatérének Jeruzsálembe a hegyről, amely Olajfák hegyének hivatik. Mikor pedig elérkezik a pünkös napja, mindnyájan bementek a házba, ahol egybegyűlnek az első teremben. És lőn hirtelen az égből, mint egy sebesen jövő szélnek zúgása, és eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint tűzláng, mely leszáll a mindenékre közülük, és betelének mindnyájan szent lélekkel. Így Krisztus ígérete beteljesedett. Eljött az igazság és a szeretet lelke.

eljött az igazság és a szeretet lelke. Ez a mondat az igazságnak és a szeretetnek a lelkéről ott él számos irodalmi alkotásunkban, amelyekben az igazságkeresés és a szeretet rendkívüli erejét hangsúlyozzák az emberi életben. Dzsida Jenő Pünkösdi várakozás című versében éppen ezt a szeretetet és ezt a fényességet hangsúlyozza, s a pünkösdi várakozás csodás erejére hívja fel a figyelmet. Kész a világ. Feszült ünnepi várás tereng felette. Halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden léleklámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, s csak egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyón megvonaklik és felzúg Istenéhez, betelt az idő. Sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert ebedünk. Fényesség nélkül oly sivár az élet. Nagy alkotunk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben a felviharzott éteren keresztül, és felharsan az egek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül zsibongva, zsongva. És nagy szavát az Úr,

katolikus líránk ismert alakja Rónai György, veretes, szinte zsoltáros sorokba sűríti az ünneppel kapcsolatos mondani valóját. Mintha a szél, a zúgás betölti már a házat. Halászok, vámosok, parasztok nyelveken szólnak. Ülünk, várjuk a lángot, nem tudjuk még, hogy láthatatlan. Ez a láthatatlan erő bennünk munkálkodik, és életre hívja mindazt a jót, amit a Szentlélek kegyelme folytán elérhetünk, vagy megvalósíthatunk földi pályafutásunk során, mint ahogyan azt Revicki Gyula Pünkösd című versében is olvashatjuk. Piros pünkösd öltözik sugárban. Mosolyogva száll le a világra, nyomában kél édes rózsa illat. Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába támadt, megoldotta apostolok nyelvét. Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünköst, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki tévej kétségbe, homályba, világító sugaradat áldjon. Habozóknak oldjad meg a nyelvét. Világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek. 1930. június 9-én a Keleti Újság hasábjain ezt olvashatjuk a pünkösdi galamb erejéről. A küzdő és szenvedő lélekben, és bizalomban meggyöngült, a kétségbeesés szélén álló milliók fenséges ünnepe, a megerősítő léleknek alászállása puha szárnyakon, a sár fölé. Szimbólumoknak is a legszebb, valóságnak pedig meghálálhatatlan isteni adomány. Minden nagynak, minden szépnek erőforrása, az emberi élet leggyönyörűbb perspektíváira mutató hatalmas adomány. Soha sem volt talán az embernek és az emberiségnek nagyobb szüksége a galamb erőre, amely a legnagyobb minden erők között. Ha a bibliai történet egyszerű, de halhatatlan szavai alapján visszaképzeljük magunkat a Szentlélek váró apostolok gyenge kálvária rémségeitől megrázott, de feltámadástól újra életre és világszemléletre feleszmélt egyszerű emberek közé, úgy érezzük, hogy ott várjuk a lelki fölemelkedésnek malasztját és a tüzes nyelvek adományát mindannyian mi szerencsétlen emberek, kiket természet fölötti hatalomnak kell fölemelnie, hogy az egész világot elborító halálos légkörben még néhány lélegzetet venni tud.

az éhezőkből, nyomorultakból, jövőtlenekből így lesznek a meggyőződés és a jobb világok apostolai, kiknek nem csak a lelke, hanem a rongyai is fénylenek. Az új hit és az új ige születés mennyei pillanatai így cserélnek át minden egyes embert, és változtatják meg a világ színét. Hinni és hirdetni tudjuk most már, hogy a szeretet és a békés alkotó munka, a lelki alapokon épülő, mindenkinek jót akaró kultúra, természet fölötti méreteket öltve vallássá kell, hogy legyen az egész világon. Poklok fenekére taszítva mindazt a pusztulást, aljasságot és nyomort, amelyet démonoktól megszállott politikák loptak be évszázadokon keresztül Isten kertjébe. A tüzes nyelvek pedig, amelyekről írva vagyon, hogy mindenki megértette, a mai értelmezésben azt jelentik, hogy az érték, a jóság és igazság minden nyelven egy és ugyanazt jelenti. Embereket nyelvi és faji különbségek nem választhatnának el, mert az igazság és az ezen alapuló meggyőződés halhatatlan. A hatalmasok és elnyomottak egyaránt át kell, hogy lényegüljenek a pünkösdi galambszárnyak melegében. A pünkösd ma minden embernek és minden népnek azt jelenti, hogy csak egy erő és egy hatalom van a földön és a föld fölött. A ma közénk szálló szép fehér galamb ereje és végtelen szeretete. Búcsúzóul hallgassák meg Turmezei Erzsébet Pünkösd után című költeményét, amely arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy becsüljük meg az ünnep adta ajándékot, ne zuhanjunk vissza a sivár, reménytelen hétköznapok unalmába, inkább várjuk az új csodát, s ha eljött, tudjunk a fény körében megmaradni. Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye. Pünkösd előtt ígéretek zenéje. Pünkösd előtt esedezés, esengés. Pünkösd előtt halk hajnali derengés. Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása. Pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni. Hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánba érni. S pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni. Pünkösd után régit kárnak ítélni. Krisztusnak élni és másoknak élni. Minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni. Áldott ünnepet a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Megvetett volt. Utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Olyan, aki elől elrejtettük arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. De az ő igazsága mindörökre megmarad. Szabadítása nemzedékről nemzedékre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.

0: atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
1: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
0: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leo május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
1: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
0: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
1: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
0: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi,

0: politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leó pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leó hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leó pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
1: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szent Atya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé fokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá. A mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenekelőtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: ezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.

0: Marian, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szent titka, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok. Nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk bérrel verítékezett. Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Az

0: Jan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Marian, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen, hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
0: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Rajana me.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Márián, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való. Érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű. Érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné. Ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban. Feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Goráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

királyán, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merről tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére. Figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedel. El. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonoszul. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: halálján. Amen.
1: Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: után. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Márián, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Amikor megszületett az első Batthyány gyermekem, és én a világ legboldogabb édesanyja voltam, és ő lett megkeresztelve, én pedig akkor lettem első áldozó, felnőtt fejjel, 32 évesen, és utána pedig az első gyermekemnek lett az első áldozása, ennek a koronája pedig, amikor én kitaláltam, hogy bérmálkozni szeretnék. És az maga, hogy a mai napig sem tudom, hogy mi az, ami, de olyan érzés, mint amikor a Szentlélek, vagy a Békesség, vagy Szűz Mária rám tette a kezét. Nagy sírás jött, ez az abszolút megkönnyebbülés. A bérmálkozásnál fel kell vennünk a neveket. És én Margitként születtem, és én pont ez, hogy mivel nem ez a szent út, mindenkinek saját magának van a szent útja, és mindenkinek más. És én gondolkoztam, hogy én kinek a nevét vegyem föl, és én akkor felvettem a Mária Magdolnát pont azért, mert úgy élt, ahogy élt, de amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor teljesen megváltozott. Ez az erő az, hogy mert megváltozni, és attól kezdve minden lépését ott nézte Jézus Krisztusnak, és hogy az erős asszony, aki mindent a vállára vesz, és egy kicsit igen, a saját életemben is van ez a hasonlat, hogy nagyon sok minden van a vállamon, hogy a férjem beteg lett, és három gyereket azért én is majdnem mondhatni, hogy egyedül neveltem fel, de nincsen az, hogy azt mondjuk, hogy nem, hanem van feladat, és azon tovább kell menni, és a jó Istentől igen, az ember erőt kap a mindennapokhoz.

Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió Egyesület alapítójának és elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai katekézi sorozatunkban, tovább megyünk és a Szentlélekről beszélünk egy picit, hisz hamarosan pünkösd ünnepe következik. A Szentlélek Isten különleges behatását a szent szerzőkre sugalmazásnak nevezzük. Sokszor megesik, hogy valaki ügyvédje által vagy barátjával írat levelet. Előzetesen természetesen előadja a közlendő gondolatokat. Így történt a Szentírás könyveinek megírásánál is. Isten szent életű emberek útján írt az emberiséghez, akikkel természetesen szintén közölte a gondolatait. Azonban a Szentlélek Isten behatása a szent szerzőkre nem csak az értelem egyszerű felvilágosításában állott, hanem a szent szerzőkre való egész különös ráhatásban. Őket írásra ösztönözte, akaratukat befolyásolta, és értelmüket úgy irányította, hogy azok tulajdonképpen Isten szavát írták le. A Szentírást tehát Isten sugalmazta. Nyilvánvaló ez Krisztus Urunk sok kijelentéséből és a zsinatok határozataiból. A tridenti zsinat, valamint a Vatikáni is kifejezetten hangsúlyozták, hogy Isten a Szentírás tulajdonképpeni szerzője. Szent Ágoston mondja, idézem, az evangéliumok azt a benyomást teszik, mintha Krisztus tulajdon kezével írta volna azokat. Azonban az a felfogás már téves, mintha Isten az emberi szerzőknek minden egyes szót tolba mondott volna. Mintha tehát az emberi szerzők csak mint egy írógépek lettek volna Isten kezében. Ellenkezőleg a sugalmazás dacára is az emberi szerzők szabadon együttműködő eszközök voltak a Szentlélek Isten kezében. Mivel a Szentírás Isten szavát tartalmazza, tiszteletet tanúsítunk iránta. Így például, amikor Isten tisztelet alkalmával felolvassák annak igéit, felállunk, az evangéliumos könyvet érintjük, mise közben a papa misekönyvnek evangéliumot tartalmazó részét megfüstöli, két oldal gyertyát éget és megcsókolja azt. A tridenti zsinat büntetést szabott azokra, akik a Szentírás szavaival nem illő módon visszaélnek. A sugalmazás következtében a Szentírás minden az Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó dologban mentes a tévedéstől. A Szentírásnak egyedül az a célja, hogy Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó kérdéseiben eligazítson bennünket. A Szentírás csak az erényben való előhaladást célozza, mondja Szent Ambrus. Tehát nem az a célja, hogy például tudományos kérdésekben adjon fejvilágosítást, amelyeknek semmi közük a lélek üdvösségéhez. Tudományos kérdésekben a Szentírás éppen azért rendszerint a kortársak nézeteit tükrözteti vissza, akár csak a ma élő hitszónok, aki beszédjében szintén felhasználja azt, amit a mai tudomány tanít. A Szentírás a népies felfogásnak megfelelően beszél, mondja Aquinoi Szent Tamás. Így például a Szentírás a nap felkeltéről beszél, a nyulat a tudomány akkori álláspontjának megfelelően a kérődző közé számítja, olvashatjuk Mózes könyvében, a denevért és a madarakat nem az emlősök közé sorolja. Kígyóról azt mondja, hogy nyelvével ül, nem pedig méregfogával. A Szentírás azonban korán sem osztja ezeket a téves felfogásokat, hanem egyszerűen alkalmazkodik a kor felfogásához, és az akkori tudományos nézeteket is felhasználja az emberek vallásos oktatására. Azért nagyon tévedtek azok, akik tudományos kérdéseket a Szentírás alapján akarták eldönteni, valamint azok is, akik a Szentírást a tudomány nevében támadták. Megjegyzendő, hogy a Szentírásban csupán a vallási igazság, a szavak értelme mentes a tévedéstől, nem pedig az egyes szavak és mondatok, amint azok szóról-szóra hangzanak. A Szentírás például a világ teremtésénél napokról beszél, bár ilyenekről a teremtés negyedik napja előtt szó sem lehetett.
Beszél Isten szeméről, füléről, kezeiről, ami mind nem behető szó szerint, hiszen Istennek nincs teste. Néha a Szentírás túlozva beszél, mint például, ezt mondják egyesek, hogy túlozva beszél a Szentírás, könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, stb. Sok esetben tehát inkább az értelmet kell tekintetbe venni. A Szentírás 72 könyvét az Ószövetség 45 és az Újszövetség 27 könyvére osztjuk fel. Mindegyik szövetségben ismét történelmi, oktató és profétai könyveket különböztetünk meg. Az Ószövetségben a történelmi könyvek többnyire történelmi elbeszéléseket tartalmaznak. Történelmi könyvek például Mózes 5 könyve, héberül a Tóra, melyek az emberiség őstörténetét, a pátriárkák életét és a zsidó nép történetét beszélik el egészen a bevonulásig. Józsué könyve az ígéret völgyének meghódítását adja elő, a királyok könyvei a zsidó királyok idejében történt eseményekről tudósítanak. Tóbiás könyve elbeszéli Tóbiás élettörténetét a fogságban, a Makabeusok könyvei a zsidó nép nyomorúságait Antiókusz idejében, továbbá a zsidók szabadságharcát. Az oktatók könyve többnyire szép oktatásokat tartalmaznak. Oktató könyvek például Jób könyve, mely türelmet sugal. A Zsoltárok könyve 150 többnyire Dávidtól szerkesztett énekeket tartalmaz, melyeket a templomban énekeltek. A Példabeszédek könyve, melynek Salamon a szerzője, a prófétai könyvek többnyire a megváltóról szóló jövendüléseket tartalmaznak. A prófétai könyvek ugye továbbá a négy nagy próféta, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel iratai, továbbá a 12 kis prófétának, közöttük például Jónásnak, Habakuknak az iratai, Baruk prófétát rendesen Jeremiás prófétához csatolják. Dávid királynak némely zsoltára szintén prófétai, mesiási zsoltár. Az Új Szövetségben történelmi könyvek a négy evangélium és az apostolok cselekedetei. Oktató könyvek az apostoloknak 21 van, közöttük Szent Pál 14 levele, prófétai könyv Szent Jánosnak a jelenések könyve, görögül az apokalipszis, melyet Szent János számkivetésében Patmos szigetén írt. Ez a könyv rendkívül nehezen érthető, az egyház jövendő sorsát rajzolja meg. A Szentírás legfontosabb könyvei a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János szerint, továbbá az apostolok cselekedetei Lukácstól. A négy evangélium Krisztus Urunk életét és tanítását adja elő. Az apostolok cselekedeteinek könyve pedig főképpen az apostol fejedelmeknek, Péternek és Pálnak a tevékenységét beszéli el. Az evangéliumok négyes száma némelyek szerint azt jelenti, hogy az evangéliumot a négy világtáj irányába kell elterjeszteni. Az evangéliumok szerzőjét evangélistáknak nevezzük. Kettő közülük apostol volt, Máté, dovámszedő és János, Jézusnak a kedves tanítványa, ki a kapott ígéret szerint természetes halállal halt meg, magas kort ért el, és mint efezusi püspök végezte be életét. Márk Szent Péter kísérője volt, Lukács előbb orvos, aztán pedig Szent Pálé. És az evangéliumok keletkezése és céljáról is beszéljünk egy picit. Máté evangéliumát a palesztinai zsidók számára héber nyelven írta, és pedig akkor, mikor Palesztinát elhagyni készült. Bebizonyítja, hogy Jézus a várt messiás, és állandóan idézi a prófétáknak Jézuson beteljesedett jövendőléseit. Márk rövid evangéliumát a római keresztények számára írta. Valószínű, mint Szent Péter tanításának a kivonatát. Márk Krisztus Urunkat, mint Isten fiát rajzolja meg. Szent Lukács evangéliumát Teofilei római nemes számára írta, hogy Krisztus Urunk életét és tanításait neki bemutassa. Valószínűleg Szent Pál tanításának kivonatát tartalmazza ez az evangélium.
Szent Lukácsnak köszönjük az Isten anyjának életéről való tudósításokat, valamint Krisztus Urunk szép hasonlatait. Az apostolok cselekedeteit Szent Lukács szintén Teofilhoz írta. Szent János evangéliumát ag korában írta, hogy az akkori tévtanítók ellen bebizonyítsa Jézus Krisztus istenségét. Krisztus Urunknak többnyire azon beszédeit adja elő, melyekből az ő istensége világlik ki. Arra is törekedett Szent János, hogy a másik három evangélista előadását kiegészítse. Ezért is azokkal igen kevés, legfeljebb egy 12. rész közös anyaga van evangéliumában. A keletkezés ideje, az evangélisták valószínűleg ugyanabban a sorrendben írtak, amelyben az evangéliumok a Szentírásban vannak, és pedig Máté Krisztus után 40 év körül, Márk és Lukács néhány évvel Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt, János néhány évvel halála előtt, tehát 90 és 100 körül. Az evangéliumok tartalmából bebizonyítható, hogy azokat Krisztus tanítványai írták, továbbá, hogy igazságot tartalmaznak. Azon kívül az evangéliumok legrégibb másolataiból, fordításaiból és idézeteiből bebizonyítható, hogy azokban idő folyamán semmit sem hamisítottak meg. Az evangéliumok tehát igaz címűek, hitelre méltók és hamisítatlanul származtak ránk. Az evangéliumok jellegéből kitűnik, hogy azokat tényleg Jézusnak a tanítványai írták. A görögül írott evangéliumokon csak hamar felismerjük, hogy azokat zsidók írták. A szerzők ugyanis a görög nyelvben héber kifejezés módokat használnak. Például azt mondják, hogy az Úr látta, ehelyett hallotta a lármát, például Márknál. Az emberi testet húsnak, a lelket leheletnek, a lelkismeretet szívnek nevezik. Született görögök ilyen kifejezésbeli hibákat nem követtek volna el. A szerzőknek Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt kellett élniük, mert a zsidó helyeket, személyeket és eseményeket igen pontosan ismerik. A második században tehát, olyan időben, amikor Jeruzsálemet már feldúlták és Palesztinát a háborúk egészen elpusztították, azokat pontosan már nem lehetett ismerni. A három első evangélium továbbá semmit sem említ Jeruzsálem elpusztulásáról. A szerzőknek, tanulatlan embereknek kellett lenniük, mert elbeszélésük olyan egyszerű, mint ahogy iskolázatlan emberek beszélnek. A szerzőknek a leírottakat maguknak kellett látni és hallani. Előadásuk ugyanis rendkívül élénk és szemléltető. Részletesen leírják az események helyét, idejét és egyéb körülményeit. Sőt, a szerzők könyveikben közlik saját nevüket is. Az evangéliumok igaz címűsége mellett külső bizonyítékok is tanúskodnak. Már a legrégibb egyházi írók szerzőik szerint nevezik meg az evangéliumokat, idéznek egyes helyeket belőlük. Sőt, még a tévtanítók is hasonlóan jártak el. Az evangéliumok tartalmából kitűnik, hogy azoknak szerzői igazságot adtak elő. Tehát az evangéliumok hitelre méltók. A szerzők elbeszélései ugyanis egészen nyugodtak, és minden szenvedélytől mentesek. Nem hallgatják el a saját hibáikat sem, oly dolgokat adnak elő, amelyek közléséért biztosan üldözéseket, sőt halált várhattak. Valamennyien Krisztus Urunknak ugyanazon képét rajzolták meg, habár különböző helyeken és különböző időben íródtak. A látszólagos ellentmondások, például a megfeszítés óráját, a sírnál levő angyalokat, a kafarnaumi századost, illetőleg mutatják, hogy a szerzők nem beszéltek össze. Tehát végre teljes lehetetlenség olyan fönséges jellemképet, mint a megváltói egyszerűen költeni. Az evangéliumokban idő folyamában semmit sem hamisítottak meg. A Szentírásnak valamennyi másolata a leghíresebb könyvtárakban az eredeti szövegnek körülbelül 700 másolata van, amelyek közül némelyek a 4. századból valók. Valamint mindegyik fordítása még a legrégibb időkből való is, nevezetesen még a 2. századból a szír peszkító és a latin Itala, továbbá Ulfilász püspöknek a 370. évből származó gót fordítása,
amely jelenleg Uppsalában van. És folytatottnám így tovább, tehát a mai szentírás szövegekkel tökéletesen megegyeznek. Tehát 17 évszázadon keresztül a Bibliában semmit sem változtattak. Az első két században szintén nem történt hamisítás. Ebben az időben ugyanis a szentírást az egyes keresztény hitközségekben az Isten tisztelet alkalmával felolvasták. Így tudósít Szent Justin 138 körül, és ott szigorúan ellenőrizték. Ugyan ki is lett volna képes a világ minden kéziratát egyszerre és egyenlő módon megváltoztatni? Az első századok keresztény íróinak irataiban számos idézet található a Szentírásból, hogy azokból a szent könyveket majdnem össze lehetne állítani. Mindezen idézetek azonban tökéletesen egyeznek a mostani Biblia helyeivel. Kiváltképpen az ószövetségi Szentírást már csak azért sem lehetett megváltoztatni, mert az egyszer s mind a zsidók kezében is megvolt, akik szigorúságukban annak még betűit is pontosan megszámlálták. Az egyház ellenségei szeretnek hivatkozni a Szentírás különböző szövegei között észlelhető eltérésekre, amelyekből állítólag csak az új szövetségben mintegy 30 ezer található. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen eltérések között egyetlen lényegbe vágó, például hittételt vagy erkölcsi szabályt érintő sincs. Ami eltérés a különböző szövegek között mutatkozik, az egészen lényegtelen. Például egy szónak különböző írásmódjára vonatkozik. A mindenható Isten, aki a Szentírásnak tehát létet adott, bizonyára gondoskodik a művének sértetlen fennmaradásáról. Isten, aki a fénylő napsugarakat 6000 év óta fenntartotta, képes a szent könyvekben felállított hitsugarakat is sértetlenül fenntartani. Valamint a napot nem csak első szüleink számára teremtette, éppen úgy a Szentírást sem egyedül az első keresztények számára íratta. Tehát a Szentírást olvasni a keresztény katolikusoknak szabad, sőt nagyon hasznos is. Azonban csupán olyan szöveget szabad olvasni, amely pápai jóváhagyással vagy püspöki jóváhagyással és magyarázó jegyzetekkel van ellátva. Már Szent Jeromos sürgette, hogy a hívek, mint tanulmányozzák a Szentírást. Például 15. Benedek pápának 1920. augusztus 15-én kelt apostoli köríratát, amely Szent Jeromos születésének 1500. évfordulójára jelent meg. Hogy az Anya Szent Egyház híveit minél hathatósabban serkentse a Szentírás olvasására, külön 200 napi búcsút engedélyezett mindazok számára, akik legalább egy negyed órát szentelnek az evangélium olvasásának egy egyházilag jóvá hagyott szentírás kiadásból. A tév tanítók szemére vetik az egyháznak, hogy nem becsüli meg kellőképpen a szentírást, pedig a tényállás az, hogy senki nem hivatkozik annyiszor a szentírásra, mint éppen a katolikus egyház. Az az állítás, hogy Luther adta volna elsőnek a Szentírást a nép kezébe az ő fordításával 1530-ban, egyszerűen nem felel meg a valóságnak, mert hiszen már Luther előtt is a Szentírásnak 22 német fordítása volt meg. Egyet ezek közül a német Szentírás fordítása közül nevezetesen Lőra Miklós katolikus hittudósét Luther alaposan ki is használta az ő sokat emlegetett Szentírás fordításának az elkészítésénél. Tehát a Szentírás olvasása igen hasznos. Amik meg voltak írva, vagy meg vannak írva, azok mind a mi tanúságunkra vannak írva, mondja Szent Pál apostol is. A Szentírásból tanuljuk meg Isten helyes ismeretét. Onnan látjuk az ő mindenhatóságát. Gondoljunk a teremtés történetére és a sok bibliai csodára. Az ő bölcsességét, gondoljunk az emberi nemnek, valamint egyes embereknek a vezetésére. Az ő jóságát, gondoljunk itt Krisztus Urunk megtestesülésére, szenvedésére, stb. Tehát itt látjuk a legmagasztosabb erénypéldákat. Gondoljunk Ábrahámra, Józsefre, Jóbra, Mózesre, főképpen pedig Jézus Krisztusra. Azért az hatalmasan ösztönöz minket a jónak a gyakorlására. A Szentírás, mint világító torony, a veszély teljes tengeren hajózóknak megmutatja
a biztos kikötő útját. A Szentírás rámutat továbbá a gonoszság összes rossz következményeire, és óv bennünket a bűntől. Gondoljunk a paradicsomi bűnbeesésre, Szodoma elpusztítására, a vízözőnre, Éli fiainak, Absalomnak, Júdásnak, Heródesnek és a másoknak a végére. Szent Jeromos mondja, szeresd kutatni a Szentírás értelmét, és nem fogod szeretni a test gonoszságait. A Szentírás olvasgatása tiszta lelkületet szül, szintén Szent Jeromos mondja. Szent Ágoston pedig így fogalmaz, idézem, mindam a hasznos dolgot, amit az ember másút megtanulhat, feltalálja a Szentírásban, és talál bőségesen itten sok hasznosat, amit másút sehol sem talál fel. A Szentírást tehát sohasem meríthetjük ki. Ismételt olvasás dacára ismételten találunk benne újat. Mivel tudnillik, igen, sok szavában mélységes értelem rejlik. A Szentírás hasonlít a szántóföldhöz, amelyet sohasem lehet learatni, amely tehát sohasem fekszik üresen és pusztán, mondja Szent Efrém. Hasonlít a forráshoz, amely állandóan folyik, és amely annál dúsabban áradozik, minél többet merítünk belőle, mondja aranyszájú Szent János. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Canterbury Szent Ágoston áldozó pap. Rómában született 550 körül. Ágoston szerzetes életet élt, amikor Nagy Szent Gergely pápa 596-ban elküldte 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot Dél-Kelet-Angliában, a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Ethelbert néhány évvel korábban feleségül vette Berta frank hercegnőt, párizsi Cserbert király leányát. Berta magával hozott Kentbe egy Liudard nevű frank püspököt. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vesznek. Béda Anglia egyház története című művében elbeszéli, hogy Gergely Rómában angol rabszolgákat látott, és ettől fogva dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partraszállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy az egyszer már megérkezett vállalkozást ne adják föl, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, hogy legyenek a misszionáriusok segítségére, adjanak melléjük papokat tolmácsul. 597 kezdetén társaival partra szállt Tenet szigetén. Ethelbert Tenet szigetén fogadta a misszionáriusokat. Az első találkozás kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterburyben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. Még 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett, de nem akarta, amint Béda mondja, alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Hoztak ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templom felszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet. Ethelbert király templomot építetett Szent Pál apostol tiszteletére. Canterbury mellett emellett Ágoston egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort. A városban saját székesegyháza mellett iskolát alapított jövendő papságának kiképzésére. Ezekben az években szenvedte el egyetlen súlyos kudarcát. A pápa egész Angliára kiterjesztette Ágoston joghatóságát, ugyanakkor megbízta, hogy ennek megfelelően vegye gondjaiba a római időkből megmaradt brit keresztényeket. Ezek az angolok, szászok és jütök inváziója óta az egyház többi részétől elkülönülve éltek a nyugati ország részekben. Ágoston őket is meg akarta nyerni a missziós munkára. Ethelbert király segítségével konferenciát szervezett, a brit püspökök és tanult emberek egy csoportjával. Nagy reményekkel várta azt a napot, amikor a papok s püspökök jöttek Walesből. A brit törzsektől jöttek, évszázadok óta keresztények voltak, a bevándorolt angol szászok azonban legyőzték és visszaszorították őket. Ágoston szerette volna megnyerni őket. Egy hatalmas tölgyfa alatt gyűltek össze, melyet még sokkal később is Ágoston tölgyének hívtak. Nyomatékosan kérte hittestvéreit, hogy lépjenek vele szövetségre az evangélium hirdetésére, de ők bizalmatlanok maradtak és elutasították az ajánlatot. Még amikor Ágoston csodát tett előttük, egy vaknak visszaadta látását, abban sem ismerték föl Isten hívását. Az angol szászok elleni gyűlöletük erősebbnek bizonyult, mint a hitük. Ezzel kitűnő alkalom maradt, kihasználatlanul. A brit egyház tovább élt a maga elszigeteltségében. Ennek oka nyilvánvalóan a büszkeségük volt. Emellett a brit keresztények bizalmatlanok is voltak Ágostonnal szemben, hiszen ellenségeik hódítóik között tevékenykedett. Mire meghalt, valószínűleg 604-ben megtérítette Kent királyát és népéből több ezer embert, alapított 3 püspökséget és legalább 1 kolostort. Létesített egy iskolát, mely néhány éven belül benszülött püspököket és papokat képzett az új egyháznak. Ágoston nem térítette meg Angliát, ahhoz ugyanis legalább 1 évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki. Ágoston, mint érsek, csak félig meddig megtért egyházmegyéiben, gyalog vándorolt vidékről vidékre. Minden nap más hallgatóságot gyűjtött maga köré. Éjszakánként gyakran csak az erdő fái alatt talált menedéket. Személyesen is végezte ezt a missziós munkát. Ágoston utóda, amikor Canterburybe jött, látta, hogy ennek az egyháznak az alapjai a legjobb állapotban vannak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett, ott, ahol másoknak kellett aratni.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki egyenlő férként kezeli azokat, akiket az erőviszonyok mélyen alája vetnek, az emberség igaz ajándékában részesíti őket, abban, amelytől megfosztotta őket a sors. Mondta Simone Weil.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Egyszer lesz egy örök tavasz, mikor mint vándormadarak hazatérünk. Akkor minden mi múló szerte foszlik, minden felhőköt homály eloszlik. Országok, hatalmak összeomlanak, királyok, vitézek porba hullanak. A világ recsegve, ropogva, összetörés hatalmasak menekülnek a bíró elől. Akkor, mikor mindenki reszketni fog, te, Isten kegyelméért ezt mondhatod, nem rám, Uram, hanem fiadra tekints. Nekem semmi jogom, érdemem nincs. Akkor, mikor mindenki félni fog, te örülsz, mert Krisztus kezében van a jog. Ha ma még hullámok, viharok fenyegetnek, és gondok, próbák, bánatok majd elnyelnek, tavasz jön, ne csüggedj, aztán aratás, már közeledik a számadás. Tekints fel az égre, és ne feledd, hogy egyszer lesz egy örök tavasz, mikor, mint vándormadarak, hazatérünk.

A sötét völgyben járok, és nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botot, pásztorbotot, biztonságot ad. Hiába tudom ezt, miért kísért mégis a félelem? Pio atya bátorítása, ha egyre inkább törekszünk Jézust szeretni, az minden félelmet kiűz belőlünk, és az Úr útjain a lélek majd úgy érzi, hogy nem is lépd el, hanem egyenesen repül. Ami azt a félelmedet illeti, hogy megértsed Istent, és hogy nem tudod, hogyan válhatnál kedvessé a szemében, próbálj meg lenyugodni. Higgy az egyházi tekintély biztosítékában, amely Isten nevében tanácsolja neked, hogy bárhogyan is cselekszel, amíg nem tűnik úgy egyértelműen, hogy a cselekedeteid szemben állnak Isten és az egyházi hatalom törvényeivel, Jézus mindig elégedett lesz veled, ha a tetteid Isten dicsőségére irányulnak. Ezzel a biztos útmutatással kérdés nélkül cselekedhetsz, haladnod kell előre annélkül, hogy a félelmeid hangjára hallgatnál. Nem azt mondom, hogy ne halld meg a félelem hangját, mert az lehetetlen, de nem szabad aggódnod miatta. Uram, segíts, hogy komolyan igyekezzem szeretni téged, és minden cselekedetemet a te dicsőségednek szenteljem, s hogy ezáltal mindig a kedvedre tegyek, és minden félelmem tovaszálljon.

Vegyétek és egyétek, ez az én testem. De néhány ember kineveti az eukarisztiába vetett hitemet. Pió atya így bátorít, soha nem szabad felhagynod az angyalok étkének a fogyasztásával. Az ellenség sokszor meg fog kísérteni, hiszen a sátán nem hagyja figyelmen kívül azt a sok előnyt, amelyet a lélek most nyer a jövőben. Eledelből, de ne félj! Jézus megígérte, hogy mindig megsegít. Ha nem imádkozhatsz, vagy nem olvashatsz elmélkedést hosszasan a nap folyamán, ne érezd rosszul magad emiatt. Amíg minden reggel magadhoz veheted az oltári szentségben jelenlévő Jézust, tekintsd magadat igen szerencsésnek. De amikor testeddel nem tudsz oda menni, repülj lélekben az oltári szentség elé, s ott önsd ki forró vágyadat, öleld át a lelkek szeretett urát. Így jobban a tiéd lesz, mintha magadhoz vehetted volna a szent áldozásban. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Istenem, add meg nekünk Jézust arra rövid időre, amíg a számüzetése földjén vagyunk. Add őt nekünk, és hadd, hogy egyre méltóbbak legyünk arra, hogy szívünkbe fogadjuk. Uram, hívj engem mindig az asztalodhoz, és add nekem az angyalok eledelét. Használd arra, hogy hűséges, szerető szolgáddá változtass engem.

A kijelölt ösvényen haladnak lépteim, a te nyomaidon így nem botlik lábam. De hogyan ismerhetem fel Isten útjait, és hogyan maradhatok meg rajta botlások nélkül? Pió atya így bátorít, másszuk meg annélkül a Golgota hegyét, hogy elfáradnánk a kereszt súlyától a vállunkon, és higgyük szilárdan, hogy a hegyre való felemelkedésünk elvezet bennünket legédesebb megváltónk mennyei látomásához. Ezért lépésről lépésre távolodjunk el a földi vonzalmaktól, és törekedjünk a számunkra előkészített boldogságra. Ha arra vágyunk, hogy hamarosan elérjük az áldott Siont, száműznünk kell minden nyugtalanságot és aggodalmat a lelkünkből. Ezek ugyanis a Szentlélek szabad működésével ellentétben állnak, és el kell viselnünk minden lelki és földi megpróbáltatást, bárhonnan is származzon. Adjon nekünk bátorságot az a vigasztaló tudat, hogy miután megmásztuk a Golgotát, még magasabbra fogunk emelkedni, bármiféle erőfeszítés nélkül, egészen Isten hegyéig, a mennyei Jeruzsálemig. Az isteni jóság által már félúton járunk a szenvedés hegyén, mert feltétlenül elszántuk magunkat, hogy jól szolgáljuk és szeressük őt. Uram, segíts, hogy a keresztek elfogadásával kövesselek a Golgota hegyére, és tekintetemet mindig rád szegezzem.

Reményi Sándor, egyszer talán. Egyszer talán majd mégis vége lesz. És akkor, aki visszatérni bír, csak visszatér megint a régihez, a régi hithez, a régi házhoz, ecsethez, tolhoz, kapanyélhez, és számon mit se kér, kit se átkoz. A mappás talán új térképet ír, de másként minden régiben marad, csak egy darabig sok lesz a friss sír. Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kért. A föld valahogy döcög majd tovább, és lassú erők lemossák a vért.

Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. De néha képtelen vagyok megbocsátani, túlságosan fájnak a sebek. A szeretetteljes megbocsátása pedig végképp nem vagyok képes. Pia atya így bátorít, Szent Pál elvárja, hogy elviseld mások minden bosszantó viselkedését, és meg is bocsáss nekik. Ez a nagy szent azonban nagyobb hangsúlyt fektet a szeretetre, mint az összes többi erényre, és ezért elvárja, hogy a szeretet jelen legyen minden cselekedetünkben. Azt akarja, hogy szeressünk, és jó oka van rá, mert lehet, hogy türelemmel elviseljük a körülöttünk élők hibáit, és meg is bocsátunk nekik, ha megbántanak minket. De mindez semmit nem ér, ha szeretet nélkül tesszük, mert ez az erények királynője, és magába foglalja az összes többi erényt. Szeressünk, és gyakoroljuk a szeretetet, hiszen ez a mi isteni mesterünk parancsa. Szeretetteljes és jótékony viselkedésünk fog minket megkülönböztetni a hitetlenektől. Ha megőrizzük egymás iránti szeretetünket, Jézus csodálatos békéje továbbra is örömmel fog diadalmaskodni a szívünkben. Uram, bántsanak meg akármennyire vagy akárhányszor, segíts, hogy megbocsássak nekik, és hogy azt szeretettel tegyem.

Reményi Sándor, Csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon és tűznyelje el Szodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgast, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötétkék végtelenben, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelket feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékot, hogy fut előled? Hogy nő, hogy törpül el veled? Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló halk, sziron csodák, rajtuk az Isten szól. Jövök.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt.
1: Valóban feltámadt.
0: Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatóink, május 10-én, húsvét 6. vasárnapján Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokott módon a déli imát. A Szent Péter téren összegyűlt zarándokok és hívők csatlakoztak az imához. Ő pedig röviden a napi evangéliumból kiindulva beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és egyben hozzánk is, akik a médián keresztül hallgatjuk az ő szavait. Kiemelte, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket. És mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót adott nekünk. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolja önöknek.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves hüvéreim és nevéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole.
1: A mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz a tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat, Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét, úgy, ahogyan Krisztus feltártja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek. Ezért parancsolja meg nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Jézus szeretete ébreszti fel bennünk a szeretetet. Maga Krisztus az igazi szeretet mércéje és normája. Azzé a szereteté, amely örökre hűséges, tiszta és feltétel nélküli. Azzé a szereteté, amely nem ismeri a de vagy a talán szót, amely úgy adja önmagát, hogy nem akar birtokolni, amely életet ad annélkül, hogy bármit várna cserébe. Mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni. És amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, és így csak azt tud szeretni, aki szeretetet kapott. Az Úr parancsai ezért egy olyan életrendet jelentenek, amely kigyógyít bennünket a hamis szeretetekből. Olyan lelki életstílust jelentenek, mely az üdvösség útja. Épp ezért, mert szeret bennünket, az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a vigasztalót, vagyis az ügyvédet, az igazság lelkét. Ő olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg makacsul kitart a szegényt elnyomó, a gyengét kirekesztő és az ártatlant megölő rosszban. Aki azonban válaszol Jézusnak, a mindenki iránt tanúsított szeretetére, az a Szentlélekben olyan szövetségesre talál, aki soha nem hagyja el. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad és bennetek lakik. Így mindig és mindenütt tanúságot tehetünk Istenről, aki szeretett. Ez a szó nem az emberi elme eszméjét jelenti, hanem az isteni élet valósága, amely által minden a semmiből teremtetett, és megváltás nyert a haláltól. Azáltal, hogy Jézus felkínálja nekünk az igazi és örök szeretetét, megosztja velünk az ő szeretet fiúi identitását. Én atyámban vagyok, ti én benne, én pedig ti bennetek. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, vagyis a vigasztaló ellenfelét, a védelmezőnkkel szemben álló gonosz lelkeket. Míg ugyanis a Szentlélek az igazság ereje, addig ez a vádló a hazugság atya, aki szembe akarja fordítani az embert Istennel és az embereket egymással. Éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit Jézus tesz. Jézus ugyanis megment bennünket a rossztól, és testvérekből álló népé egyesít bennünket az egyházban. Kedves barátaim, adjunk hálát ezért a nagy ajándékért, és ajánljuk magunkat Szűz Máriának, az isteni szeretet anyjának közbenjárásába.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk és értünk imádkoztak. Búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak, fénye lobbant, öröme kélt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rendesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkös napján a remények íme mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vígasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért? Vígaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyalánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagy világnak. Szentléleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke. Szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel esdünk. Ó, Szentlélek, áldj meg minket! Add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, és bele úton meg ne álljunk.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában